0: Ennek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. A megfigyelések célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek, vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. A társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Jó estét, fiatalok. Ágyban vagytok már. Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer túl a térképen egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Útelágazózsát. Nehéz szó. Útelágazózsáshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjek neki a busztalba.
2: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
5: Elkészült a rendőrség a Forma 1-re, nőtt a fizikai dolgozók órabére, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Ideiglenes rendőrőrset alakítottak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és

Már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhő kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttatnak a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta 2 évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin.

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamureklám.
2: A Cheer of Tears hullámcsipsz hullámai új demenzi.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Kevesebb gabona teremhet a hőség miatt, adományokból állítanák helyre Márévárát. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az Európai Gabona Kereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valaha mért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2020 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. Adománygyűjtés indult a mecseki

0: Már évára helyreállítása érdekében, amelyet nemrég megrongáltak, tájékoztatott Magyaregregy polgármestere. Koch Dávid közölte, az üzemeltető Magyaregregyi önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Amennyiben a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a vár újrafogadhatja a kirándulókat, ezzel együtt a teljes helyreállítás csak a későbbiekben történhet meg. A kémiai szúnyoggyérítés nem csak a szúnyogokat, hanem a beporzó rovarokat is pusztítja, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Egy vizsgálat eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan csak nem felére csökkentette a szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a beporzó rovarokat is. Garamszegi László főigazgató szerint a jelenlegi gyakorlat átgondolása szükséges, és a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az integrált szúnyoggyérítésre, különösen a biológiai védekezésre és a tenyésztőhelyek felszámolására. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirat Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. A nyári hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassítják az emésztést, ezáltal puffadást, hasi görcsöket, fejfájást okozva, figyelmeztet a Semmelweis Egyetem. A legjobb választás a körülbelül 16 fokos, kellemesen hűvös innivaló. Ez frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált ki emésztőrendszeri panaszokat, a hidratálás szempontjából pedig nincs különbség a hideg és a szobahőmérsékletű víz között. Vasárnap már sok felé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: Műsorajánló.
2: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos

0: a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
1: Kamureklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
3: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
2: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
3: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
2: Mire az ember?
4: Néma, beszélő disznó!
1: Kamu reklámot hallottak.
5: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A Pannon partnerkártya ugyanis... Igen, ez a lényeg, de nem ezt kell mondanom.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap Néptől.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalmam

életünk. Ó, azok a hatvanos évek, ma már csak szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk, de hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Jöjj hát és hazudd az

hittük, hogy rendbe jönnek majd a dolgaink. S a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett,

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben. Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Reklámot hallottak. A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma július 26-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 20 fok van. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szív, a hűvétén táncra fel.
1: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 26. napján az Anikókat és az Annákat ünnepeljük névnapjukon. Az Anikó héber székely eredetű név az Anna magyar beccézéséből önállósodott. Jelentése bájos, kedves és Isten kegyelme. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika és Anika. Jeles viselői Fűr Anikó színésznő, Marsi Anikó műsorvezető, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadó művész és ön, kedves Anikó. Szintén ezen a napon köszöntjük Anna nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelme, kellem, kecsesség, valamint báj. Ez a név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a név viselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Becézése Ani, Annika, Ancsi, Ancsa, Annácska, Panni, Pannácska, Panka, Anci, Ancsi, Panna, Pancsi, Nusi és Nusika. Jeles viselői ennek a névnek Fehér Anna színésznő, Hajnal Anna költőnő, Kubik Anna színésznő, Peller Anna színésznő, valamint ön, kedves Anna. Ezen a napon köszöntjük még Áhim, Anélia, Anett, Anetta, Anica, Anika, Anilla, Anina, Anitra, Anka, Beril, Joakim, Kis Anna, Kisó, Mózes, Nanett, Nanetta, Nina, Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, Panni, valamint Taddeusz nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. július 26-ával kezdünk. Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált hat Gellért püspököt. Folytassuk a 17. századdal. 1678. július 26-án Bécsben megszületett első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása alatt 1707-ben a Rákóczi szabadságharc idején az ónódi országgyűlés kimondta a Habsburgház trónfosztását. Folytassuk a 19. századdal. 1856. július 26-án megszületett George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. Leghíresebb műve a Pigmalion. Továbbra is a 19. században maradunk. 1875. július 26-án megszületett dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, az analitikus lélektan megteremtője. És még mindig a 19. század. 1894. július 26-án megszületett Aldous Huxley, angol biológus, aki Darwin fejlődés elméletének elfogadását segítette. Ugorjunk a 20. század elejére. 1907. július 26-án megszületett Pelle István, olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián vett részt. 1932-ben 2 aranyérmet is nyert. Továbbra is a 20. század. 1928. július 26-án megszületett Stanley Kubrick, amerikai rendező. Leghíresebb rendezései a Tágra zárt szemek és a Lolita. Folytassuk 1945. július 26-ával. Ekkor lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 2 évet lépünk előre. 1947. július 26-án aláírta Truman amerikai elnök a nemzetbiztonsági törvényt, ezzel a törvénnyel hozta létre többek között a CIA-t. 1953 a következő időpontunk. Július 26-án meghalt Eva Perón, Evita, Juan Domingo Perón argentin elnök felesége. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 26-án Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Figyelem!

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből. 13. fejezet 44-től 52. vers. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok. A gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártassa mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Elmélkedés. Isten országának öröme. A mai evangélium három hasonlatot tartalmaz. A szántóföldbe rejtett kincs, a drága gyöngy és a halászháló példázata egyaránt a mennyek országáról szól. S bár különböznek, van bennük közös vonás, a megtalálás öröme és az élet megváltozása. A szántóföldbe rejtett kincs példázatában egy ember, talán egy földműves, nem kincset keres, hanem munkája közben egyszer csak belebotlik. Ahogy dolgozik a földön, rátalál valamire, aminek értéke minden addigi vagyonát fölülmúlja. Az öröm, ami ekkor betölti, arra ösztönzi, hogy mindent eladjon, hogy a földet és vele együtt a kincset megszerezze. A drága gyöngy esetében a kereskedő már tudatosan keres valami különlegeset. Ő szakértő, aki ismeri az értékeket. És amikor megtalálja a páratlan gyöngyöt, akkor nem késlekedik. Elad mindent, hogy azt az egyet megszerezze. A halászháló példabeszédében pedig egy ismeretlen halász veti ki a hálót, és sokféle halat gyűjt össze, jókat és rosszakat egyaránt. Az első két példázat a mennyek országáról, mint megtalált értékről szól, amelyért az ember kész mindent odaadni. Ám fontos észrevennünk, nem csupán az ember keresi Istent, sokkal inkább Isten keresi az embert. Ez a felismerés nagy szabadságot ad. Isten nem a teljesítményünkért szeret minket. Az öröm, amit a példabeszédek szereplői átélnek, nem abból fakad, hogy mit adtak el, hanem abból, hogy milyen kincset kaptak. Az eladás, a lemondás, a régi élet letétele nem veszteség, hanem örömteli átrendezés egy új értékrend szerint. Olyan ez, mint amikor valaki hosszú idő után rájön, hogy mi az igazi hivatása, hogy kihez tartozik igazán, és ettől fogva mindent ehhez igazít. A példabeszédek szereplői sorsfordító döntést hoznak, mindenüket eladják. Ez egy felelős lelki magatartás. Isten országa nem csak a jövő reménye, hanem a jelenben formáló erő. Aki valóban rátalált Isten szeretetére, nem maradhat közömbös, nem folytathatja ugyanúgy az életét. A példabeszédek tehát változásra hívnak, újra gondolni, mi az értékes és az értéktelen, mi a fontos és a jelentéktelen, mire áldozom az időm, az energiám, a szívem. Az utolsó példázat a halászhálóé, mindenkorban időszerű. Napjainkban, amikor a világ annyira zavaros és sokszor összemosódik a jó és a rossz, az érték és a silány, a tiszta és a homályos, Jézus arra emlékeztet, hogy eljön az idő, amikor minden a helyére kerül. A mennyek országa nem elmélet, hanem valóság, ahol számít a szív tisztasága, az élet gyümölcse, a hit és a szeretet cselekvő ereje. A halászok nem válogatnak, de a végső szétválasztás, annak megítélése, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten kezében van. Ez biztatás arra, hogy most van itt az idő a megtérésre, a változásra, az újrakezdésre. Ezek a hasonlatok egyaránt tartalmazzák az isteni meglepetést és a személyes döntés szükségességét. Nincs automatikus belépés a mennyek országába, de nincs kizárás sem. A meghívás mindenkié. A kérdés az, felismerem-e a kincset, amikor elém kerül. Kész vagyok-e mindent odaadni érte? Merem-e megélni az örömet, amit a találkozás hoz? A legnagyobb kincs maga az Isten. Aki egyszer rátalál, többé nem akar mást. És öröme nem fog elmúlni. Uram, Istenem, köszönöm, hogy te kerestél engem előbb, és amikor én még nem is tudtam, te már úton voltál felém. Köszönöm a kegyelmet, hogy rátalálhattam arra a kincsre, amely te magad vagy. Segíts, hogy soha ne elégedjek meg a mulandó dolgokkal, hanem újra és újra keresselek téged a mindennapokban. Adj bátorságot lemondani mindarról, ami nem te vagy, és add meg nekem az örömet, amely a veled való találkozásból fakad. Ne engedd, hogy szívem megkeményedjen, hanem őrizze azt az örömöt, amit a kegyelem felismerése gyújt benne. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
7: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A tengeri sügét fogok készíteni kókuszos jázminos rizsben sütve és édes savanyú mártásban. A hozzávalók 4 darab sügérfilé, ezt lehet helyettesíteni tengeri halfilével, én azzal szoktam készíteni, 1 deci olaj, 1 darab egész kókusz, itt kókuszreszelékkel is lehet ezt pótolni, 40 dek a jázmin rizs, 4 darab tojásfehérje, 1 darab lime citrom, 1 csokor friss citromfű és 2 darab narancs. A halfiléket lime kicsavart levélvel meglocsoljuk és sherryvel, szójaszósszal, keményítővel készült lében hüttőben 1-2 óráig pácoljuk. Ezt követően olajban hirtelen roston félig puhára megsütjük. Tojásféléket összekeverjük a főtt jázmin rizssel és friss kókusz darabolt húsával, és ezzel beburkoljuk a félig sült halakat, és sütőbe téve 160-180 fokon készre sütjük. A vöröshagymát, a paprikát, az ananászt nagyobb darabokra vágjuk, és citromfűvel, valamint másik lime levével ízesített ketchupben és kókuszlevében készre pároljuk. Ezzel az édes savanyú mártással és a cikkekre vágott narancssal tároljuk a rizsbutában sült halat. A friss kókusz helyett nyugodtan használhatunk kókuszreszeléket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Anna és Anikó nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Budapesten 20 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1348. A nápolyi Johanna csekély összegért eladta a pápának akkori székhelyét, Avignont, a nyert pénzen hadsereget vásárolt, mellyel a magyar hadak fővezérét, Lackfi Istvánt Nápolynál megtámadta, de vereséget szenvedvén július 16-án fegyverszünetet kötött. 1868. A Munkások újságja részleteket közöl az első internacionáli alapító üzenetéből. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorainkban izgalmas és színes programokkal várjuk Önöket. 9 órától kezdődik a Jazz Club című műsorunk, amelyben Zsuffa Péter 2 órán keresztül kalauzolja Önöket a jazz világában. Ezt követi 11 órától a Szevasztok című műsor, ahol Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos stílusban garantálja a jó kedvet és a kacagást. 12 órakor a déli hírértékelő foglalja el a helyét, amelyben a nap fontosabb eseményeiről tájékozódhatnak. 13 órától a Gépház című informatikai magazinunkat hallhatják, amelyben a pénzügyi és technológiai újdonságokról beszélgetünk. 16 órától az US Fever Show című műsorunkban a legújabb amerikai slágerekkel vártuk Önöket. 18 órától az esti hírértékelő foglalja el a helyét, amelyben a nap legfontosabb eseményeiről, valamint a sporteseményekről is tájékozódhatnak. 19 órától a Vers Esti Mese Kabaré című műsorunkban irodalmi és szórakoztató műsorszámokat hallhatnak. 21 órától ismét a Jazz Club című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Zsuffa Péter újra 2 órán keresztül varázsolja el Önöket a jazz világába. Végül 23 órától a Szevasztok című műsorunk zárja a napot, ahol Szicsó garantálja a jó kedvet és a szórakozást. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. Rádió. Most újra.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában, hiszen 2030-ig 4000 megawattnyi új szélerőmű kapacitás kiépítését teszi lehetővé. Ez a lépés olyan fordulatot jelenthet Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat. Ugyanakkor a Suzuki is elképesztő bejelentést tett, gigászi, 76 milliárdos gyárfejlesztés indul Esztergomban, ami hatalmas beruházást jelent a térségben. Mindeközben a Tisza párt D.R. Sonnevent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak. Ez a jelölés fontos lépésnek számít a magyar jogrendszerben. Ezzel párhuzamosan a kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy 60-70 ezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból, ami súlyos lelki teherrel járhat sok magyar család számára. A nemzetközi energiapiacot illetően, bár a februárban kirobbant amerikai-iráni konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége miatt, a gázárak az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek, fizikai hiánytól idén sem kell tartani. Sőt, hamarosan feleződhet a gázára, bár előbb még jöhet egy rövid távú áremelkedés. Ezek az események és fejlemények együtt határozzák meg a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és a jövőbeli kilátásait. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió!

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be.

0: Több híreket és információkat a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekről. A Hobby Rádió folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyatékossággal kapcsolatos fejleményeket, és beszámol azokról, amelyek a legfontosabbak az érdeklődők számára. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Jó reggelt!
2: Tudományos testület a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. 10 nap alatt 4000 program a Művészetek Völgyében. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szönement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szönement Pál az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szönement Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Vona Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merényletkísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: mindenhol hallható.
1: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Anna és Annikó nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Budapesten 20 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 26. napján az Anikókat és az Annákat ünnepeljük névnapjukon. Az Anikó héber székely eredetű név az Anna magyar beccézéséből önállósodott. Jelentése bájos, kedves és Isten kegyelme. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika és Anika. Jeles viselői Fűr Anikó színésznő, Marsi Anikó műsorvezető, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadó művész és ön, kedves Anikó. Szintén ezen a napon köszöntjük Anna nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelme, kellem, kecsesség, valamint báj. Ez a név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a név viselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Becézése Ani, Annika, Ancsi, Ancsa, Annácska, Panni, Pannácska, Panka, Anci, Ancsi, Panna, Pancsi, Nusi és Nusika. Jeles viselői ennek a névnek Fehér Anna színésznő, Hajnal Anna költőnő, Kubik Anna színésznő, Peller Anna színésznő, valamint ön, kedves Anna. Ezen a napon köszöntjük még Áhim, Anélia, Anett, Anetta, Anica, Anika, Anilla, Anina, Anitra, Anka, Beril, Joakim, Kisanna, Kisó, Mózes, Nanett, Nanetta, Nina, Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, Panni, valamint Taddeusz nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. július 26-ával kezdünk, Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált hat Gellért püspököt. Folytassuk a 17. századdal, 1678. július 26-án Bécsben megszületett első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása alatt 1707-ben a Rákóczi szabadságharc idején az ónódi országgyűlés kimondta a Habsburgház trónfosztását. Folytassuk a 19. századdal, 1856. július 26-án megszületett George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. Leghíresebb műve a Pigmalion. Továbbra is a 19. században maradunk, 1875. július 26-án megszületett dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, az analitikus lélektan megteremtője. És még mindig a 19. század, 1894. július 26-án megszületett Aldous Huxley, angol biológus, aki Darwin fejlődés elméletének elfogadását segítette. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. július 26-án megszületett Pelle István, olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián vett részt. 1932-ben 2 aranyérmet is nyert. Továbbra is a 20. század, 1928. július 26-án megszületett Stanley Kubrick, amerikai rendező. Leghíresebb rendezései a Tágra zárt szemek és a Lolita. Folytassuk 1945. július 26-ával, ekkor lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 2 évet lépünk előre, 1947. július 26-án aláírta Truman amerikai elnök a nemzetbiztonsági törvényt, ezzel a törvénnyel hozta létre többek között a CIA-t. 1953 a következő időpontunk, július 26-án meghalt Eva Perón, Evita, Juan Domingo Perón argentin elnök felesége. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 26-án Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.

0: Rádió. 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 44-től 52. vers. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok. A gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártassa mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Elmélkedés. Isten országának öröme. A mai evangélium három hasonlatot tartalmaz. A szántóföldbe rejtett kincs, a drága gyöngy és a halászháló példázata egyaránt a mennyek országáról szól. S bár különböznek, van bennük közös vonás, a megtalálás öröme és az élet megváltozása. A szántóföldbe rejtett kincs példázatában egy ember, talán egy földműves, nem kincset keres, hanem munkája közben egyszer csak belebotlik. Ahogy dolgozik a földön, rátalál valamire, aminek értéke minden addigi vagyonát fölülmúlja. Az öröm, ami ekkor betölti, arra ösztönzi, hogy mindent eladjon, hogy a földet és vele együtt a kincset megszerezze. A drága gyöngy esetében a kereskedő már tudatosan keres valami különlegeset. Ő szakértő, aki ismeri az értékeket. És amikor megtalálja a páratlan gyöngyöt, akkor nem késlekedik. Elad mindent, hogy azt az egyet megszerezze. A halászháló példabeszédében pedig egy ismeretlen halász veti ki a hálót, és sokféle halat gyűjt össze, jókat és rosszakat egyaránt. Az első két példázat a mennyek országáról, mint megtalált értékről szól, amelyért az ember kész mindent odaadni. Ám fontos észrevennünk, nem csupán az ember keresi Istent, sokkal inkább Isten keresi az embert. Ez a felismerés nagy szabadságot ad. Isten nem a teljesítményünkért szeret minket. Az öröm, amit a példabeszédek szereplői átélnek, nem abból fakad, hogy mit adtak el, hanem abból, hogy milyen kincset kaptak. Az eladás, a lemondás, a régi élet letétele nem veszteség, hanem örömteli átrendezés egy új értékrend szerint. Olyan ez, mint amikor valaki hosszú idő után rájön, hogy mi az igazi hivatása, hogy kihez tartozik igazán, és ettől fogva mindent ehhez igazít. A példabeszédek szereplői sorsfordító döntést hoznak, mindenüket eladják. Ez egy felelős lelki magatartás. Isten országa nem csak a jövő reménye, hanem a jelenben formáló erő. Aki valóban rátalált Isten szeretetére, nem maradhat közömbös, nem folytathatja ugyanúgy az életét. A példabeszédek tehát változásra hívnak, újra gondolni, mi az értékes és az értéktelen, mi a fontos és a jelentéktelen, mire áldozom az időm, az energiám, a szívem. Az utolsó példázat a halászhálóé, mindenkorban időszerű. Napjainkban, amikor a világ annyira zavaros és sokszor összemosódik a jó és a rossz, az érték és a silány, a tiszta és a homályos, Jézus arra emlékeztet, hogy eljön az idő, amikor minden a helyére kerül. A mennyek országa nem elmélet, hanem valóság, ahol számít a szív tisztasága, az élet gyümölcse, a hit és a szeretet cselekvő ereje. A halászok nem válogatnak, de a végső szétválasztás, annak megítélése, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten kezében van. Ez biztatás arra, hogy most van itt az idő a megtérésre, a változásra, az újrakezdésre. Ezek a hasonlatok egyaránt tartalmazzák az isteni meglepetést és a személyes döntés szükségességét. Nincs automatikus belépés a mennyek országába, de nincs kizárás sem. A meghívás mindenkié. A kérdés az, felismerem-e a kincset, amikor elém kerül. Kész vagyok-e mindent odaadni érte? Merem-e megélni az örömet, amit a találkozás hoz? A legnagyobb kincs maga az Isten. Aki egyszer rátalál, többé nem akar mást. És öröme nem fog elmúlni. Uram, Istenem, köszönöm, hogy te kerestél engem előbb, és amikor én még nem is tudtam, te már úton voltál felém. Köszönöm a kegyelmet, hogy rátalálhattam arra a kincsre, amely te magad vagy. Segíts, hogy soha ne elégedjek meg a mulandó dolgokkal, hanem újra és újra keresselek téged a mindennapokban. Adj bátorságot lemondani mindarról, ami nem te vagy, és add meg nekem az örömet, amely a veled való találkozásból fakad. Ne engedd, hogy szívem megkeményedjen, hanem őrizze azt az örömöt, amit a kegyelem felismerése gyújt benne. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisül éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1348. A nápolyi Johanna csekély összegért eladta a pápának akkori székhelyét, Avignont, a nyert pénzen hadsereget vásárolt, mellyel a magyar hadak fővezérét, Lackfi Istvánt Nápolynál megtámadta, de vereséget szenvedvén július 16-án fegyverszünetet kötött. 1968. A munkások újságja a részleteket közöl az első internacionáli alapító üzenetéből. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be. Olvasható portálunkon, hogy a hálózat várja a látássérültek tapasztalatait, hogy valódi védelmet kérhessen a leginkább kiszolgáltatott közlekedőknek. Emellett kiemeltük, hogy Alexandra Adams, az Egyesült Királyság első siketvak doktora, elárulta, hogyan tud kommunikálni pácienseivel. A Vakok Vietnami Egyesülete is szervezett egy tudományos szemináriumot, amelyen Ho Chi Minh elnök gondolatai a fogyatékosságról, de nem a vereségről című témát tárgyalták. Kiemelték, hogy a digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetése a fogyatékkal élők számára is fontos kérdés. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat ezekről és más érdekes témákról. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyrádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai napon további izgalmas műsorok várnak önöket. 9 órától kezdve Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül szórakoztatja a jazz kedvelőit a Jazz Club című műsorban. Ezt követi 11 órától Szevasztok, Szicsó Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos műsora, ahol a jókedv és a kacagás a legfőbb szerepet kapja. 12 órakor a Déli Híró összefoglaló tájékoztatja önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a Gépház című műsorban az informatika és a technika szerelmesei találhatnak érdekes tartalmakat, mely a pénteki műsor ismétlése. 16 órától az US Fever Show kínál 2 órán keresztül a legnépszerűbb amerikai dalokat. Este 18 órától az Esti hírösszefoglaló hozza el a nap legfontosabb híreit. Benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporteseményekkel. 19 órától a Vers Esti Mese Kabaré című műsor szerezheti meg a figyelmüket, melyet riportok, interjúk és érdekességek tesznek változatossá. 21 órától ismét Zsuffa Péter Jazz Club műsora várja a jazz rajongókat 2 órán keresztül. Végül 23 órától Szicsó Szevasztok című műsora zárja a napot, garantált jókedvel és kacagással. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Ah, yeah!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma, vasárnap, csodálatos napsütésben lehet részünk, a hőmérséklet 20 fok körül van, és az időjárás nagyon kedvező. A szél enyhén fúj, mindössze 8 km per óra sebességgel, ami egy kellemes szellőzést biztosít. A mai nap folyamán 13 órán keresztül élvezhetjük a napsütést. A következő napokban az időjárás kissé változni fog. Holnap hétfőn egy kicsit felhősödik, és 24% esély van arra, hogy esni fog. A hőmérséklet éjszaka 23 fok körül lesz, még nappal 31 fokig emelkedik. A szél kissé erősödik, és a legnagyobb széllökések elérhetik az 53 km per óra sebességet. Szerdán, a harmadik napon a hőmérséklet hasonló lesz, mint az előző nap, 20 és 31 fok között változik. Az esőzés esélye 0%, tehát száraz időre számíthatunk. A napsütés is visszatér, és 13 órán keresztül élvezhetjük a szabadban. A szél sebessége kissé csökken, és mindössze 29 km per óra lesz a legnagyobb széllökés. 9 órakor kezdődik a jazzklub Zsufa Péter vezetésével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukat

0: A látássérültek is tudnak tekézni. Azt, hogy hogyan lehet teljesen vakon is eltalálni egy golyóval 9 bábút. Egyik versenyükön készített riportból talán kiderül. A hangfelvétel minőségéért elnézést kérünk.
1: Mondjuk a kis gyengélátok sportszövetségének az elnöke.
2: Nem érzik magukat egy kicsit hátrányos a látókhoz képest?
1: Nem integráltan tekéznek, tehát a saját környezetükbe. Még a látássérültek között is 3 kategória van. A teljesen vak, az alig látó és a gyengélátó. Ezek külön-külön szorzat kapnak, tehát így az eredményekben van esélyük arra, hogy ami a látáson keresztül veszteség, azt egy szorzóban azért megkapják.
2: Mennyiben más a játékszabály, mint a látók számára?
1: Hát a legfontosabb az, hogy itt például a látókhoz képest most már mi is 120-at gurítunk, de nekünk ez a 120 ez mind telibe.

0: van. Ez azt jelenti, hogy mindig feláll a bábú, tehát mindig feláll az a 9 bábú. A látóknál ezt 60 teli és 60 tarolás. Az azt jelenti, hogy 60-at úgy kell eldobnia, hogy addig dobálja a golyót el, amíg el nem dőlnek a bábuk, tehát nem állítják újra a pályát. Ezt mi nem tudnánk megcsinálni, mert még a gyengén látó sem igazán látja, hogy most melyik bábú az, ami még fönnmaradt a pályán.
1: Nem is lehetne egy vakembert megméretetni?
0: De hát a, például most már két helyen is van üzemi bajnokságban látókkal együtt versenyeznek. A látók elfogadják azt, hogy a mi gyengén látóink esetleg két kézzel dobják a golyót, vagy beállítja őket valaki, és egy segítő van mellette. Ahogy hallottam, pont tavaly a kazincbalcikaiak az üzemi bajnokságon megverték a látókat. Igen. Hát azért, ha 120-at elgurít az ember, rendesen meg lehet izzadni. A derekat rendesen megviselni, vagy a combizomzatot. Tehát a dobás technika is számít, mert ugye van, aki mondjuk helyből gurít, nem lép egyet sem, de hát annak is azért a felső testével kell a fizikai erőt kifejteni ahhoz, hogy elguruljon az a golyó.
2: Hegyes Márton vagyok, második alkalommal járok itt a versenyre. Atlétikáztam 10 évig, B2-es kategóriában vagyok, adogatóval gurítok. Közepes szinten megyen a teke, kevés gyakorlatom van még. Szeretnék áttérni az egykezesre, mert mivel hogy 14 évig atlétizáltam, így azt tapasztaltam, hogy a pesti társaim, akik ugyancsak úgy atlétizáltak, sokkal jobban dobnak egykezessel, mint kétkezes gyakorlással.
1: Vannak ilyen praktikák egyébként, hogy jobbkezes vagy balkezes?
2: Annyiból számítanak a praktikák, hogy kétkezesnél nagyobb a rontási lehetőség, könnyebben elhúzható a labda jobbra vagy balra, egy szintet elér egy ember, utána nem nagyon fejlődik semmit, egykezesnél pedig profi szinten lehet dobni, amik 7-es-8-as fákat is jelentenek.
1: Te például látod a bábukat a pálya végén?
2: Nagyon halványan látom, ha erőltetem a szememet, akkor igen, amúgy nem teljesen tudom kivonni.
1: Szoktad használni ezt a lehetőségedet? Tehát igazából vaktába dobsz?
2: Nem, hanem úgy van, hogy én B2-es dobónak számítok, ami azt jelenti, hogy adogató van rendelkezésemre, hogy én bemérem a távot, megállok egy ponton, ami megfelelő a dobásomnak, és akkor a kezembe adják a labdát, és nem mozdulok el arról a pontról.
1: Milyen súlyú egy ilyen golyó?
2: 2,75 kg hivatalos súlya.
1: Ezt milyen messze kell eldobni?
2: A látásom szerint olyan 10-12 méter, de nem tudom pontosan.
3: 76-ot dobtam, és 603 lett a átás eredményem. Kezdettől, amikor Budapest indult, én eldöntöttem, hogy lejövök, hogy legyen egy kis mozgásom. Masszírozok, imádok tekézni, nagyon szeretem.
1: Nem fárasztó ez egy kicsit?
3: Nem. Ezek a 3 kilós golyók, ezek jók.
1: Csak a látásírültek versenyében szokott bíró szerepeket látni, vagy esetleg látók között is.
4: Nem, én rendes, szuperligás, NB1-es, NB2-es, rendes bajnoki mérkőzéseken is vezetem.
1: Miben különbözik ön szerint a bírói szemmel nézve egy látó és egy látássérült játéka?
4: A látássérülteknek ugye segíteni kell, azért vannak a segítőik, hogy adogassák a golyókat. Annyira nem látványos, de élvezhető végül is a játékot.
1: Nem hallgat egy kicsit az érzelmeire, vagy itt feltétlenül mindenképpen a pontos számoknak megfelelő értékeket kell? Nem lehet azt, hogy mondjuk érzelmekre hallgasson az ember?
4: Hát sajnos nem lehet.
5: Megnyertük a csapatversenyt keményen. Egy csapatban játsz a budapesti Veselényinél. 5 fős csapatok vannak. 3310 fát értünk el 5-en.
1: Ebből neked mennyit sikerült?
5: 120 dobásból 700-at értem el.
1: Ennek hol álltok?
6: Most első helyen fogunk végezni a mai versenyen. Kazincbalcika a második, de lemaradtak 142 fával. De mivel ők nyerték az első fordulón Kazincbalcikán a verseny 43 fával, itt csak 99 fával előtt meg őket. De még hátra van 3 forduló.
5: Ez elég jó pálya. Pesten egy szuperligás pálya.
1: Hogy jó legyen egy pálya?
5: Hát úgyhogy ne húzzon se jobbra, se balra. Ha leteszed középre a golyót, akkor ez menjen egyenesen.
7: Konglai Vakonta Isinek az elnöke vagyok.
1: Mióta létezik az egyesület?
7: 1999 óta.
1: Komló viszonylag egy kis város. Hogyan tudnak gyakorolni? Ez nem kell speciális pálya, attól függően
7: Van egy más szakosztály, egy olyan szakosztály, hogy NB2-ben és NB3-ban dolgoznak, mi becsatlakozunk hozzájuk, hetenként egyszer van szerdán edzésünk, még elegendő is nekünk.
1: Hányan játszanak a csapat?
7: Összesen 18-on vagyunk, és 12-13-an, akik mondjuk rendszeresen versenyezünk.
1: Mind látás?
7: Igen.
8: Tudom, én vagyok, Krevecenből, 3. éve csinálom ezt a kezést, és hát első percről kezdve voltam a vezetője, kineveztek. Felítsző csak 4-5 emberrel voltam, most 8 emberem van, aki igazolt játékos. Az Alágában utcára járunk edzeni, hetente egyszer.
1: Ritka az, hogy nők mondjuk tekéznek.
8: A csapatban ketten voltunk, csak sajnos Zsuzsika is velünk volt, de aztán ő a szíve miatt nem engedte a sportorvos, úgyhogy csak egyedül maradtam. Azért jól el vagyok köztük, ugye a 7 fiúval nagyon.
1: Nem néznek ki a fiúk emiatt?
8: Nem. Egyáltalán nem néznek, és tényleg nagyon nagy szeretettel fogadnak. Elfogadják azt, hogy én vagyok a vezető, és hogyha valamiban jönnek hozzám, igyekszem mindent megtenni, hogy jó legyen. Én a második legjobb vagyok így, de tavaly még én voltam meg tavaly előtt is az a legjobb az egész között.
1: Az jelent valamit, hogy te látsz valamennyit?
8: Szerintem igen, számít. Nálunk mondjuk mindenki B2-es, aki lát valamit ugyanúgy, mint én. Egyedül a Kubor Pista, aki teljesen vak, ő semmit nem lát.
9: Van egy adogatónk, az beállít pálya középvonalával, és akkor a golyót az adogató leteszi a dobó deszka közepére, akkor veszem, és azt a vonalat próbálom betartani. A pályatengely vonalán próbálom eldobni a golyót. A saját pályám találatait úgy érzékelem, tehát egy-két találatot azt tudom érzékelni, már négy fölött nem, hallás után szoktam. Mondjuk a 9-es találatot azt meg nagyon jó lehet, mert a kocseng, mint például most is. Ez is egy 9-es találat volt.
1: Mert szól egy csengő itt a háttérben.
9: Ilyenkor igen. Szerintem ugyanolyan élmény nyújt, mert a többi érzékszerveink pótolják a szemet, és azt az élményt nyújtják. Szerintem, mint egy látó játékosnak.
10: Hobbirádió.hu.
11: A rádiót. Műsorajánló.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
14: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
16: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
17: A tudomány mai állása.
18: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
17: Egy műsor
18: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
17: A tudomány mai állása.
19: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
17: Jó szórakozást!
20: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
21: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
20: World Live.
21: Szivárvány.
20: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
21: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
22: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
23: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hobbi Rádió! E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Hobbi rádió.
1: Kamu reklám.
2: Oda tette sülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
3: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Tessék, tessék! Urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!
1: Kamureklám.
2: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a víz hiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat. A mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt a Mini Starsky & Hutch Jazz Club. Nem vagyok könnyű helyzetben. Elvesztettük Szolnoki Pétert. Szolnoki Péterrel egy 2020 márciusában esett riport részletet fogok most itt felidézni. Mindjárt indul. Ez a Covid időszaknak az eleje, közepe. Benne voltunk már bőven. Majd pedig ezt követően visszajövök, és fel fogok konferálni egy lemezt, amit itt szó is van egyébként a beszélgetésben, és a Bonbon Swing lemezt hallgatjuk meg, a Budapest Jazz Orchestra 2009-es EMI-nál megjelent lemezét, és onnan fogunk zenéket válogatni, megyünk majd végig. A lemez rövid, úgyhogy meg kipótoljuk. Induljon akkor most a beszélgetés, a 2020-es beszélgetés Szolnoki Péterrel.
3: Mikrofon meg a Zsuffa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül, a egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom, Szolnoki Péter. Szia Peti!
5: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért ezt tegyük hozzá, hogy mi sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok. 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
3: Bizony, bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt a annak idén 30-32 fős osztályt. Kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
5: Így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó énekelt. Jó tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm. Hát mi nekünk volt kór, mi jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztálynak a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Én inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
3: Te, Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bonbon Swing nevet viseli. Melyik együttessel készült ez a brilliáns alkotás?
5: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez még, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos. Most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak, és még a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen én sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
3: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
5: Viharászunk egy kicsit?
3: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez ezen a tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukra, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
5: Tehát gondolom azért lépten nyomon unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért valójában őszintén egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövetőbb ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, amikor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. Amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom, akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne reszítsük el, és természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak, mert hát én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
3: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig

0: igaz, és így is lesz. És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak földát csörögtem. És hát ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban, de gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
1: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombokban, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubileumi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen nagy segítségemre van Szemiáé Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és van egy Ott Rezső nevű fantasztikus, de tényleg zseni hangszerelő barátom, aki pedig a szimfonikus részét hangszereli, úgyhogy itt kis csöndes magányunkban is hál' Istennek tudunk alkotni, és örömet okozni majd másoknak a későbbiekben.
0: Peti, adja az Isten, hogy ott ülhetünk nem sokára a nézőtéren. Így legyen. Köszönjük szépen.
1: Így legyen. Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Szia. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor a Bonbon Swing című lemezre fogunk rákanyarodni. A Valami Amerikával indulunk, a Holnaptól lesz a második, a harmadik a Pia Olimpia, a negyedik a Gangsterdol, az ötös pedig a Válasz Engem. Ezután jövök vissza a felező pontnál, és folytatjuk további további hat felvétellel, amelyek viszont még mindig rövidek lesznek, úgyhogy... Még ezt megtoldjuk egy Open Your Eyes-szal, egy másik lemezről. Következzék most az említett öt felvétel.

szívvel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Starski iż Hard Jazz Club.
1: Kedvenc rádiomisotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofonok és Zsuffa Péter. Szolnoki Péterrel esett rövid beszélgetési epizódot idéztem fel 2020-ból. Pétert elvesztettük most 2026. július 12-én vasárnap. Előző nap még egy volt közös osztálytársnőnkkel, hosszasan váltottunk üzenetet a Péterről. Én nem tudtam, hogy gond van, esküszöm, nem tudtam, és ő hívta fel rá a figyelmet, hogy van valami baj, és akkor éreztem, hogy nagy a baj. Utána milyen olyan hülye érzésem volt, hogy már a Peti már nincs itt, már kicsekkolt, ez borzasztó érzés volt. Akkor én tökre kiborultam, akkor fel akart hívni Kanadában az Évi, de akkor én kihátráltam. A lényeg, hogy ha nem találok még mindig szavakat, teljesen le vagyok taglózva. És akkor most itt vagyunk a Budapest Jazz Orkesztrás lemeznél, amelynek viszont egy ilyen repeső energiája van, tényleg minden működik úgy, ahogy van, és vérprofi a cucc Elek István előtt le a kalappal. És akkor a következő felvételek fognak jönni, amely szám szerint ugye 6 felvételt jelent, a hétvégi királylányjal folytatjuk, a Érezd Magad Jól lesz a következő, ezután jön a lemez eredetileg 8. felvétele, a Szabad a Gazdag, utána Köszönöm, hogy vagy nekem, a Haverok Buli Szamba, a 10-es, a 11-es pedig egy ilyen kis kivezetés, és a Jingle Bell Rock, vagy másképp ugye, és ezt követően pedig átugrunk egy másik lemezre. A Szalaki Petinek a Follow Me című lemezének Open Your Eyes című felvétele lesz, amivel majd rábúcsúzok, tehát az alatt fog félni búcsúzkodni nagyjából. És még 2 felvétel fog jönni erről a lemezről, ezeket majd külön fogom mondani a búcsú során. Minden az említett. Mennyi volt ez? Indien az említett felvételek sora. Bocs.

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll.

szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

0: Né?
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hágy Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, akinek nagyon ritkán van ennyire szorult helyzete, hisz egy vidám rádió műsort vagyok hivatott készíteni minden kedves rádiolgatónak hétről hétre, egyébként heti 3 órát, ha végsősorban összeszámoljuk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Petit, a Szolnoki Petit elvesztettük. Nagyon nehezen lehet ezt elviselni, mert nem vagyunk hozzászokva ehhez. Tehát egy kicsit korán van. Korán van még ehhez. Két felvétel, ami jönni fog, az a You Believe in Love, ez a Follow Me lemeznek, ami egyébként melyik évben jelent meg, majd lenne mondanom. 2014-es Grund Rekordos kiadványról van szó, tehát majd pedig a Californgasm lesz a másik időn túli zene, ezeket már le fogja keverni a technika. Aki ezt szeretné hallani, kérem látogasson el a www.zsuffajazz.hu weboldalra, ahol találkozhat a teljes hosszúsága műsorral. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönő a rádióhallgatók figyelmét. Nagyon-nagyon remélem, hogy minél ritkábban kell ilyesmi apropóban rádió műsort készítenem. Most még mindig nem találom magamat, nagyon sokan így vagyunk ezzel, teljesen kifeküdt a szakma. A hazai könnyű zenei és jazz élet nagy a padlón van. Hát ez jutott nekünk. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA Horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.

0: segíthetjük.
1: Keresse a hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
4: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Peti. Ismétlünk, múlt év február utolsó adását hallgatjuk meg, ez már volt, akinek március 4-én volt hallható. Azaz benne járunk már a tavaszban, a hangulatokat keresem, a tavasz hangulatait. Keressük meg, találjuk meg, következik az ismétlés műsor, egy bosszankodós adás lesz egyébként, majd halljátok mindjárt. A zenék viszont brilliánsok, szokás szerint következik múlt év februárjának utolsó, májusának első. Májusának? Márciusának első adása ismétlésben. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögül Zsufa Peti, és olyan zenéket keresek, amelyek a legjobban kifejezik az állapotomat, vagy hogy mit érzek.
7: Menjél tovább, ne állj meg!
6: Amelyek a legjobban fejeznek ki engem, és itt ugye több lehetőség közül válogatok, mint hogy ez lenni szokott általában, tekintettel a nagyszámú lehetséges döntési vagy opcionális lehetőségekre gondolok itt, ugye...
7: Gyere, ne állj meg!
6: Ugye itt mostan a lehetséges válogatási alapok, azok egy nagyon nagyszámú CD gyűjteményen nyugszanak, mégis nem megyek távolról neki, tehát nem olyan nagy évben fordulunk rá, mint ahogy ez esetleg az megszokható volt eddig tőlem, tehát hogy nem direkt frontálisan, hanem egy oldalvást közelítjük meg a problémát. Egyszerűen arról van szó, hogy ide, azt kertelem egy ideje, tehát tényleg azt kertelem és járulgatom körül, hogy 2 órát aludtam. 2 vagy más felett, és utána mentem is műszaki vizsgára a kocsival.
7: Jó csinálod.
6: Amit előzőleg fölkészítettünk. Most a jól fölkészített autóról kiderült, hogy lötyög a kormány. Hát ez egy 4 éves kocsi, mi az, hogy lötyög a kormány? Meg hát ugye előtte voltunk szervízben, hát ott az van, hogy ott megnézik, és összerakják, meg áthúzzák a csavarokat, és akkor lötyög a kormány. 2 óra alvásra az embernek a humorérzéke odaveszik, ezt komolyan mondom, tehát nem röhögtem olyan túl jó nagyot, amikor visszajött 6 perc múlva a kocsi, hogy ez az autó nem fog átmenni műszaki vizsgát. És akkor azt mondta ott a szakember, hogy akkor na gyorsan megemeljük és megnézzük, mi van. Aztán bementek, a utastérről belebújt a szerelő, ekkor már egy kb. Másfél perce foglalkoztunk a problémával. Belebújt oda, és elővett egy csavarkutyát, és húzott 2 mozdulatot egy csavaron, és minden rendben volt. Egy kormány összekötőnél valami vizélötyögött. Miért mesélem ezt el? Azért, mert zeneileg ezeket a hangulatokat keresem. És szerintem nagyon jól meséli a történetet, és viszi a hangulatot. A most is a mögöttünk folyó David Murray and the Gwokwa Masters közleműködik Pharrell Sanders lemez 3-as felvétele.
7: Ez az! Hogy csinálod?
6: Az Ogandu című felvétel. Ezt mindjárt újraindítom. Hosszú, mint az én művődésem a szervízben. Ez pontosan olyan zeneket válogattam, mondom, hogy jók ide. Itt rövid zene nem lesz, itt minden csak hosszan mehet. Aztán utána jönnek a barátok. Csikora, Friends lemezéről, a Samba Song. De ez se az a rövid zene, amit úgy arra gondolnék, hogy esetleg hallgassuk meg. Úgy, csak úgy, mit tudom én, amíg felérünk a 7-re a lifttel. Nem. Ha csak nem úgy áll a lift, hogy be az is beszorul, mint nekem a műszaki vizsgán a kocsi. Meg olyan a 2 felvétel. David Murray, Pharrell Sanders, Ugando című felvétele, ami ilyesmi. És a Samba Song, a Csikora, a Friends lemezről.
8: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

Köszönti Önt Magyarország leghallgatottabb rádiós jazz műsora. A Zsuffa Péter Jazz Club első órájában a Ministarsky és Hart Jazz Clubbal több mint 50 frekvencián szól a hallgatókhoz hétről hétre.

0: Életerő adapter. Használati utasítás. Az életerő adapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Kedves hallgatók, múlt év február utolsó, kinek március első adásának ismétlését halljátok itt a Zsuffa Péter Jazz Clubban.
2: Vers mindenkitől. Molnár Péter Salamon, a szerelő. Agyafurt a szerelő. Sok furfangot kieszelő. Ládájából mit vesz elő? Á, ez csak egy reszelő.
3: Kérem szépen, Molnár Péter Salamon a szerelő című verséhez azt tudjuk így hozzáfűzni, mert most már igazából szinte egy ilyen klub mozgalom próbál kialakulni, hogy a Salamonnak már több munkáját is láttuk, hogy ő vagy ilyen szociológiai szinten próbál belemerülni az életbe, vagy eleve egy szakmunkásról beszélünk, mert ugye a merítései azok mind a fizikai munka, elsősorban a belső építészet és a belső építészethez kapcsolódó filozófiai és fizikai összefüggések, ugye gondoljunk csak a vizetékszerelőre, hogy amikor nem jól forrasztja meg ugye a részcsöveket, akkor azonnal pisál vissza a víz. Tehát ezeket vizsgálja ő. Itt az a kérdés alapvetően, hogy amikor kimondjuk azt, hogy vers, akkor egy reszelő az tud-e kellően szimbolikus lenni. Úgyhogy hát csak drukkolok neki a Salamonnak, hogy alakuljon, küldje csak itten a dolgokat, úgyhogy nagyon jó, hogy nem tudom, tegeződhetünk-e Salamon. Most így fejbe úgy érzem, hogy talán igen, lehet, hogy én vagyok az idősebb, én 50 éves vagyok, akkor szevasz, Salamon, csak így tovább küld a verset.
2: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
1: A Zsuffa Péter Jazz Club, mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ugye a szerelő című verset hallottuk Molnár Péter Salamontól, Szőke András elemezte a verset, és Bognár Anna művésznő tolmácsolta irányatokba az alkotást. Hát szerelő. Most a szerelő tehát bement és meghúzott egy csavart, és utána a műszaki vizsgára már alkalmas volt a kocsi. A 10-12 másodperces beavatkozás miatt viszont kis ilyen újra kellett jönnöm egy másik nap. Hát ez már milyen? Hát egyszer már megkínlódtunk a koránkeléssel, meg odaenjünk időben, de hát ugye aki délből fekszik le a meló után, annak érthetően nehezére esik fölkelni délután 2-kor. Na, 3-4-2-kor. Na, hát az, hogy a háttérben úgy szedi szét a tempót Dennis Chambers, hogy hát le a kalappal, irgalmatlanul kemény dolog mellett a talpon maradni zenésznek. Nem is tudom, hogy én mernék-e egyáltalán csak a közelébe venni, amikor ő dobol. Ezt komolyan mondom, életveszély. Mike Sternnel játszott együtt itt a Millenárison, nem olyan nagyon régen, most már régebben, de mindegy, a lényeg az, hogy én azt láttam egész közelről, hát a Mike Sternnek gyöngyözött a homloka, pedig csak egy dolga volt sikálva hozni az egyeket. Hol az egy? Így szépen sikál a gitáron, és számolt a szerencsétlen, számolt, mert a mögötte a Chambers az úgy forgatta szét az egészet, hogy ember volt a talpának költ, mert tudta követni, hogy mi történik. Most nem akarok belemenni, de az a pokol. Tehát az hihetetlen, hogy milyen agya van ennek a Chambersnek. Ráadásul egy olyan elementáris energiájú emberről van szó, aki, hát ezt megint csak belsős infokból tudjuk, amikor a próbán van egy kis szünet, akkor a laptopot fölteszi maga elé a pergődobra, és pikáns filmeket néz az interneten. Az alatt, az idő alatt se kapcsol le az agyának az a része, amelyik ezt a zenét csinálja belőle. Hát ez milyen már? Elképesztő figuráról van szó. Dennis Chambers, halljuk a hangodat, és következzék a Dance Music for Borneo Horns 6-os számú darabja. A Planet Earth című lemezről veszem, az Outbreakről is majd valami. Most egyedül ennél lemezre maradunk. Pokolian megcsinálja, és mennyire egyszerű a hangzás, vegyük észre. Dennis Chambers a szó, majd pedig a zene. Lehet, hogy itt Starsky és Hatch Jazz Clubot mondott Chambers. Most nem esküdnék rá, hogy hogy volt. Majd mindjárt halljuk. De ez itt a Zsufa Péter Jazz Club, azt nem kell mondanom.
4: This is Dennis Chambers. Come on down to the Starsky and Hatch Jazz Club. I'm always there when I come. Thank you.
5: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és most nagyobb a csend, mint előbb volt, sokkal jobb zaj volt korábban, nem tudom, mi történt, valamit lekapcsoltam, valamit. És maradtunk Chambersnél, Outbreak című felvétel jön az Outbreak című lemezről. Talán a sosem le nem adott felvételek közül egy, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy mintha ezt én nem játszottam volna itt adásban a jelölések alapján. És az egésznek az apropója a hangulataim, hát hogy másképp, én ugye nem tudom ezt másképp csinálni, mert és ez a másfél óra alvásra, mondjuk közben szúnyogkáltam egy picit, tehát most a pontatlan a dolog, de a lényeg, hogy a másfél óra, kb. Másfél óra alvásra, ez a zene nagyon találó, tehát vannak olyan hallgatóink, akik hasonlóan keveset aludtak, mint én, ők szerintem ugyanúgy élvezik hozzám hasonlóan, ellenben a kipihent, harmonikus és krízismentes időszakokat élő hallgatók számára talán nehezebben hallgatható. Tehát, hogyha valakinek nem egyértelmű definiálnia, hogy most boldog vagy boldogtalan, de ezt most én nagyon komolyan mondtam, akkor, tehát ez, mondjuk ez egy vitatott, vagy vitatható állapot nála, és nem egyértelmű nála, hogy most én most egyensúlyban vagyok, hogy ez a zene meg fogja mondani. Tehát az előző is egyébként, meg ami most jön, egy kiegyensúlyozott, nyugodt, békés, harmonikus, érvényes, és meg sokáig érvényes műszaki engedélyű autóval rendelkező ember számára ez a zene, ez egy kicsit nyugtalanító, egy kicsit fölkavaró. Míg a most lejáró műszaki vizsgáló autó tulajdonosok, illetve a műszaki vizsgán nevetséges apróságok miatt fönnakadó gépkocsik tulajdonosai egyaránt valami varázslatosat fognak érezni benne. Tehát lesz ez a kettősség. A hallgatók, nagyszámú hallgatói bázis kettőosztásának, tehát ez a szelekciós tényezője a zene formájában. Jöjjön az Outbreak, és nézze meg mindenki, hogy ő most hova sorolható.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztersky és Hát Jazz Club.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, nem sok időnk van hátra, és ezt a kis időt szeretném olyan zenével eltölteni, ami kis lendületet ad, most már vidámabb és hallgathatóbb is, tehát van benne egy ilyen egészséges tank, ami azoknak is kedvez, akiknek még bőven van műszaki engedély és zöld kártya a kocsijukon, és nincsenek stresszelve azzal, hogy fönnakadunk egy közönséges csavar meghúzatlansága miatt a műszaki vizsgán, és ezért új időpontra kell esetleg jönnünk vele. Ezt csak úgy elmondtam, tehát nyilván a hallgatói között ilyen hallgató is van, de a többségük remélhetőleg egészséges, boldog, harmonikus létben van, és kiegyensúlyozott. Számukra a zenehallgatás most föllazul, ezeket a terheket kioldjuk, és Dave Weckl a megoldás. Egyébként Chambers-t és Weckl-t egymás után játszani, hát szóval ezek azért arrébb vannak. Dobról van szó, meg dobosról van szó, de érzi azt a kedves hallgató, hogy miért illetlenség ez. Egészen másképpen van a dolog, de szerintem így is szórakoztató még bőven. Meg hát annyira aranyvilág nincsen, hogy túl sokat hallanánk a Chambers zenéjét, vagy a Dave Weckl zenéjét. Mert minden olyan hallgató, akinek a könyökén jön ki a Weckl, meg a Chambers, az valószínűleg már el is tekerte ezt a rádió állomást és ezt a rádió műsort. De én gyanítom, hogy túl sokan nincsenek ezzel a problémával, és nem élnek, úgyhogy én ebből a szempontból egy picit ellazáskodom a dolgot, és Chambers után Weckl-t adok. Na, Tiempo de Fesztivál ment már ez műsorba. Perpetual Motion, a szüntelen mozgás 11-es felvétele. Ez a lemez a néhány közül az egyik kedvencem, Dave Weckl-től. És akkor annyit mondok el, hogy tehát, hogyha ezt lekeveri a technika, mert ugye újraindítom, akkor ezt meg tudjátok és meg tudtátok hallgatni a zsuffajazz.hu weboldalon, jobbul a kis rádión. Ott egyébként 3 óra műsor érhető el, normál esetben, illetve hát mindig, csak hogy mennyire van frissítve, azt nem tudom, mert ugye azt le kéne gyártani, mint ahogy most is az utolsó pillanatok egyikében készül ez a műsor. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, találkozunk a jövő héten, én nagyon bízom benne, hogy sikerül ettől többet aludni, mert ami most van, hát ez nagyon-nagyon dráma, szóval ezt nem lehet csinálni. Én is most valószínűleg, hogy ezt megcsináltam, hogy is ott bedülök ide egy ilyen nyugágyba, és alszom pár órát, hogy utána folytassuk az adásmenetek írásával az éjszakát. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, műsorvezető szerkesztő Zsuffa Pétert, találkozunk jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
4: Újgyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Töregyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges

és betegségmegelőzési központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Július 26-a, vasárnap. A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágó hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezér tere között pótlóbusz közlekedik. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Mikrofonok bekapcsolva? Potméterek kibiztosítva? Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
5: Szevasztok, lépbe a kapott szép jó napot, üdvözlünk mindenkit! Szevasztok, a fiatalok füle hallatára történik, cincomnak az egerek! Köszönjük, hogy pajtás az effektet, azt hiszem elég is lesz. A szerelemszex gyengétség rovatunkban most leveleket fogunk felolvasni. Nézzük, az első levél mit tartalmaz.
6: Kérem, doktor úr, segítsen! Teljesen beleestem Leonardo DiCaprioba, és ha nem lehet az enyém, akkor öngyilkos leszek. Már nem bírom tovább. Állandóan csak a róla készült képeket csókolgatom. Megadná DiCaprio címét? Kérem, segítsen!
5: Hát igen, sajnos ebben nem igazán, hogy igazán tudnék is segíteni. Nem mindenkinek adatik, ugyanis meg a lehetőség és a szerencs, hogy egy ilyen bombázó, mint ugye Leonardo DiCaprio, tehát hogy rondítsa az ágyát. Ő biztosan nagyon csúnya vagy, ez az egyik lehetőség, ami fennáll, vagy pedig mellesleg én például Monica Lewinsky-val járok. Szóval szerintem

0: nem se tökéletes, de azért ne aggódj. Csuklom, doktor Mácsi, engem Petikének hívnak is. Az a nagy bajom, hogy 13 éves vagyok, és még nem jött meg a menstruáció.
1: Még nekem sem.
0: Anyukámnak nem merem elmondani orvoshoz, meg igazából félek elmenni. És mit csináljak? És mikor fog megjönni egyáltalán?
1: Hát édes Petikém, te nagyon hülye vagy. El ne menj az orvoshoz, mert beutalnak a szanatóriumba. Anyukának meg el ne mondd, mert halálra röhögné magát. Ne izgulj, még fiatal vagy, de 30 éves korodik, hogyha nem jön meg, tényleg menj el az orvoshoz. Sok szerencsét.
0: Nézzük következőt lehet.
1: Nagy a problémám, kedves doktor úr. 18 éves lány vagyok, és az a gondom, hogy félek a bátyámtól, mert már többször próbálkozott nálam. Úristen, szerencsétlen. A szüleim sajnos állandóan délután dolgoznak, és nem merek vele egyedül maradni. Kérem, kezeljék diszkréten a problémámat, és mondják meg, mit évő legyek.
0: Tehát kedves Kolopár Aranka, Debrecen Darabos utca 43 szám alatti lakosunk, csak egy valamit javasolhatok, vagy akarsz fel magadat, vagy ütesd el magad egy kocsival. Egyébként problémára teljesen diszkréten kezeltük, azt hiszem, feltettük a internetre is például, és elküldtük az igazságügyi minisztériumba és az FIA-hoz is, úgyhogy már ott dolgoznak az ügyön. Remélem azért valamit tudtam segíteni neked. Itt egy másik levél. Problémám nagyon sajátos, úgyhogy nem is mondhatom el. De kérem, segítsenek!
1: Hát én azt javaslom, kedves hölgyem, hogy problémájával haladéktalanul forduljon az orvoshoz, mert ez tényleg valóban nagyon komoly dolog. Hát remélem tudtam segíteni.
0: Sajnálatos legutolsó.
1: És az utolsó levél. Hatalmas problémával fordulok önhöz. Egyik ószerünk nemi aktus közben kiukadt, és félek a barátommal, hogy terhes leszek. Nem merem otthon megmondani a szüleimnek, mert még csak 53 éves leszek, és félek, hogy kitapossák a belemet, és deportálni fognak. Önök szerint mit évő legyek?
0: Hát ez problémád, igen, megrázott minket. A szüleidnek nyugodtan elmondhatod, hiszen nem lesz belőle semmi gond, csak előtte tudasd velem, hogy melyik vonattal indulsz, még mielőtt ószert vásárolna a barátod, de próbáltuk ki a boltban, tehát hogy működik-e. Ha nem működik ki, akkor persze teljesen nyugodtak lehetek és mérget is vettek rá. Továbbra is a szavazatot hallgatják, jogában áll hallgatni mindenkinek, de minden, amit mondunk, felhasználható az unalom előtt.
2: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi rádió.

0: Komu reklám?
1: Már a jövő sem a régi.
0: Komu reklámot hallottak?
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! Pelenka nem maradt szárazon, illetve most szeretnénk egy effektet küldeni Gyula barátomnak. Ez volt ez a bizonyos szám, amiről Gyulának már meséltem. Az elkövetkező rendőkben még fogunk felolvasni graffitiket, és telefonbetyákolunk majd még. Ami biztos, az biztos. Most egy nagyon kedves szám következik legalábbis, nekem nagyon kedves szám.
3: Hobbi rádió.

0: Kamu reklám.
1: Valami P-t mondjál neki.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az új Super Plus a Bosch-tól? Nagyobb teljesítmény és benzin megtakarítás? Nem tudom elhinni. Jó.
3: Akkor csináljuk, és az előző az tök perfekt volt minden. Időben is, meg feelingben is.
2: Jó.
3: Ha még emlékeztek rá.
1: Hát igen, meg lesz.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új...
3: Ez már is bekuppant.
2: Beszarok. Nem lehet igaz. Hogy lehet ez?
1: Messzebb
3: szerint. Biztos előrébb
1: hajoltál. Nem. Persze, egyből.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új szörös játszát múlcsi. Lengyelül nem kell? Az a pop. Jó.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Én súdig ez a vite.
2: Na nézzük.
5: Ez sem lehet igaz.
2: Bocsánat. Na, komolyan. Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új Super Plus gyújtó gyertyájával.
1: Látod, hogy csodálkozol, hogy nem hívnak a Brizsbe. Na jó. Megcsináljuk, komolyan.
2: Hogyan spórolják üzemanyagot?
1: Elnézést! Komolyan mondom, ilyen három éve nem fordult előbb az. Na jó.
2: Ja.
0: Kamu reklámot hallottak.
6: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: És hát ahogy mondtuk, hogy lehet minket hívni a műsoridejét, azonnal meg is csörend a telefon, ki van a vonal a másik végén.
2: Hello, jó napot kívánok, Pia Gyula vagyok.
1: Szia Gyula Pajtás, meg van osztálytársam, és én hívtam fel. Most ilyen őszintességi rólamot kaptam, de viszont van egy rossz hírem Gyula. Nem tudom, átadták a szüleid az üzenetet?
2: Nem, nem mondtak
1: semmit. Az van, hogy délután át kellene hozzánk jönni, mert apukám megvásárolt téged rabszolgának az ültetvényünkre. Most már kakaó ültetvényen fogsz dolgozni, napi 24 órában, meg majd nálam fogsz aludni, kapsz vászon, ruhád, meg ilyen egyszerű kis dolgot, meg kapsz egy száraz kenyeret, meg vizet.
2: Nem gondolt komolyan.
1: De tényleg ez van, ugye, hogy így van.
3: Így
1: ő is
3: van.
1: Ott volt, ő is lát az adásvételi szerződést. Majd kérdez meg a szüleidet, nem tudom, miért nem adták át, pedig ez szerintem egy fontos információ lett volna.
2: Anya, tényleg eladtatok rabszolgának? Miért?
1: Ajaj. Na, igaz? Alátámasztották?
2: Hát, azt mondja anya, hogy próbálják szerencsét, hát ha egy többre viszem az életben.
1: Hát ez az. Én ő is így gondoltam, meg apukám is így gondoltam.
2: Tehát ez nem egy magyar népmese, ahol elszegődök vándornak, és akkor kis bacsúval, ez ilyen
1: igazi
2: földbirtok, latifúzium, ahol a rabszolgák megkebernek.
1: Az az. Úgyhogy most kapom a sóstól meg az illettől, nem jön
2: ja, erre mondtad, hogy egy csomó ilyen emberi jogi per indult már ellentek, de még nem tudtak semmit.
1: Nem, miről beszélsz?
2: Hát mondtad egyszer, hogy milyen valami alkalmazott, akkor nem rabszolgát emlegettél, vagy már indultak ilyen jellegű perek ellentek, hogy rosszul bántok az emberekkel, de hát akkor nem tudtam, hogy ez ilyen latifundiális jellegű az egész.
1: Na mindegy, ne gabajodjunk bele ebbe a témába.
2: Az is. Szóval...
1: Ez kevésbé érdekli a rádió hallgatókat, viszont egy 30 kilós hobby beton csomagért vállalod el, hogy megmondod, hogy vagyis meg tudod neki mondani, hogy milyen nap lesz holnap.
2: Nem tudom. Az emberiség történetében még nem sok.
1: Annyit mondok, hogy Newtonhoz kapcsolódik, Newton életéhez kapcsolódik. Úgyhogy ezzel segítek önt. Már ő is volt ugye szerelmes, és...
2: És a rádióhoz is kapcsolódik, gondolom, akkor biztos...
1: Guli hevesen bólogat. Egy kutya effektet mindjárt is fog tenni, szerintem.
2: Akkor biztos Newton megfabrikálta élete első.
1: Na, ne szalazd a lehetőséget nyerni a 30
2: kursot.
1: Elfogadjuk?
3: Nem. Csak a helyes válasz.
1: Alattad a kutya ugatást?
2: Nem, aztán még nem.
1: De az átom, nem ment ki a postás.
2: Nem.
1: Ó, pedig nagyon terjedelmes cikket jönnek benne a Debrecen közéletben, mellékletben. És ott olvastunk egy pár dolgot most be, például az adásban, erről a dologról. Na jó, de hát ne félszírozzuk annyira.
2: Jó, még egy nagyon gyors kérdés. Vigyek-e magammal valamilyen ruhát, vagy ott mindenem mindent kapok?
1: Hát mondom, kapsz ilyen úcsva zsákból kiszabott ruhát, de az olyan, hogy össze kell kötni.
2: Meg, a párizsi divat szerint.
3: Meg nekem is van egy ruhá, még az ők nagymamámé volt, azt majd oda tudom adni.
1: Na?
2: De én azt, hogy én most a legújabb párizsi divat szerint öltözködöm.
1: A Chopin Lafit 99-es.
2: Én már 2000 őszére készülöm. Próbálgatom ezeket az új dolgokat, hogy az megoldható, hogy ott még valami szabóval veszek, hogy méretre igazítás, meg ilyenek.
1: Rózsaszín fodrokkal, meg ilyen szívecskékkel gondoltad volna?
2: Hát igen, követve a mai trendet, azt hiszem ez
1: most
2: mindenél jobb lenne.
1: Rendben, megbeszélem a napitán, hogy mit tehetünk.
2: Meg kellene egy kocsi, hogyha így befejeztem, akkor itt tudjak járkálni.
1: Rendben,
2: rádiós magnóval.
1: Ezt hiszem, hogy rabszolgának ez egy alapból adott szolgáltatás. Egyébként hosszú voltál tegnap ilyen álmos hangodban, úgy hallom a hangod alapján, ott bulisztál egész éjszaka.
2: Hát igen, elmentünk, mondjam.
1: Igen.
2: Hangfogóba.
1: Ki mondta ezt? Ez majd Guli kisipolja adásunk kívül.
2: Ja, hát persze, úgyse élőben vagytok most eszembe.
1: Persze, mert itt már nem élőben vagyunk. Hát azért köszönöm a tájékoztatást. Mit reggeliztél még ez az utolsó kérdés, ami így?
2: Babos kalácsot.
1: Babos kalácsot? Az nagyon finom. Az élet babos oldala? Egyébként a Fingó ember hamarosan ellátogat ide a stúdióba a közénk újra, hogy na jó, nem is választalak tovább, biztos álmos vagy ezek után.
2: Jó vétel.
1: Igen?
3: És kellemes szeles délutánt.
1: Kellemes szeles délutánt.
2: Ja.
1: Tényleg a szeles szárnyak. Azaz, szevasztok, orbe szájba. Kuli van üzenik.
4: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
6: Műsorajánlót hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Érkezett hozzánk egy kazetta, és hát ez egy nagyon titokzatos kazetta, nem tudjuk az eredetét ugyanis. Vagyis hát ez az egyik riporternünknek a dokumentációja, mert ellátogatott egy iskolába is, csak ez maradt fenn belőle. Hallgassuk meg!
1: Szevasztok, fiatalok! A mai napon ellátogattunk egy iskolába, és pár kérdést tettünk fel a diákoknak. Ezt hallhatjátok most. Egy egészen átlagos iskola ez, nincs itt semmi különös, legalábbis első ránézésre. Belépünk, dohos izzadságszag, majdnem elcsúszok egy méretes nyátócsán, de lássuk rögtön az első diákot. Óvatosan közelítek felé, nehogy megijedjen, hiszen a büfé előtti sorban áldogál. Szia! Ne haragudj! Mi a véleményed a büféről?
2: Virítsd a lóvét!
1: És milyen itt például az italválaszték? Látom, van is valami a kezedben.
3: Egy dupla viszkiben.
1: Hú, ez egy iskola. Alá merülünk, mi lehet még? Most látok egy elég fura fiút. Jetta bakkancs, bársony nadrág, és egy szakadt Marilyn Manson-os póló. A kalján több tűzszúrás hely is látszik. Nem egész egyenes pályán közlekedik. A szemeit képtelen egyértelműen fókuszizálni, mintha teljesen felakadtak volna. Megszólítom. Szia, arra úgy, ki vagy?
3: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond.
1: És ha lehetne még egy kérdésem, hogy érzed magad itt az iskolában?
3: Szállj fel magasra.
1: Na jó, ezt inkább magára hagyom, mert amúgy is teljesen vigyorgós, motyogós lett. Próbálok akkor egy normális diákot keresni, félek nem járok szerencsével. Bent elme részkerek, már a lépcső feljárónál vagyok. Valahonnan gyermek sírás szűrődik ki. Szia, ne haragudj, megkérdezhetem a neved?
2: Persze.
1: És meg is mondod?
2: Hát azért ismerem a személyiség jogaimat, és csak az ügyvédem jelenlétében vagyok.
1: Nem olyan ügyben szeretnél kérdezni.
2: Nem, miről? Én csak tartottam a kést, és belerontott az osztályfőnököm. A noplók meg nem is én égettem, hanem magától felgyulladt öngyulladás volt, tudja. Igen.
1: Szereted az iskoládat?
2: Az iskolát?
1: Látom, épp szipózol.
2: Kell. Amúgy a kérdésed válaszolva, én szeretem az iskolát minden nyári szünetben. Egyébként pedig van egy kedves mondókám. Hula Pelyes dinamit robbasszuk fel a sulit.
1: Ez jó ötlet. És tanulni szeretsz?
2: Mit akarsz? Meg akarsz ölni, de szerencsétlen. Most mit csinál?
4: Mind akarsz a barátomat? Ne kérdezgess itt a barátomat. Féreke, nem mondjál neki semmit. Még nem biztos, hogy te lesz az esztike.
1: Oké, ezek szerint folytatnom kell a kutatást értelmes lények után. Na jó, felmegyek a tanáriba, mert nem lesz meg a riport. Egy zizegős, bemelegítős tanár kocog el előttünk. Elállítom. Elnézést, látom. Testnevelés tanár. Megmondaná a nevét?
2: Persze.
3: Gedeon bácsi a nő bálványa.
1: És mit tudna mondani az iskoláról?
2: Durva Didi.
1: Tessék?
2: Igazából azt akartam mondani.
3: Nekem nem kell más, csak téged akar.
1: Bocs. Egy női mosdóban sikerül menedékre lelnem. Ez azt hittem, hogy ki akarok vele kezdeni. Hova jöttem én? Itt úgy látszik egyetlen értelmes ember sincs. Azt hiszem feladom. Végig futok a folyosón, le végig az aulán, és végre kiérek. Végre a szabad levegőn, ó, mi felemelő élmény, újra látni, napfény, ó. Elboruló elményben még felcsillan az iskola neve. Kukori Éliás Ideg- és Elmegyógyintézet.
5: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Azt hiszem, hogy a hátralévő időben még nagyon sok dolog történt, de az is megtörtént, ahogy az elkövetkezőben sátánista Pista is itt lesz körünkben, sátánista gurú, és lontás levevő, szerelem kötő, csendőrök, és igazmondó jó lesz. Szóval a Mátka Kárszhoz hajtását is, nem nincsenek meg egy kis vér itt a stúdióban. Nem várjál, megnézem az egyik hangteknikusében most vágta a kezét egy CD-vel, és azt lenyalhatod, hogyha gondolod. De azt árulj el, hogy néz ki egy ilyen sátánista buli. Először is szeretünk egy nővé operátost. Hogy nővé operátot? Miért kell, hogy nővé legyen operálva? Hát annyi egy gyengébb nem igaz? Meg, hogy a operálva van, az így is viccesebb. És akkor meg kegyelet teljesen halálra rugdáljuk, legyújtjuk a bőrét, becsúzzuk fel cincájuk, és amíg mindig él a rohadt kis szemét, akkor mindenki felakaszthatja. Egyszer hadd dögöljön meg a rohadt kis szemét, mindenki, nem igaz? A kis tetű, ez a szemét dög a kukába vele. És ezek után mit csináltok? Hát, ha még nyilatkos, akkor felveráljuk kis kockákra és táncolunk rajta hajnalig. De gyakran előfordul, hogy úgy küzdenek ezek a kis undorító élőlények, hogy még ilyenkor is segítséget kiáldoznak és harapkálnak. Aztán mindent felgyújtunk és levizelünk, megöljük a kost rendesen. Hát kapjanak a kis görény. És ha már teljesen meghalt, akkor ellenőrizzük, hogy nem-e lélegzik még. De a biztonság kedvéért még belelövünk egy Browningból, amit éppen a fatalom kaptam most. Szóval, ha még jelen, akkor meg levetítjük neki azt levezve, és az eszmenhád a legutolsó részét eredeti nyelven, de ez már tényleg csak szükség esetén, mert ez is ránk is sokkoló hatással lenne. Ha úgy sincs több kérdésed érzem, akkor én most épp neki is hallom megetetni a kis cicámat. Sziasztok!
1: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Tudományos testület a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. 10 nap alatt 4000 program a művészetek völgyében. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Medl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenenbent Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok. A Hobby Rádió robot műsorvezetője, kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 26-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 30 fokot mutatnak a hőmérők. Anna és Anikó nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 26. napján az Anikókat és az Annákat ünnepeljük névnapjukon. Az Anikó Héber Székely eredetű név az Anna magyar beccézéséből önállósodott. Jelentése bájos, kedves és Isten kegyelme. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika és Anika. Jeles viselői Fűr Anikó színésznő, Marsi Anikó műsorvezető, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadó művész és ön, kedves Anikó. Szintén ezen a napon köszöntjük Anna nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelme, kellem, kecsesség, valamint báj. Ez a név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a név viselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Becézése Ani, Annika, Ancsi, Ancsa, Annácska, Panni, Pannácska, Panka, Anci, Ancsi, Panna, Pancsi, Nusi és Nusika. Jeles viselői ennek a névnek Fehér Anna színésznő, Hajnal Anna költőnő, Kubik Anna színésznő, Peller Anna színésznő, valamint ön, kedves Anna. Ezen a napon köszöntjük még Áhim, Anélia, Anett, Anetta, Anica, Anika, Anilla, Anina, Anitra, Anka, Beril, Joakim, Kisanna, Kisó, Mózes, Nanett, Nanetta, Nina, Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, Panni, valamint Taddeusz nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. július 26-ával kezdünk, Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált hat Gellért püspököt. Folytassuk a 17. századdal, 1678. július 26-án Bécsben megszületett első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása alatt 1707-ben a Rákóczi szabadságharc idején az ónódi országgyűlés kimondta a Habsburgház trónfosztását. Folytassuk a 19. századdal, 1856. július 26-án megszületett George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. Leghíresebb műve a Pigmalion. Továbbra is a 19. században maradunk, 1875. július 26-án megszületett dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, az analitikus lélektan megteremtője. És még mindig a 19. század, 1894. július 26-án megszületett Aldous Huxley, angol biológus, aki Darwin fejlődéselméletének elfogadását segítette. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. július 26-án megszületett Pelle István, olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián vett részt. 1932-ben 2 aranyérmet is nyert. Továbbra is a 20. század, 1928. július 26-án megszületett Stanley Kubrick, amerikai rendező. Leghíresebb rendezései a Tágra zárt szemek és a Lolita. Folytassuk 1945. július 26-ával, ekkor lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 2 évet lépünk előre, 1947. július 26-án aláírta Truman amerikai elnök a nemzetbiztonsági törvényt, ezzel a törvénnyel hozta létre többek között a CIA-t. 1953 a következő időpontunk. Július 26-án meghalt Eva Perón, Evita, Juan Domingo Perón argentin elnök felesége. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 26-án Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 44-től 52. vers. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok. A gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Elmélkedés. Isten országának öröme. A mai evangélium három hasonlatot tartalmaz. A szántóföldbe rejtett kincs, a drága gyöngy és a halászháló példázata egyaránt a mennyek országáról szól. S bár különböznek, van bennük közös vonás, a megtalálás öröme és az élet megváltozása. A szántóföldbe rejtett kincs példázatában egy ember, talán egy földműves, nem kincset keres, hanem munkája közben egyszer csak belebotlik. Ahogy dolgozik a földön, rátalál valamire, aminek értéke minden addigi vagyonát fölülmúlja. Az öröm, ami ekkor betölti, arra ösztönzi, hogy mindent eladjon, hogy a földet és vele együtt a kincset megszerezze. A drága gyöngy esetében a kereskedő már tudatosan keres valami különlegeset. Ő szakértő, aki ismeri az értékeket. És amikor megtalálja a páratlan gyöngyöt, akkor nem késlekedik. Elad mindent, hogy azt az egyet megszerezze. A halászháló példabeszédében pedig egy ismeretlen halász veti ki a hálót, és sokféle halat gyűjt össze, jókat és rosszakat egyaránt. Az első két példázat a mennyek országáról, mint megtalált értékről szól, amelyért az ember kész mindent odaadni. Ám fontos észrevennünk, nem csupán az ember keresi Istent, sokkal inkább Isten keresi az embert. Ez a felismerés nagy szabadságot ad. Isten nem a teljesítményünkért szeret minket. Az öröm, amit a példabeszédek szereplői átélnek, nem abból fakad, hogy mit adtak el, hanem abból, hogy milyen kincset kaptak. Az eladás, a lemondás, a régi élet letétele nem veszteség, hanem örömteli átrendezés egy új értékrend szerint. Olyan ez, mint amikor valaki hosszú idő után rájön, hogy mi az igazi hivatása, hogy kihez tartozik igazán, és ettől fogva mindent ehhez igazít. A példabeszédek szereplői sorsfordító döntést hoznak, mindenüket eladják. Ez egy felelős lelki magatartás. Isten országa nem csak a jövő reménye, hanem a jelenben formáló erő. Aki valóban rátalált Isten szeretetére, nem maradhat közömbös, nem folytathatja ugyanúgy az életét. A példabeszédek tehát változásra hívnak, újra gondolni, mi az értékes és az értéktelen, mi a fontos és a jelentéktelen, mire áldozom az időm, az energiám, a szívem. Az utolsó példázat a halászhálóé, mindenkorban időszerű. Napjainkban, amikor a világ annyira zavaros és sokszor összemosódik a jó és a rossz, az érték és a silány, a tiszta és a homályos. Jézus arra emlékeztet, hogy eljön az idő, amikor minden a helyére kerül. A mennyek országa nem elmélet, hanem valóság, ahol számít a szív tisztasága, az élet gyümölcse, a hit és a szeretet cselekvő ereje. A halászok nem válogatnak, de a végső szétválasztás annak megítélése, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten kezében van. Ez biztatás arra, hogy most van itt az idő a megtérésre, a változásra, az újrakezdésre. Ezek a hasonlatok egyaránt tartalmazzák az isteni meglepetést és a személyes döntés szükségességét. Nincs automatikus belépés a mennyek országába, de nincs kizárás sem. A meghívás mindenkié. A kérdés az, felismerem-e a kincset, amikor elém kerül. Kész vagyok-e mindent odaadni érte? Merem-e megélni az örömet, amit a találkozás hoz? A legnagyobb kincs maga az Isten. Aki egyszer rátalál, többé nem akar mást. És öröme nem fog elmúlni. Uram, Istenem, köszönöm, hogy te kerestél engem előbb, és amikor én még nem is tudtam, te már úton voltál felém. Köszönöm a kegyelmet, hogy rátalálhattam arra a kincsre, amely te magad vagy. Segíts, hogy soha ne elégedjek meg a mulandó dolgokkal, hanem újra és újra keresselek téged a mindennapokban. Adj bátorságot lemondani mindarról, ami nem te vagy, és add meg nekem az örömet, amely a veled való találkozásból fakad. Ne engedd, hogy szívem megkeményedjen, hanem őrizze azt az örömöt, amit a kegyelem felismerése gyújt benne. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz
1: duplán jó. Csákatilával. Gyere fel, táncolj
2: mi! Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Július 26-a, vasárnap. A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos közelgó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágó hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezér tere között pótlóbusz közlekedik. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak.

0: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1348. A nápolyi Johanna csekély összegért eladta a pápának akkori székhelyét Avignont, a nyert pénzen hadsereget vásárolt, mellyel a magyar hadak fővezérét Lackfi Istvánt Nápolynál megtámadta, de vereséget szenvedvén július 16-án fegyverszünetet kötött. 1868. A munkások újságja részleteket közöl az első internacionáli alapító üzenetéből. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az Európai Bizottság újonnan bemutatott reformcsomagja vegyesen fogadott a piacon, amely az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer EU ETS átalakítását és egy új villamosítási cselekvési tervet is tartalmaz. Ugyanakkor a magyar gazdaságban kulcsfontosságú adatok érkeznek a következő héten, beleértve a bruttó hazai termékről, GDP, a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről, a lakásépítésekről és az ipari termelői árakról. Mindeközben az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában, amely 2030-ig 4000 megawatt új szélerőmű kapacitás kiépítését teszi lehetővé. Ez a lépés alaposan letörheti az árakat Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt Dér Sonneven Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak. Ezek az események és döntések fontos hatással lesznek a magyar gazdaság jövőjére, és érdemes figyelemmel kísérni a fejleményeket. A következő hónapokban várhatóan további információk és döntések fognak érkezni, amelyek alakítani fogják a gazdasági környezetet Magyarországon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: ó, szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be. A hálózat várja a látássérültek tapasztalatait, hogy valódi védelmet kérhessen a leginkább kiszolgáltatott közlekedőknek. Emellett olvasható portálunkon, hogy Alexandra Adams hivatalosan is az Egyesült Királyság első siketvak doktora lett, aki elvégezte az egyetemet, és immár hivatalosan is orvosként elárulta, hogyan tud kommunikálni pácienseivel. Kiemeltük, hogy a Vakok Vietnami Egyesülete tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh elnök gondolatai a fogyatékosságról, de nem a vereségről elméleti és gyakorlati értékek című témában, valamint összefoglalta és díjazta a Hó bácsi szavainak mély emlékezése a fogyatékosság, de nem a vereség példájának ragyogása című verseny eredményeit. A digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetése a fogyatékkal élők számára szintén fontos téma, amelyről a Vakok Vietnami Egyesülete szakmai találkozót szervezett. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorokkal várjuk Önöket. 13 órakor a Gépház című műsorunkkal folytatjuk, amely a pénteki műsor ismétlése, és az informatikai magazinunkban számos érdekes témát fogunk boncolgatni. 16 órától az US Fever Show műsorunk kerül képernyőre, ahol 2 órán keresztül a listavezető dalokat hallgathatják meg Amerikából. 18 órakor az esti hírösszefoglaló műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, valamint sporteseményekről is táj.
1: Hobby Rádió!

Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ma vasárnap, csodálatos napsütéses időnk van, a hőmérséklet 30 fok körül van, és a szél enyhén fúj 17 km/h sebességgel északnyugati irányból. A nap folyamán a hőmérséklet elérheti a 34 fokot, míg az éjszaka lehetőleg 19 fokra csökken. A napsütéses órák száma 12, és az UV-index 6, tehát érdemes vigyázni a bőrünkkel. A szélcsúcsok elérhetik a 48 km/h sebességet, és 16% esély van csapadékra. Holnap hétfőn egy kissé felhősödhet az ég, és a hőmérséklet kissé csökkenhet, 23 fok lesz a minimum, 31 fok a maximum. A napsütéses órák száma 10 lesz, és a szél egy kicsit erősebb lesz, 50 km/h sebességgel, északnyugati irányból. A csapadék valószínűsége 24%-ra nő. Szerdán pedig ismét napsütéses időnk lesz, a hőmérséklet 20 fok és 31 fok között lesz, a napsütéses órák száma 13 lesz, és a szélsebessége 31 km/h lesz északnyugati irányból. Az UV-index 7 lesz, és 0% esély van csapadékra. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Gépház című műsorunkkal folytatjuk. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
7: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
8: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallotta.
2: Hubbi Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
4: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai

0: máshol mire vagyok jó?
1: Semmire, ez
0: tény. Szevasztok.
2: De hogy nem, hát olyan sok alkalmazást mutatott be PC-n. Hát a Robi az egyik legtöbb alkalmazást bemutatott PC-n.
0: Amikor PC is Robi.
2: Igen, tényleg PC is Robi.
0: Volt egy ilyen.
2: Kipécézem magamnak a PC is Robi.
1: És hogyha majd, nem tudom, lejár a gépházas szerződésed, akkor majd leszel WC is Robi.
0: Simán elképzelhető.
1: Te leszel a WC is néni. Na jó, kedves WC-s hallgatók, akkor néni. Kezdjük el ezt a műsort.
0: Hát ezek után nagy kedvem van elkezdeni a műsort. Teszel arról, hogy az első percben jó kellene lejárt szerződéssel, WC-vel és hasonló remek dolgokkal.
1: Nagyon sokáig fog érni a szerződésünk, Robinak is és mindannyiunknak. Reméljük, és önök sokáig itt lesznek velünk. Ennek érdekében például van ez a 3 perc, ami semmire nem jó, de már Máté elmondta az időjárást, úgyhogy ezen túl vagyunk. A játékot, a Pokoli Szomszédok című játékot nagyon sokan elkérték tőlünk. Azóta Robi mindenkinek elküldte, úgyhogy reméljük, hogy neked.
2: Remélhetőleg.
0: A hét második felében, tehát igazából egy-két napja. Nyilván ez még szervezés alatt van, hogy valami állandó helyre feltölteni, vagy közzétenni. Tehát igazából egy kicsit előre haladtunk, mert amit ezt valóban elsősorban önmaga is környezet szórakoztatására készítetted, nagyon-nagyon örült annak, hogy ilyen nagy érdeklődés mutatkozott a játékra. Nyilván, hogyha a gépházban valaki megírja a tapasztalatait, a játékélményt, kritikát, javaslatot fogalmazni.
1: Már most megírták, tehát van, akinek egész retro élményei támadtak ettől, és nagyon tetszett neki az, amit hallott. Ez többen
0: hát annál is inkább. Volt olyan hallgatónk, aki ezt ismerte, például Viktor. Nyilván nem az akadálymentesített, amit által kizett rajongói változatot, hanem az eredetit.
1: És az a vicc, hogy nemrég vette meg ezt ő a családnak a látós változatot, és most örült, hogy ő is ilyen sajátos módon, de abszolút részese tud lenni ennek a játéknak.
0: Nagyon szívesen köszönjük az önök érdeklődését.
1: De mindenkinek most... Viktort emeltük ki, de mindenkinek köszönjük szépen. Nagyon sok nevet sorolhatnánk itt fel. Köszönjük szépen, hogy írtak és érdeklődtek. Csak bátran.
2: gephaszcsapatkukat@gmail.com.
1: Az bizony. És akkor nézzük a játékon kívüli egyéb levél cunamit.
0: Nézzük. Lidi írt nekünk. Szia, köszönjük, hogy hallgatsz minket. Lidi az okos szemüveggel kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk. Elgondolkodott azon, amit mondtunk, hogy túl sok a bemondott információ, mondtuk ugye mi. Itt pedig erre azt mondja, hogy gondoljuk-e azt, hogy a látó emberek a szemükkel ennyi, sőt sokkal több információt látnak az idő tört része alatt, mint amit a szemüveg elmond. Tehát ez nyilván kell szem, agy, idegrendszer.
1: Ugye hozzá vannak ehhez szokva.
0: Így
1: nekünk
0: van, ezt írja Lidi.
1: Ez fura, mert figyelni kell a villamosra, meg minden egyébre, neközben figyelni kell a szemüvegre is, mert hát ha olyan információt mond, ami fontos a 15 lényegtelenen túl. Mármint bemond 15 lényegtelen információt, és egy nagyon fontosat esetleg.
0: És pont ez a nagy dilemma, Lidi is megfogalmazza, hogy nagyon nehéz, hogy a szemüveggel optimálissá tegyük azok az információkat, a mennyiségét és minőségét, ami megfelelő, hasznos, megfelelően kell utasítani erre a szemüveget, erre rá kell jönni a használóknak. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat, ezt már én teszem hozzá. Lidi most azt írja, hogy ő maga részéről még nem bízik eléggé a technológiában ahhoz, hogy ennyi pénzt kiadjon érte. Amihez ő használná, ahhoz ő szerinte még nem megbízható. Az egy teljesen releváns vélemény.
1: Abszolút, én továbbra is azt mondom, hogy nem vagyok meggyőződve, hogy teljesen live streaming történik. Egyrészt erről sem vagyok meggyőződve, hogy folyamatosan egy állandó videós kapcsolat van köztünk, mármint mesterséges intelligencia és a felhasználó között. Hanem ilyen fotók készülnek időnként, tehát egyfajta fotósorozat, és amikor egy kép elkészül, akkor azt elküldi interneten keresztül, tehát függ internet sebességtől, a mesterséges intelligenciának. Az feldolgozza, majd a választ interneten keresztül, tehát ez is függ internet sebességtől, visszaküldi nekünk. Most ez a folyamat csacper kb. 10 másodperc, most csak mondtam valamit. Az forgalomban rengeteg. 10 másodperc alatt egy csomó minden történhet. Erre nagyon vigyázzunk, mert nincs ott villamos, de egy másodpercen belül ott lehet, vagy busz. És 10 másodperc az sok. Mert akkor kapjuk meg azt az infót, hogy nincs előttünk villamos, miközben meg már ott van. Közlekedésben én nagyon nem javaslom még.

0: Gyakor ötlet el, hogy mi lenne ez igazán jó, ha nem is a forgalomban történő éles használatra, hanem ugye arra, amit egyébként Feri is próbált, hogy bemondaná a szemüveg, elolvasná, hogy milyen üzletek mellett megy el. Ugye ez megint csak úgy van ez a dolog, hogy bizonyos hatásfokkal működik. Nem úgy persze, ahogy itt főként csináltuk, főleg Feri, hogy megálltunk és kértünk egy fotót tőle és meghallgattuk, mert ez elég lassú folyamat. De olyan utasítást lehet beállítani, gondolom neki, hogy olvassa el, amiket lát, tehát ne akadályokat keressen, meg ne tárgyakat a környezetünkből, hanem
1: hívják,
0: hogyha...
1: hogy a közeli szövegek...
0: Közeli szöveg, aha.
1: És akkor ilyet lát. Ott elolvas minden, sőt, olyat is lehet, hogy keresési szöveg. Én annó az Orionnal így kerestem az Aldit, beírtam, hogy Aldi. És akkor szólt, ha ezt a karaktersorozatot meglátta. Az, hogy Aldi.
0: Tökéletes. Időltette még, hogy össze lehetne házasítani például a Google vagy Apple navigációval ezeket. Hát tulajdonképpen a telefonom a szemüveg ugye működik, tehát hozzám csatlakoztam, akkor te nyithatsz navigációt.
1: Természetesen olyan, mint egy bluetoothos fejhallgató, fülhallgató, tehát simán lehet navigációt indítani.
0: Persze, ilyenkor a szemüveg nem szolgál plusz információkkal.
1: Nem.
0: Tehát ilyenkor csak fülhallgatóként funkcionál. Lédi, gondolom, arra gondolt, hogy GPS-es, illetve egyéb helyekhatásos navigáció és a kamera összefűzésével. Hát ez egy tök jó irány egyébként, tehát ez sok mindent meg tudna könnyíteni, nyilván is ki kell dolgozni, ki kellene dolgozni, tesztelni, próbálgatni. Lidi, köszönjük szépen! Anna Mária is írt nekünk, komoly kérdésekkel fordulva hozzánk.
1: És Anna Mária szerintem először ír nekünk, úgyhogy őt is üdvözöljük itt a...
0: Én is így emlékszem.
1: Hallgatóink sorában.
0: Köszönjük, hogy hallgat minket. Érdeklődni szeretne, hogy metaszemüveg vagy az Eli Solos Glasses jobb-e olyan látássérültetni, akik rendelkeznek térlátással, de olvasáshoz már nagyítási felbontást használnak. Többszörös nagyítást kell használnia. Érdekelni őt, hogy ezek a szemüvegek rendelkeznek-e olyan funkciókkal, amely segítenek olyan látássérülteknek, akik nem tudnak szabad szemmel olvasni, de rendelkeznek bizonyos mértékű térlátással, de egy távolságon kívül már nem ismerik fel a tárgyak nagyságától függően a dolgokat. Mert hogy erről a műsorban nem volt szó, ezért fordul hozzánk. Köszönjük Anna Mária, hogy hozzánk fordult.
1: Nagyon szépen
0: azért
1: köszönjük.
0: Azért írjuk ki, mert ő is magáz minket. Ugye itt nyilván
1: nem azért véletlenül nem volt szó.
0: Erről szó, mert mi itt a gépházban így hárman, illetve állt az akkori vendégeink, Lakatos Marita és Gombos Ferenc is, ők nem rendelkeznek használható mértékű látással, tehát nem tudtuk ezt tesztelni.
1: Ez az egyik, a másik meg nem azért nem tudtuk tesztelni, hanem azért, mert ez a szemüveg nem rendelkezik ilyen funkciókkal, tehát ez a szemüveg egy napszemüveg. Egy egyszerű Ray-Ban napszemüveg, amely belsejébe a Meta némi elektronikát pakolt, hangszórókat, érintő felületet, kamerát az elejére, de maga a szemüveg lencséje az egy márkás, ugyan, de mezei napszemüveg. Ezt láthatjuk az árában is, mondjuk most csak hasamra ütök, a példa kedvéért egy Ray-Ban napszemüveg 100 ezer forint, ez meg 200, tehát az az elektronika, amit a Meta belepakolt, hangszórót, némi kamerát, érintő felületet, egy kis mesterséges intelligenciát, ez abszolút audio szemüveg. Annyit tud, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor tud kamerázni, tehát lényegében a fejünkön hordozunk egy kamerát. Tud videófelvételt készíteni és kameraképet készíteni, sima fotót. Ennél többre ez nem képes. Tehát nincsenek nagyító funkciók, nincs semmilyen a szemre ható elektronika benne, csak a fűre. Éppen ezért ez a szemüveg nem alkalmas erre. Ami alkalmas lenne, annak meg olyan árcédulája van, amit nekünk nagyjából esélyünk nincs kipróbálni. Ezért nem tudunk válaszolni erre a kérdésre, a Solo Glasses-t nem volt lehetőségünk kipróbálni. A Meta Ray-Ban szemüveget tudtuk tesztelni.
0: Érdemes lehet esetleg fórumokat nézegetni, akár külföldi fórumokat is, akár még az AI-tól is lehet érdeklődni, nyilván fenntartásokkal kezelni azt, amit az AI ezekről mond, tehát kétszer-háromszor is ellenőrizni, de mi ilyes mértékű tesztet sajnos nem tudunk csinálni, amire Anna Mária kíváncsi. Köszönjük szépen, sajnáljuk.
1: De ettől függetlenül reméljük, hogy hallgat minket.
0: Bízunk benne, igen.
1: És továbbra is levélírunk marad. Igyekszünk a második és többi kérdésére már jobban válaszolni. Most tőlünk sajnos ennyi telt. De nagyon örülünk, hogy itt van.
0: Gábor is írt nekünk. Ő azt írja, hogy a Zoli által említett és múlt héten jól kivesézett Apple AirPods 4-et ő megvette magának. Nagyon szereti, az bánja ugyan, hogy nem gumiharangos, ő azt szereti.
1: Hát de arra meg ott nincs... a Pro, van gumiharangos, az az AirPods igen. Pro. Most van belőle az már a Pro. 3-as.
0: De nagyon szereti egyébként. Legfeljebb az zavarja, hogy ha nagyon belemerül például a TikTokozásba, akkor 5 óra alatt kb. Lemerül az AirPods, míg a Honor, mert van neki egy olyanja is, az sokkal tovább bírja.
1: Az tény, hogy ahogy az Apple mobiltelefonjai sem, a fülesei sem feltétlenül a leghosszabb akkumulátor üzemidővel dicsekedhetnek. Ezt alá tudjuk támasztani abszolút.
2: Üdítő kivétel a Mac.
1: Na de azt meg akaszd a füledre, ha tudod.
2: Hát ha fülemre nem is dől a fejemen egyensúlyozva, azt meg lehet próbálni, hogy
1: jó. Lárakom a fejemre. Mennyibe kerül egy Mac? Beszéljük csak ezt
2: hát
1: meg.
2: Az a MacBook Neo, ez olyan 300 ezer körül már. 320 körül.
1: Nem, erről beszélek, mondjuk egy jó kis R. 5-600 ezer forint?
2: Hát az már igen.
1: Na, azt egyensúlyozd a fejeden, és hogyha esetleg eltörik, akkor csókolom. Szerintem
2: az
1: ne próbáld.
2: Törik el.
1: Nem törik el?
2: Az Apple. Ne,
1: persze, hát az Apple törhetetlen.
0: Előbb törik el a fejed?
1: Persze. Csak azt nem értem, hogy akkor az ilyen apró karcok, meg ilyesmik, hogy keletkeznek rajta? Hm?
2: Hát azok nyilván...
1: Tehát törhetetlen, de azért karcolódik?
2: Igen, karcolódik, csak nem törik.
1: Jó.
0: Laci is írt nekünk. Ő a felől érdeklődik, hogy amikor az okos szemüvegen, a Meta Ray-Ban szemüvegen az Orion-t próbáltatok megszólítani, akkor ti a Hey Orion-t használtátok-e? Mert hogy sok fórumban ezzel találkozik, hogy
1: nem,
0: így lehet megszólítani.
1: Annyit mond, hogy mondd ki, hogy Orion a kezdéshez.
0: Akkor próbáljátok ki a Hey Orion-t, vagy próbáld ki a vagy Hey Orion.
1: Persze, majd mint a gombosári Hey Meta, jó?
0: És aki Hey Siri-zik?
1: Oké, Hey Siri-zik, de nem Hey Csuhaj, majd mondjam neked.
0: Próbáld ki mind a kettőt.
1: Jó.
0: Próbálj másmilyeneket is, hogy Ejhaj, Sejhaj Orion,
1: Hey de Rutyutyú.
0: Sejhaj Rozi, Rutyutyú Orion, hát valamelyik csak bejön. Majd számolj, hogy melyik lesz.
1: Egyébként
0: jó.
1: Az a vicc, hogy néha, hogyha azt mondom, hogy Orion, vagy Meta, akkor elindul. Valamelyik.
0: Vagy csak helydiridongó. Ilyen...
2: helydiridongó.
1: Rendszertelen, de meg fogom próbálni.
0: Nem jó mondod.
1: Helyrege rajta.
2: Helyigazítsad.
1: Micsodát?
0: Milyen, hogyha elmennénk zenélni, és hallgatnánk ilyen helydiridongós zenét?
1: Ilyet hallgasson?
2: Jó.
0: Ha?
1: Jó, akkor kedves hallgatók, adunk a népi folklórnak. Jön valami ilyesmi zene, csak azért, mert Robi ezt akarta. Úgyhogy szígyek.
0: Kedves hallgatók, most rám zúdul a népharag. Mindjárt jövünk.
3: Gépház. Mi felvesztük a fonalat. Vagy a vonalat. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
2: De után itt vagyunk, kedves hallgatók. Szép estét kívánunk továbbra is mindenkinek. Ez itt még mindig a Gépház, nyári gépház, mert hogy július van, ezt megbeszéltük már, meg hogy nyár van, tehát az információ özön az továbbra is hatalmas. Szerencsére itt van Zoli is.
3: Meg Máté is.
2: De ami igazán nagy szerencse, hogy most megint csak nem hárman vagyunk. Azt mondtam talán a múlt héten, hogy a gépház vendégei mostában adják egymásnak a kilincset. Ez a rendület nem tört meg, és még a kilincsünk is bírja.
4: Igen, kiserül egyik, után már veszi a kezébe a másik.
2: Így van, tehát itt kilincs, ami nincs, de lényeg a lényeg, hogy az a megtiszteletés ért minket, hogy ismét egy új fejlesztést és a fejlesztésnek fejlesztőjét is bemutathatjuk. Úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt. Szeretettel köszöntjük a stúdiónkban immáron nem először, és őt is reméljük, hogy nem utoljára, Körösmezei Dávidot. Szevasz, Dávid! Szia!
5: Szevasz, Dávid!
6: Sziasztok! Sziasztok, kedves nézők és kedves műsorvezetők, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Mi is örülünk, hogy itt vagy. Nem tudom most felidézni, hogy melyik évben voltál utoljára nálunk. Nem tavaly volt, és szerintem nem is tavaly előtt, tehát kicsit a régmúlt időben.
6: Még egy egészséges 5 vagy 6 éve, mikor egy Braille billentyűzetet mutattam be szerintem még.
2: Hát 5 vagy 6 éve, hát az alapján majdnem kísérődnek az ember sejtjei. Ne viccelj már vele.
6: Hát ez ilyen egyébként. Hát ugye fejlődött a technika, és hát én is azt mutatom, vagy interpretálom, ami igazából érdekes lehet. Tehát fölöslegesen én sem nyívom a billentyűzetet, és hát valószínűleg ez akkor érdekes volt. Most meg lett egy újabb érdekesség.
4: Robikám, a te sejtjeid nem kicserélődtek, drága barátom, hanem elfogytak, már mint az agysejtjeid.
2: Viszont a te sejtjeid igazán lecserélhetnének, és egy másik ember lenne itt helyetted.
4: Ezt megígérem, hogy nem lesz így. Én folyamatosan
6: mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
4: Úgy.
6: Ennyi.
2: Mit tehet a sejt?
4: Itt fogok kísérteni, Robikám, és figyelmeztetlek mindig a hibáidra. Mert azok vannak.
2: Akkor nem kell túl sokszor megszólalnod.
4: Ha-ha-ha!
2: Kedves hallgatók! Átérve a trágya. Jaj, egy hiba. Szárgyat akartam mondani. Bocsánat. Zoli, miért nem figyelmeztettél? Hát erről is te tehetsz.
4: Mert ezt az ostobaságot kinéztem belőled, azért.
6: Te egy végtelenítve kéne berakni az önök lupolva a hangját a Robinak, és akkor itt tudod, így bármit csinálnak.
2: Mindig figyelmeztetne, igen.
6: Ennyi, kész, nincs már. Figyelj, csinálj egy ilyen soundteamet, csinálj Zoli a gépére, és akkor bármi van, akkor te figyelmezteted, hogy Robi, elrontottad.
3: Ez hiányozna.
2: Ez nagyon hiányozna. Szóval, kedves hallgatók, azért vagyunk itt, mint ahogy az már az imént kiderült, hogy egy vadonatúj, és hát a gépházban eddig ismeretlen, meg szerintem még sokak számára ismeretlen, és itt talán mégen van a hangsúly, még sokak számára ismeretlen alkalmazásról, szoftverről beszéljünk, tehát ezúttal nem egy játékot mutatunk, most hiába van nyár, de lesz majd még játék is. Most egy pillanatnyi Windows-os szoftverről fogunk beszélgetni, amelynek fejlesztője, ha jól tudom, kizárólagosan Dávid, és a Super DL nevet viseli. Pillanatnyilag én ennyit tudok, nagyon ennél ez egy kicsit többet, de nem akarom azt csinálni, amit általában szoktam, beszéljek fél órát, aztán majd úgyis ki kell javítanom magam, meg kijavítanak mások.
4: Most elmondtad a nevét.
2: Elmondtam, a fejlődök, tessék, egy hibával kevesebb. Szóval, Dávid, akkor átsatlak neked egy kicsit a szót, mert ez az alkalmazás ideje már létezik, frissül, dinamikusan fejlődik. Hogy gondolod, akkor egy kis néhány szó a fejlesztésedet, magadról, mint fejlesztőről, aztán a fejlesztésről, kis kronológia, mi motivált, hogyan indult, esetleg bizonyos mértékig, hogy mivel dolgoztál. Na most itt az, hogy mivel, azt nem tudom, fontos-e. Szóval parancsolj.
4: Ez
6: nagyon jó kis szójáték volt egyébként, ez nagyon érdekes dolog.
2: Nagyon jók vagyunk, utálják is.
6: Az egész úgy indult ki, hogy igazából magamnak akartam csinálni egyfajta ilyen akadálymentes letöltőt, de ugye ilyen, hát letöltők azok többek is vannak, amik ezt a videó és egyéb letöltő szegmentúrát célozzák meg, de én úgy voltam vele, hogy vannak olyan letöltési megoldások, vagy lehetőségek, amik ugyan működnek egyéb letöltés céljára, de nem éreztem őket kellen akadálymentesnek. És először a Super DL név, mint Super Downloader-nak volt a neve, és ahogy szépen gyakorlatilag elkezdtem fejleszteni, ugye megcsináltam az első variást, és már működött, tényleg jól működött, tehát tényleg nem voltak hibák, ez legalább egy héttel előtte teszteltem folyamatosan, nem voltak hibák tényleg, és a letöltés nálam minden esetben működött, minden módon az alapszáját szükségleteim szerint, akkor úgy voltam vele, hogy effektív, hogyha nekem hasznos, akkor lehet, hogy másnak is az, és beküldtem. És jöttek az ötletek, hogy még esetleg ezt is bele lehetne tenni, hogy a letöltéssel kapcsolatban, de akkor már legyen ez is benne, meg az is benne. És akkor az egész elkezdődött kiszélesedni gyakorlatilag, hogy lett egy csomó új funkciója, lett egy csomó új lehetőség, amit így igaziból beleimplantáltunk, és akkor
4: egy a szuper KB, ilyen szuper kis gömböt.
6: Hát igazából a szuper DL, most már szuper digital lounge, mint szuper digitális szalon, ez is egyébként a bemutatkozója, amikor beindul. És igazából, hát ugye maga a név az nem változott, csak a mozaik szó jelentése változott, hogy Super Digital Lounge, és hát gyakorlatilag most meg már ott tartunk gyakorlatilag, hogy van, ami van körülötte, én nyilván azt akarom csak mondani, amit ti megengedtek, úgyhogy azért mondom úgy, hogy van körülötte ami, és mindent igyekszek megtenni, hogy én azt az elvet képviseljem, hogy a hozzáférés az nem termék, hanem jog.
2: Aha, tehát, hogy ingyenes szoftverről beszélünk.
6: Abszolút, ez mindig is ingyenes volt.
2: Szoftverről
6: így van.
2: Beszélünk.
6: Ez mindig is ingyenes, és az is marad. Tehát semmi, maga a program az minden létező minőségében ingyenes fog maradni. Nekem abszolút ez a tervem, és felvásárolni sem szeretném, ha bárki felvásárolná, vagy ilyesmi és pénzét tenni, hanem én ezt tényleg azt gondolom, hogy a látássérült közösségnek, akár itthon, akár bármi, egy olyan használható, tulajdonképpen minden az egyben lehetőséget szeretnék adni, ami tényleg azt a fajta hozzáférési élményt reprodukálná, amire egész egyszerűen, ha nekem szükségem van, és jó, akkor bárki másnak is szüksége lehet, és én sem kérek magamtól pénzt érte, hanem használom.
4: Hát akkor vegyük végig, hogyan készült, és miket tud, mert úgy veszem észre, hogy ez lassan fagyit is csinál.
6: Hát egyébként nem is rossz ötlet egy ice cream creator, és akkor így egy receptet kidolgozna a végére, hogy egy fagylatot hogy készítünk-e. Na jó, ez vicc volt. Lényeg az, hogy egyébként én swipe coding-gal készítem, tehát én nem is szeretem ezt a szót használni magamra igazából, hogy fejlesztő, mert nem akarok nagyképűnek tetszelegni. Swipe coder vagyok, és kész. Hát ezt én ki is mondom. A Claude AI-jal mondjad.
2: Én, hogy a vibe codinggal, mint ilyennel, aki a gépházból ismerte volna meg esetleg, az múlt héten találkozott ezzel. Nagyon-nagyon röviden, ilyenkor arról van szó, de majd Dávid mindjárt kiegészít, hogy ilyenkor az alkotó, akkor ne hívjuk akkor fejlesztőnek, hogyha úgy gondolod. Az alkotó...
6: Nem mondhatod a fejlesztőt, én magamra nem szeretem mondani. Uh-huh. Mondjad.
2: Tehát a fejlesztő igazából ilyenkor magát a kódolást, tehát a kódok begépelését nem kell, hogy ő végezze, hanem helyette a mesterséges intelligencia végzi, azon instrukciók alapján, meg persze nyilván logikai összefüggések is mivelek alapján, amelyeket a fejlesztő, vagy alkotó, vagy akár tervező, így is szokták mondani, megbeszél vele, egyeztet.
4: Ja, ez volt a pokoli szomszédok a múlt héten. Amit
2: igen.
4: Reméljük, hogy sokan már megelégedéssel használnak és játszanak.
2: Hát főleg, hogy
6: én
2: a
6: szeretném.
2: Hétek, tehát igazából ezen a héten lett így nagy elérhető, úgyhogy talán még olyan nagyon sokan nem, de nagyon sokan kérték, de erről
4: hát
2: ugye beszéltünk már az elején.
4: Erre gondolok.
2: Igen. Szóval akkor vibe coder vagy, ezzel készítetted a Claude AI-jal? Jól hallottam?
6: Claude és Grok. Claude és Grok kereszteződése.
2: Tehát a Grok.
6: Igen. Tehát Claude-dal csinálom, de Grokkal gyakorlatilag hibaelemeztetem az egészet. Tehát pontosan azért, mert a Claude esetleg elfogult lett a saját munkájára, és a Grok viszont tényleg át tudja gyakorlatilag lapozni az egészet A-tól Z-ig, illetve hát nagyon-nagyon hasznos segítséget kapok egy taktástól, akivel nem egyeztettem, úgyhogy nem szeretném mondani a nevét, de ő viszont egy ChatGPT kodexel nézeti át, és tőle is nagyon sok hasznos tanácsot kapok a fejlesztésbe, és hát igazából így, mondjuk így a hibák így derülnek ki, és javítódnak ki, de egyébként bátran mondhatom, hogy a Claude meg a Grok tökéletesen össze tudnak dolgozni, mert például amikor valami kicsit merészebb húzást akarok belevinni, olyankor van, hogy a Groknak a kevésbé visszafogottsága kell, amíg a Claude viszont profin programoz, tehát a Claude tudja, hogy mit és hogyan kell profizmusra fejleszteni, a Grok viszont az a láncos Laci betyár, aki képes kirántani a falból a konnektort, hogyha az bedüglik is áram kell.
2: Úgy de tetszik ez a hasonlat.
4: Ez nagyon jó, főleg, hogy én a hétvégén pont kirántottam a falból egy konnektort.
2: Ej, te betyár! Ezen túl Groknak hívnak. Groki? Hogy tetszik?
4: Fantasztikus.
3: Jó.
6: Figyelj, Bojtor Groktán, vagy Groktor Zoltán?
4: Hogy még egyszer, ezt gyakoroljuk még.
6: Bojtor Groktán, vagy Groktor Zoltán?
4: Egészségedre.
2: Groktor. Mondom, doktor. Szóval nem tudom, figyeljétek-e, de itt már kibővülnek a dolgok, tehát itt nyilván itt az emberi erőforrás, humán erőforrás, Dávid, illetve a másik társa, akivel fejleszt, vagy hát aki legalábbis hiba ellenőriz, és két AI-t használ ahhoz, hogy az esetleges hibákat minél hatékonyabban szűrje ki.
4: Sőt, a társ hozza a harmadikat is. Úgyhogy...
2: De tényleg a kodexet.
6: Hát igen,
2: valóban,
6: mert tulajdonképpen a kodexel igazából, tehát szent a háromság, már csak valakinek be kell szállni a Gemini-jal is, és akkor teljes benne az egész.
2: Zalita pont az a vibe kódol, majd beszélek.
6: Na, azért mondom, hogy... várjuk itt a munkáját, majd betesszük a kredisz listába őt is.
2: Ez nagyon új dolog, amiről mi itt beszélünk. Tehát ezek egy éve talán, de 2-3 éve erről nem nagyon tudtunk volna beszélni, mert a vibe kódig, mint ilyen, nem is igazán létezett. Ugye akkor bontogatták szárnyaikat az AI-juk, lehetett velük beszélgetni, meg csinálni egy-két dolgot, de most már nem jutunk egy olyan szintre, és ezek az applikációk, például a Dávidé az igazi megerősítés ebben, hogy ezeket kreatív munkára és nagyon sokféle úton, módon lehet használni. Tehát akkor te nem vagy programozó, ha jól értem, neked nincs ilyen képesítésed?
6: Nem,
2: vagy...
6: nem. Semmilyen képesítésem nincsen, full autodidakta módon tanulok, és ezt itt kiragadnám a szót, mondtad, hogy sok egyébre is lehet használni. Nekünk vakoknak például egy kitűnő lehetőség arra, hogy mutatós honlapot gyártsunk, mert informálisan tudunk gyártani vakon, WordPress-szel, akármelyikkel, Fusion-nel, Jomlával, bármelyikkel. Az nagyon informális lesz az a weblap, de nem lesz szép, mert nem látod. És viszont a Vibecoderrel, akár egy bármilyen olyan erre specializálódott AI-val, viszont olyan honlapot raksz össze, ami nem csak egyfelől akadálymentes, mert ennek a szemantikus elemek, meg aria címkék, meg minden, hanem mutatós is, látósan is mutatós. És ugye a mai sürgető világban 2-3 másodpercet van, hogy megfogd a látót, és mondjuk egy ilyen alkalmazásnál, mint ez, nem is annyira számít, de hogyha mondjuk olyan honlapot akarsz csinálni, akár bármilyen egyéb szakma területére, ahol esetleg látókkal is interakcióba kívánsz lépni, akkor igenis számít, hogy az a honlap az látosan is mutatós legyen.
2: Tehát esztétikum. Legyen megnyerő.
6: Esztétikum. Uh-huh. Így van, mert WordPress-szel bármilyen oldallal összerakott úgy, hogy informálisan működik. De pont a múltkor egy kedves ismerősömnek néztük a szájtját Anitával, kedvesemmel, és mondta, hogy informálisnak informális, de nem mutatós. És utána én mondtam ennek a srácnak egy javaslatot, amivel dolgozzon, és erre már az volt a válasz, hogy pofás. Uh-huh. Mindezt úgy, hogy nem mondtam meg a kedvesnek, hogy én ajánlottam a srácnak, hogy ezzel dolgozzon. Éppen azért, mert ne az legyen, hogy akkor esetleg befolyásolja tény, hogy én ajánlottam, csak egész egyszerűen ugyanazt a domaint megadtam neki, és úgy már, rossz szó, hogy szép érzéke van az AI-nak, mert ugye itt mégiscsak egy gépről beszélünk, és mégis az AI sokkal jobban össze tudja pattintani, hogy az úgy nézzen ki, hogy kell, és hát ezért is óriási haszna van ennek az egésznek, mert most már tényleg nem állom, hogy vakon is tudj, nem csak működő, hanem a látótársadalom számára is olyan szájtot gyártani, hogy ne egy egészséges boksi simi legyen, hogy nem szólunk be a vaknak, hogy az oldal milyen.
2: Nem ríj le az oldalról, hogy vakember csinálta.
6: Így van. Ez bocs, de ezt muszáj voltam elmondani, mert ez egy óriási
2: tökéletes
6: potenciál, és ez nagyon sok vak van, aki weboldalakkal foglalkozik, nekik is egy óriási lehetőség lehet ez.
2: Erről akár egy egész adás végig lehetne beszélni, tehát tényleg ilyen fejlesztés mi egymás.
6: Jó,
2: most
6: nem,
2: csak
6: hát
2: azért
6: ennyi,
2: nem tesszük csak... ezt, tehát engem el lehet vinni, meg minket nagyon el lehet vinni más irányba, de akkor nem beszélünk sohasem a Super DR-ről, tehát mi rendszeresen csináljuk egymásra is azt, hogy kezdünk egy témába is, 3-4 órán keresztül arról van szó.
4: Meg a hallgatók levele is bele tudnak.
3: Igen, nosztalgiázni is. Bármiből lehet vinni.
6: De hát, amúgy... a nosztalgia egyébként pont most dobtam be egy levet a listákra, majd kitesznek onnét is, hogy a régi vakos retrojátékokat összegyűjteni, és egyébként én a Windowsos meg a mobilos Super DL-be is beletenném ezeket, a gyufapöci, harcos, csata, ilyenek.
2: Bizonyos mértékig van nekem egy adatbázisom, majd beszéljünk. Nem teljes a lista, de elő tudnék kaparni.
6: Ja, nyilván először is, ha az adatbázis megvan, akkor mindenképpen majd beszéljünk, de first of all, ugye az Andrásékkal akarom fel a kapcsolatot, engedélyezik egyáltalán.
2: Persze, amit nem ismerik az András, hogy csináltak, ott volt rengeteg a vakodából, tehát várhelyi szoftverek, meg...
6: Ja, értem.
2: Nem is annyira az aratóék, hanem inkább az NVIDIA-s akkori, meg a vakoda akkori tanárai és tanulói, tehát itt Turai Lászlótól kezdve,
3: nekem szerint
2: a Pille.
3: Volt, amit a rádiónk főszerkeszt, pontosan a Hobby Rádió főszerkeszt, egy Pille is csinált játékot.
2: Nagyon sokan. Igen.
6: Na mindegy, de az lenne, hogy egy pár darabot így belevinni, amik így ilyen kontextmenüvel megoldhatóak, és hát egy Unót már beleprogramoztam egyébként, meg egy 1000 mérföldet, meg egy blackjacket, meg egy ötlapos pókert, meg egy karórablót, de figyelj, legyenek olyan játékok, amiket a többi vak is szeret és ismer.
2: Vissza is kanyarodtunk akkor, tehát most megint a Super DL-ről van szó, szóval, mert a játékok is vannak, de akkor még egy szó az alkotásról, tehát ugye AI-okkal készült, bocsánat, és készült és készül továbbra is, tehát frissül, karban van tartva, bővülnek a funkciók, fejlesztés alatt áll. Aha.
6: Folyamatosan, tehát egyébként szerintem sose lesz kész igazából. Tehát nem lesz egy olyan, hogy és most le van zárva.
4: De akkor, ha már így erről beszélgetünk, akkor soroljuk már fel, amennyiben a műsoridőnk nem véges ehhez, hogy miket tud.
6: Hát kezdetben ugye tud letölteni normál videókat, normál zenéket az alap ITDLP támogatott oldalakról és oldalakkal. Ezt lehet úgy is, hogy egy linket bemásolsz neki, de van benne dedikált médiakereső alkalmazás.
4: Tehát ezek a YouTube nagyon... és a YouTube Music például?
6: YouTube Music, SoundCloud, tud. Elvileg a Vimeo-t is támogatja, hát amit az ITDLP támogat, onnan minden onnan tud leszedni, de a médiakereső az a SoundCloud és a YouTube-ra szűr, azt viszont biztosan tudom, amit beleprogramoztunk, vagy belefejlesztettünk, fejlesztettem. Uh-huh. Ezt mindenképpen tudja, illetve akadálymentes torrent kliensként is tud viselkedni, ugyanis a legtöbb torrent kliens nem akadálymentes. Vagy valami reklám bejön, vagy valami, ez az, beláthatók a szidarányok, a letöltési szálak, minden, és teljesen professzionálisan mutat mindent, hogy mit töltöttél le, letöltödötte, stb. Tehát szóval ez is egy újítása a letöltők idejéből.
2: Fontos tisztázni azért itt a gépházban, hogy a torrent csomagban úgy él, hogy az illegális tevékenység valóban van ilyen része is, de nem minden.
6: De nem, ő magában nem a torrent illegális. Tehát
2: így van, csak ez él nagyon sok
3: fejben. Ha illegális tartalmat töltünk le vele, ami szerzi.
6: Hát ő magában vagy a torrent egy adatmegosztó file.
3: Pontosan.
6: Hát ez olyan, mint veszek egy kést, akkor nem biztos, hogy azért veszem, hogy gyilkolni akarok vele, nyilván, hanem mert mondjuk pontosan a húst nem tudtam reggel fölvágni. Ennyi. Persze. És a torrent is ez.
4: Jó tíz. Hogy és egy, a gépház igen? Örök példája, igen.
2: Az éhára is mondani. Ez a kés, ez mindig előkerül.
3: Pontosan. Egy csomó Linux disztribúciót is torrenten terjesztenek.
2: Megről is lehetett torrenttel letölteni könyveket egy időben.
6: Persze. És hát ez annyit még vissza, hogy az Ariát használom torrent motorként, amit a Deluge is, meg a Transmission, meg az ilyen nagyobb torrent kliensek is használnak, tehát esetitok. És amit még tud, az igazából van benne egy internetes rádió például, ami azért nagyon jó, mert nem csak egy internetes rádió, ahol hallgatni és mellesleg kedvenceket is lehet menteni, hanem azonnali fölvételt is tud a rádióból, tehát hogyha még egy műsort fel akarsz venni, de, és most jön a de, időzített felvételeket is tud még hozzá párhuzamos időben, akár többet is tud fölvenni. És ezek szépen beállíthatóak, mit tudom én, 8-tól kezdődik mondjuk a egyik rádión az egyik műsor, a másikon
4: gépház
6: a
4: fékénzkor
6: a másik.
2: Nyitsa, mi más? Mi a fészkes fene a kezdődne 8-tól?
6: Mondjuk a gépház, igen, egyébként az is éppensége 8-tól mondjuk kezdődik, de mondjuk a másik rádión is van egy műsor, amit én fel akarok venni, és közben meg nem érek rá, mert én rohadtul éppen más csinálok, de a két műsor igenis érdekel engem, és mondjuk, hát jó, ti fölteszitek egyébként a gépháznak speciál az adásai itt az archívumba, de amíg játszunk azzal a gondolattal, hogy nem teszitek föl, nem teszi föl valaki, de ezért aztán föl tudod venni ezt a műsort. Tehát azért mondom, hogy ez is egy újítás, és mától egyébként ma reggel lett ez kiadva, most már a Windows-zal együtt képes indulni az alkalmazás, hogy ne az legyen, hogy hoppáré, én beállítottam a felvételt, csak magát a programot nem indítottam el.
4: Hoppáré, mit tud még?
6: Mit tud még? Van benne egy szuper média csoport, amiben van egy broadcaster rádiósoknak, rendesen Icecast és Soundcast szerverre is beállítható, akkor van benne gyakorlatilag a jinglek is szépen numpedre beállíthatóak 0-tól 9-ig, tehát gyakorlatilag akár tudod, hogy melyikre melyiket állítod be, akkor egyszer megnyomod a megfelelő időben. Van benne egy úgynevezett lazy mode, amit megnyomsz, és szépen az általad beállított TTS hangján bemondja, hogy éppen melyik zeneszám szól a rádióban, és a pontos időt is bemondja. Előhallgatás is van benne, áttűnés, tehát mit tudom, az utolsó számot beállítható, hogy 5-10 másodperc hosszan szépen lekeveri, és a következőt meg behozza, tehát teljesen áttűnéssel eltigyadást bekeverni. Nyilván így van benne mikrofon ducking, tehát le tudja hallgatni a zenét, amikor beszélsz. Tehát a teljes értékű adásvezérlő.
3: Adásvezérlő is, azt a
6: úgyhogy ez is benne van. És ami viszont az egyik kedvencem, az a géptől gépig való közvetlen fájlküldés. Többet nincs az, hogy na, dob már föl nekem drive-ra, és akkor majd én lehúzkodom onnét, hanem a Magic Wormhole-nak a szervereit használva gyakorlatilag egy jelszó ismeretében, amit a rendszer ad neked, amit ki is vág a vágólapra, beilleszted, és a másik gyakorlatilag tudja áthúzni akár mekkora fájlt.
2: A minden itt neki.
6: Úgyhogy ez is benne van. Akkor van benne egy IPTV gyakorlatilag, ami
2: ez nem teljesen. Nem ki, és ez bicska.
6: Gyakorlatilag ez az is benne van, teljesen jól lehet gyakorlatilag, hogyha van XRAM-ed, vagy M3-od, vagy bármi, amivel be tudod léptetni, felhasználva, vagy jelszavad, akkor a műsorúságot is teljesen akadálymentesen látja, teljesen jól lehet olvasni, és ezeket, tehát tényleg az a jó, hogy egyfajta akadálymentes IPTV alkalmazás is így módon elérhető a rendszer szintjén, illetve ami még nagyon hasznosnak tűnő alkalmazás, az egy olyan dedikált naptár, amiben gyakorlatilag tényleg, hát egyfelől a külső naptáradat is bele tudod tenni, egy speciális link kell, amit egyébként meg is súg, hogy tudod elérni, és akkor szinkronba tartatod, szerkesztelen tudod a külső naptáradat, de látni láthatod az eseményeket, amiket mondjuk egy Google-be bármibe fölvettél. Ez szándékosan van így, ugye mi nem akarunk semmilyen olyanba belenyúlni, ami esetleg a te személyes magánszférádat jobban érinteni, mint kell, csak azt adod meg a rendszernek, amit te szeretnél, éppen ezért jó. És hát vannak speciális eszközök, amikre lehet, hogy senki nem gondolt, viszont szerintem óriási segítségek tudnak lenni. ez például a videókészítő, ami képekből, nem egy képből és egy hangból, hanem tetszőleges számú képből és hangból tud videót csinálni, gyakorlatilag fülvágás útján. Elindítod a programot, beteszel egy háttérképet, bármit, utána beteszel egy zenét, és ahol a zenét te fülalapján megállítod, ott szépen be tudsz tenni vagy képet, vagy szöveget, tehát gyakorlatilag teljes mértékig vakosra szabottan, nem kell görbékkel ebben a valami.
2: Mint egy ilyen prezentáció, vagy akár
6: így
2: bármi
6: van,
2: egyéb.
6: Így van. Képet, szöveget be tudsz tenni, és a végén MP4 belementi, amikor befejezted a munkádat, és itt van a másik dolog, ami van, videó összefűző is, ugyanígy fülvágással működtetve. Tehát szépen beteszel mondjuk egy videót, körül is tudod vágni, ki is tudsz belőle vágni, illetve össze is tudod fűzni a videókat, ugyanígy fülvágás alapján.
2: Abban teljesen biztos vagyok, hogy a műsorban nem elég arra, hogy mindent kipróbáljunk, amit tud.
6: Hát persze, hogy nem, mert még nem is meséltem az AI funkciókról, mert például van benne egy olyan, hogy videóhang alámondás, ezt meg elmondom azért gyorsan. Uh-huh. Mert hogy nyilván ez se a Gemini kulcs, vagy egyébként a négy alap AI-jal működik együtt, Gemini, Grok, ChatGPT és Claude, Anthropic, és gyakorlatilag tud olyat, hogy beteszel egy videót, bármilyen videót, mit tudom én, lehet az még 2 perc vagy több, ő kiszámol egy költséget, hogy hány kreditre lehet szükséged ahhoz, hogy ezt ő renderelje és szépen hang alá mondja, és gyakorlatilag, ahogy szétrenderelted, vagy elindítod a folyamatot, ő figyeli a beszédet is, meg mindent, és ahol nincs beszéd, ott szépen hangalámondással elmondja, hogy mi látszik, és mit csinál az adott felhasználó, és beleégeti a hangsávba a hangalámondott szöveget, tehát egyfajta audio narrációt tesz a videó alá. Ez is teljesen jól működik, de a hangoskönyvkészítő és olvasó program se utolsó, ami benne van, ez támogatja a Microsoft Edge-féle neurális hangokat, a különböző AI hangmodellekkel való készítést, illetve az alap Sepi 5-os hangokkal, mint amiket esetleg bele lehet tölteni, eSpeak vagy bármilyen egyéb hangot, amit bele fel lehet Sepi 5-re telepíteni. Most egyelőre én tudnak mondani, ami így a program tudása.
4: Én nagyjából ámulok és bámulok is. Ezer kérdésem lenne, de szerintem majd a legjobb lesz, hogyha kipróbáljuk a különböző funkciókat, vagy legalábbis abból
2: néhányat,
4: mert ahhoz tényleg nem lenne elég a műsorunk, hogy az egészet...
6: Szemezünk, kinek van műszeme? Hát mert igen. Akkor szemezünk a műsor, szemezünk a funkciókból, és akkor amiknek van műszeme, az velem szemezhet.
4: Abszolút, ilyen a szemezgető. Szóval nekem nagyon tetszik, hangvágó nincs benne. Pitra, én azt mondom, hogy...
6: De, igen, van benne egy fülrevágó, és egyébként van benne egy speciális iPhone csengőhang készítő is, ami annyit tud, hogy betölsz ez zenét, és a haladsz a zenében, bal jobbra nyillal, és ahol te megálltad a zenét, onnantól levág 30 másodpercet, és tudsz szépen esetleg visszafele karisztolni a 30 másodpercben, hogyha mondjuk pont az, hogy keres, akkor ne így maradjon, hanem vissza tudjál menni addig, ahonnan a csengőhang teljes értékűleg élvezhető.
4: Fantasztikus.
6: De gyakorlatilag ő ügyel rá, hogy a 30 másodpercen nem menjen túl, és iPhone kompatibilis, nem csak MP3, hanem az iPhone saját M4R típusában is tud menteni.
4: Aztán. Te figyelj, de hogyha jövő héten kiderül, hogy ez vacsorát is főz nekem, hát...
6: Majd dolgozom rajta, jó? Megígérem.
4: Rendben. Eddig nagyon tetszik, és akkor klasszul, hibátlanul működnek ezek a funkciók, az összes.
6: Azt mondhatom, hogy összességében igen, és bármikor hiba jön, azt én tényleg mindig igyekszem, tehát nálam nincs össze a durogás, hogy akkor csináljál jobbat, hanem az van, hogy nagyon köszönöm a visszajelzést, és annyit szoktam kérni, hogy mivel van egy eseménynapló szekció, tehát amit a rendszer kimond, bármi, az megjelenik az eseménynaplójában, épp azért, hogy reprodukálható legyen a jelenség, és tudjam javítani.
2: Uh-huh. Csak ezt kell elküldeni neked.
6: Így van. Uh-huh. És akkor tudom javítani.
2: Kérdez éppen én amondó vagyok, hogy menjünk fel ennek az alkalmazásnak a weboldalára, vagy ilyenne is van, a superkötőjel dl.com, letöltjük ezt a szoftvert, és jó néhány funkcióját, nyilván a teljes igénye nélkül, együtt Dávid kalauzolásával megnézünk, rápróbálunk, meghallgatjuk. Itt vagyunk fent a superkötőjel dl.com-on, egy magyar nyelvű felület tárult elibénk, úgyhogy el is indulunk lefelé.
4: Robinak először sikerült duperdl.com-nak beírnia.
2: Igen, ez csak egy elcsúszás, de nem hangzik rosszul.
6: Hát az az. Önök 666-nek van az a superdl.
4: Szóval super.
2: Superkötőjel.com. Ez a neve is. Ezt gondolom, hogy nyilván egy leírás.
5: Ez a foldal hivatkozás funkció. Ez a foldal hivatkozás modulok. Hivatkozás hívek. Hivatkozás hangzat. Ez a foldal hivatkozás Android. Ez a foldal hivatkozás hírlevél. Ez a foldal hivatkozás letöltés.
2: Szerintem, hogy most ez kell. az egyszerűség kedvéért, mert szeretnénk feltelepíteni, használni szeretnénk a program. Windows 11.
5: C-Shop második szint letöltés. SuperDL.
2: Ide is ugrott egyébként, tehát nyomtam egy Entert, és egyfajta, mint egy ilyen keresztfokozással.
5: Hivatkozás támogatásra köszönöm, hogy velem tart a szemem az úton. Dávid. Windows 11. C-Shop második szint letöltés. SuperDL. Windows 11 és újabb. Ingyenes, most és mindig. A linket mindig a legfrissebb kiadásra mutatnak. Ajánlott. SuperDL Setup Exe. Hivatkozás telepítő letöltése Windowsra.
2: Ide megyünk, jó? Egyszerűség kedvére. Nyilván a honlapot bárki kedvére böngészheti, olvashat az a szoftverről, támogathatja a projektet, tehát nyilván itt most nem fogunk végigmenni az egész honlapon, de a superkötőjeldl.com-on mindenki kellő információt olvashat. Nyomtam is egy entert erre a telepítő letöltésére, és szerintem, noha visszajelzés most nem érkezett, de mindjárt nézzük a letöltési könyvtárat.
5: Forrás, HTTPS, SuperDL.com, 0 és 129 megabyte összesen, 129 megabyte, letöltési előzmények, tudsz, forrás, HTTP, letöltési link, másolása, romb megjelen.
2: És el is készült a letöltés, meg is tudtuk, hogy 129 megabyte-os a telepítője. Mi ezt most elindítjuk.
5: SuperDL Setup Exe, és mi a Windows megvédte a számítógépét a Microsoft Defender Smart Screen megakadályozta egy nem felismert alkalmazást.
2: Gondolom, még nincs tanúsítvány, ami működhetne, tehát itt ugye kijön a Smart Screen, ez egy figyelmeztetés, de Dávid azt mondja nekünk, itt helyben a saját hangjával, hogy nem tartalmaz kártékony elemeket a szoftvere, igaz?
6: Nem. Semmilyen kártékony elemet nem tartalmaz, semmit nem rögzítünk. A betett kulcsok, AI kulcsok maszkoltan kerülnek, és csak a te gépedre elterülésre, tehát valahányszor tényleg beírsz valamit, az sehova nem továbbítódik, és a diagnosztikák is ezért nem úgy vannak, hogy automatikus feedbacking van, hanem te küld el nekem.
2: Tökéletes. Ezért aztán, mivel megbízunk Dávidban és a szoftverében, ezért tabbal azt választjuk, hogy további információ, szóköz, és akkor tabban utána lesz egy
5: a Windows megvédte futtatás mindenképpen gomb.
2: Futtatás mindenképpen gomb. Ez a Windows beépített Smart Screen szűrője, de ezáltal engedélyeztetjük vele. Most pedig nem sokára indul a telepítő. Ha esetleg a Smart Screen miatt nem kerülne fókuszba, akkor alt-tabbal tehetjük ezt meg, és fókuszba
5: rakhatjuk a telepítési mód kiválasztása párbeszéd panel válaszom telepítési módok SuperDL csak a jelenlegi felhasználónak telepíthető, vagy az összes felhasználónak rendszergazdai jogok szükségesek. Telepítés csak nekem ajánlott.
2: Legyen így. Én önző vagyok, úgyhogy csak magamnak telepítem. Nyomok egy szó közt.
5: Le a telepítő nyelvi beállítása. Válassza ki a telepítés alatt használt nyelvet. Kombinált lista mező magyar zárva.
2: Tökéletes.
5: Rendben gomb.
2: Tabban rendben gomb. Szó közt.
5: Le asztalt SuperDL telepítő párbeszéd panel üdvözli az SuperDL telepítő varázslója. Az SuperDL verzió 3.29.14 telepítésre kerül a számítógépén. Ajánlott minden egyéb futó
2: alkalmazás. Akkor ez a 3.29.14 és a legfrissebb. Nyilván ez, ahogy majd az adás és a hallgatása között eltelik az idő, ez nyilván változni fog, de pillanatnyilag, amikor ezt rögzítjük, akkor ez a legfrissebb.
5: Tovább gomb. A folytatáshoz kattintsom a továbbra. Ha másik könyvtárat választanak, kattintsom a tallózásra a szerkesztőmező C. Pusher Shop Data Lopsal Program SuperDL kijelölve.
2: Nekünk ez megfelel. Enter.
5: Jelölje ki, mely kiegészítő feladatokat hajtsa végre a telepítő az SuperDL telepítése során, majd kattintsom a továbbra fanizet. Asztali parancsikon létrehozása jelölő négyzet bejelölve.
2: Nagyon jó, hogy ez be van jelölve.
5: Zene és videófajlok tartsítása a SuperDL-hez dupla kattintasra a SuperDL nyitta megjelölő négyzet nincs bejelölve.
2: Ezt majd alkalomattán később, most egyőre ezt én se jelölném be, hogy a telepítő...
5: Asztali parancsikon
2: létre... És ez a kettő van, ahogy látom. Parancsikon ott van az asztalon, ez tökéletes.
5: Zene és videófajlok vissza gomb.
2: Tab.
5: Tovább gomb.
2: Tovább gomb. Legomb szóköz.
5: A telepítés. Mint se gomb. Kattintsom a telepítésre a folytatáshoz.
2: Rá kell menni a telepítésre, tehát oda kell tabozni.
5: Vissza a telepítés gomb.
2: És akkor szóköz.
5: Legomb a tovább. Mint se gomb. 1%. 11%. 21%. 31%.
6: Igen, ezt az InnoSetup-ban csináltam, ezt a telepítési varázslót igazából, úgyhogy...
5: 61%, 71%, 81%, 91%. A telepítő végzett az SuperDL telepítésével. Az alkalmazást a létrehozott ikonok kiválasztásával indíthatta. Kattintsom a befejezésre a kilépéshez fanizet. Indítás SuperDL jelölő négyzet bejelölve. Nincs be.
2: Inkább az asztalról indítjuk. Befejezés sok úgy babonából.
5: Asztal. SuperDL.
2: Itt az ikonja. Úgyhogy enter. Már indítjuk is.
5: SuperDL, akadálymentes média központ.
1: SuperDL, a digitális szalon.
7: Jelenleg nincs aktív letöltés.
2: Nem csak a képernyőolvasó tájékoztat minket, hanem a programtól kaptunk tájékoztatást. Először is egy logó, illetve azt, hogy jelenleg nincs aktív letöltés. Itt van a program felülete.
5: File almenü.
2: Ahogy látom,
5: letöltések almenü.
2: Van menüsor, így első körben. Tehát altal beívható, klasszikus. Szerencsére, nem szalagos.
6: Jaj, nem, azt aláhagyjáltam, hogy az ne legyen.
2: Aztán kezdjük ezzel. Nézzük a menüt. File menü.
5: Új letöltés URL menü CTRL-en.
2: Új letöltés, ez az első menüpont. Tehát például egy persze nyilván legálisan letölthető YouTube videó linkjét tudjuk ide betenni.
6: Nem csak, bármilyen oldalnak a letöltését betetjük, tehát most mondok egy példát, egy GitHubnak is a letöltését, és a hagyományos böngészőktől eltérően ő képes több szálon futatni a letöltést, és le is tölti.
2: Ez nem csak média letöltő akkor ilyen formán?
6: Nem.
2: Letöltéskezelő.
6: Letöltéskezelő, így van.
5: Torrent file megnyitása CTRL-T.
2: Itt a torrent kezelő is.
5: URL lista megnyitása CTRL-O.
6: Igen, ez akkor jó, hogyha például
2: kötegelt letöltés?
6: Kötegelt letöltés, így van.
2: Amikor is, mondjuk összeütünk egy TXT fájlban egymás alatt URL-eket, linkeket, és ő ezt gyakorlatilag igyekszik mind teljesíteni.
6: Igen.
2: Ha jól értem. Fantasztikus. Lefelé.
5: Célmappa megnyitása CTRL-M.
2: Ez, hogy hová?
6: Hát ez ugye arra jó, menti, hogy amiket letöltöttél, akkor egyszer mennyit
2: meg tudjam nézni. Alapban letöltésekbe viszi?
6: Alap esetben nem, de ez a beállításokban módosítható.
5: Beállítások CTRL.
2: Na pont itt van.
5: Kilépés CTRL-2, beállítások CTRL.
2: A gépházban nem szoktunk azért, főleg azért nem, mert egy beállításon nagyon el lehet veszni egy beállítások menüben, de azért rápillantunk, ha már így pont szóba került.
5: SuperDL, beállítások párbeszédpanel, fül, letöltés fül kijelölve.
2: Letöltés fül, ez aktív fül. Tökéletes az akadálymentesség. Ezt egyébként, ha jól olvastam, akkor Pythonban fut a program, tehát az agya az
6: abszolút
2: Python.
6: Abszolút Python,
2: QT, így van. Milyen keretrendszert használsz?
6: QT és hát Electronban van az egész lehozva, és ami biztos, hogy gyakorlatilag a VX3 a Pythonon belül, és hát amire nagyon ügyeltünk, hogy nem egy feletre ragasztottunk egy akadálymentes címkét, hanem az egész nulláról úgy indult. Tehát a skilleknél is az van megadva, hogy szigorúan így dolgozzon, hogy akadálymentes célzattal.
5: Szerkesztőmező 8 kijelölve.
2: Ez aktív letöltések száma.
5: Szállap letölt, senként. Szerkesztőmező 3 kijelölve.
2: Nem, ezek az egy aktív letöltések, aztán külön a szálak.
5: Sebességkorlát, szerkesztőmező üres.
6: Igen, ez akkor nagyon jó, hogyha mondjuk esetleg egy limitált szélességű interneten vagy, és akkor egész egyszerűen azt mondod, hogy hát ne az egészet vegy el, hanem megadod neki, hogy hány megabájttal töltsön.
2: Tehát akkor milyen mértékegységet vár ilyenkor?
6: Megabájtot.
2: Megabájtot. Mhm. Tökéletes.
5: Videóformátum letöltött videóhoz kombinált listamező MP4-3.
2: Videóformátum. Itt MKV. Van egyébként MKV. Tehát nem is kell egyébként alt lenyíla lenyitni, tehát itt a kombinált listamezők azonnal nyíl billentyűkkel módosítható. Tehát nincs szükség semmi plusz billentyű barancsra vagy fölösleges hülyeskedésre.
5: Hangformátum csak hangmódhoz kombinált listamező MP3-3.
2: Alapban MP3-ba tölt le, de alatta van M4-a.
5: Opus.
2: Opus. Flux.
5: Flux. Flux.
2: Tökéletes. MP3. Bőséges kínálat van.
5: Hangbitráta KBPS kombinált listamező 192-3.
2: Bitrátát is be lehet állítani, alapban 192.
5: Mintavétel KHZ kombinált listamező eredeti 3.
2: Eredeti, de...
5: 44100HZ, 48000HZ.
3: Ez de jó, hogy ezt be lehet különállítani, ez hiányzik egy csomó letöltőből.
6: Hát tudom, azért akartam így megcsinálni, mert ezt hiánypótlónak éreztem.
3: Hát ez tényleg hiánypótló, közi.
5: Torrent megosztási arány szerkesztőmező 1.0 kijelölve.
2: Tehát meg vissza nem tölti teljes egészében, azt akarja jelenteni, addig összeideli.
6: Így van.
2: De ez itt módosítható is akár.
5: Lejátszási lista külön, sokszámozott mappában jelölő négyzet bejelölve.
6: Igen, ez azért nagyon, mert hogyha még leszedsz egy bármilyen videó lejátszási listát, akkor nem beömlesztő a többi közé, hanem bemapázza és el is nevezi, és akkor abba teszi bele a letöltött tartalmat. Mm-hmm,
2: tökéletes.
5: Mentés gomb, mégse gomb.
2: Ez oké gomb. A mentés gomb, igen, tehát akinek hogy tetszik.
5: Fül, letöltés fülki, fiók sütik fülki jelölve.
2: Jó, hát itt nagyon sok minden van, nyilván
5: általános
2: nem
5: fülki jelölve.
2: Nézzük,
5: hangjelzések beszéd fülki jelölve.
6: Hangjelzések. Általános javaslom egyébként,
5: Vágólap figyelése másolt hivatkozás automatikus letöltése jelölő négyzet nincs bejelölve.
2: Vágólap figyelő.
6: Ez azért nagyon jó, mert hogyha mondjuk most mondok egy példát, kimásolsz egy YouTube linket, akkor nem kell vele vacakolni, hogy beilleszgessed, hanem ezt magától akkor be is tesz és le is tölti.
2: Uh-huh. És gondolom, alapban hangos tájékoztató is jár ahhoz, igen, hogy mondjuk abszolút aktív letöltés van, vagy már nincs, tehát befejeződött.
6: És a befejezésről is tájékoztat, hogy melyik letöltést fejezte be.
5: Uh-huh. Rendszerértesítések elkészült letöltésekről jelölő négyzet bejelölve. Városnapi időjárás szerkesztőmező Budapest kijelölve.
6: Ez ugye az alapértelmezett, az van neki megadva, de ez szabadon lemódosítható, hogy melyik városnak az időjárását figyelje.
2: Ezt átírhatom, vagy listáz, listázoltok vele?
6: Átírhatod, bármire átírhatod.
5: Pécs.
2: Sok beírom Pécset.
5: Pécs, beszéd, hang, üdvözlés, felolvasás, kombinált listamező, automatikus, edge, magyar, tartalékrendszer, hang, zárma.
6: Ez ugye az, amivel bejelentkeztél, amikor megszólalt ez a Microsoft Tamás hang. Ez
5: fejlesztői mód. Egyéni frissítési forrás engedélyezése, repo.txt. Csak ha tudod, mit csinálsz. Jelölő nincs, mert nincs bejelölő.
2: Most nem foglalkozunk.
5: Mentés gomb.
2: Aha. Nagyon sok lapfű van még, tehát itt tényleg nagyon sok mindent lehet csemegézni, és mi ajánljuk is kedves hallgatóinknak. És itt vagyunk a program kezdő ablakában. Mert nézzük még is a menüt. A file menün túl vagyunk.
5: Letöltések almenü.
2: A letöltések
5: menü. Letöltési lista CTRL-D. Esemény napló CTRL-L. Kijelölt leállítása törléseddel. Eltávolítása listából Shift-vel. Összes leállítása CTRL Shift-es. Összefoglaló felolvasása CTRL-J.
2: Például most ezt kérdezik.
5: SuperDL, akadálymentes médiaközpont, letöltendő URL.
8: Üdvözöl a SuperDL-es,
5: új értesítés.
8: Ma 2026. július 21. Kedd van, Dániel, Daniella napja. Budapest időjárása 26 fok, borult. Jelenleg nincs aktív letöltésed.
6: Hogy az miért van Budapesten, azt nem tudom, de azt majd elmondom, utána járok. Köszönöm, hogy ez most kiderült.
2: Újra kinyitani a programot, és akkor...
6: Lehet, mindegy, igen.
2: Jó. File almenü. Léptünk a menübe.
5: Letöltések almenü. Letöltések email összefoglaló felolvasása. CTR befejezés felolvasása. Hanghatások bejelölve. Letöltési lista CTRL-D.
2: Körbeért.
5: Letöltések a feliratkozások almenü.
2: Feliratkozások menü.
5: Új feliratkozás CTRL-M.
2: Feliratkozás. Ez mit akar jelenteni?
6: Igen, itt podcastokra is fel lehet iratkozni. Tehát rendesen ugye klasszikus podcastot is kezdő, illetve RSS hírtartalma olvasó is van benne. Ez is akadálymentesen van ugye beletéve az egészbe, és hát itt ugye a feliratkozásra, amit most megtaláltál, itt podcastra lehetne feliratkozni. Bármilyen. Uh-huh. Ak tudod, az videó előtt meg ilyeneket, akkor simán fel tudsz rá
5: iratkozni. Feliratkozások kezelése CTRL-L.
2: Itt lehet menedzselni, mire vagyok feliratkozva, gondolom.
6: Így van.
5: Új epizódok letöltése most.
2: Uh-huh. Itt meg tudja nézni, és lehet ugye tölteni a
5: YouTube csatorna feliratkozás.
2: YouTube csatornára is fel lehet iratkozni.
6: Ez nem valós feliratkozás, hanem be tudsz tenni egy kedvenc csatornát, és gyakorlatilag azt a háttérben monitorozza, és hogyha új videót érzékel a régiekhez képest, akkor gyakorlatilag szépen.
2: Nem magán a YouTube iratkozol fel.
6: Nem, hanem gyakorlatilag egy fajta ilyen. Igen. Egyébként a Blindshare-ben van hasonló ilyen dolog, hogy ott is tudsz ilyet csinálni.
5: Csatornák kezelése. Csatornák ellenőrzése most. Új feliratkozás CTRL-M.
2: Körbeértünk.
5: Videó.
2: Igen, ez.
5: Indítás a Windows-szal
2: lehet állítani. A háttérben is indulhat a program.
5: Indítás a Windows-szal háttérben. File társítások, zene, videó. Média almenü, eszközök almenü.
2: No, eszközök, nézzük.
5: Eszközök menü, média kereső, CTRL-F.
6: Ez a bizonyos, amit mondtam, hogy itt be tudod írni, és akkor kategorikusan tudsz szűrni hosszra, tudsz szűrni csatornára, mindenre.
2: Aha.
5: Média kereső, CTRL-F, eszközök almenü.
6: Igen, a modulkezelő az azért jó, mert ugye, hogyha minden benne lenne gyárlag a programban, akkor egy óriási nagy monolit lenne az egész, és így viszont mindenki azt telepíti föl magának, amire szükség van. Kvázi ez egy saját, hát katalógus vagy add-on store, ha úgy tetszik, bárhogy lehet hívni.
2: Mm-hmm. Na ezt mondja.
5: API menü kép leírása fájlból CTRL Shift-L.
2: Most ezek hogy működnek? Mondod, hogy ez API kulcs kell? Mindegyik ez API kulcs kell?
6: Igen, mert ugye mindegyik a felhőből dolgozik. Tehát ami az AI menü alatt van, az gyakorlatilag mindegyik valamelyik AI szolgáltatót használja ahhoz, hogy tudjon működni. Tehát igazából ez most még API kulcs kell, de egyébként a kimondom nyílt, hogy a tervezetem az az, hogy egyszer elérni egy olyan szintet, amikor egy központi AI magot tudok adni a rendszernek, és akkor a vakoknak nem kell ezzel szenvedniük. Mert nagyon sok látássérültnek okoz ez is gondot, hogy tud egy kulcsot beszerezni, hogy működik ez, tehát ez veszi el a kedvét az AI használattól.
2: Azért nézzük, hogy mit kínál ez a menü.
5: Képleírása a vágólapról.
2: Képleírás fájból vágólapról.
5: Szöveg kiolvasása képről OCR.
2: OCR.
5: Dokumentum összefoglalása.
2: Dokumentum összefoglaló.
5: Képen egy dokumentumról. Átirat készítése hang videó.
2: Erről beszéltél ugye korábban?
6: Igen.
5: Felirat SMT készítése.
2: Felirat készítése.
5: Videó elemzése URL magifájl. Aj beállítások.
6: Igen, ez, várjál, állj meg, ez nagyon nagy különbség, hogy videó elemzése URL vagy fájl. Ez nem csak egyszerűen szöveget olvas, hanem az egész videó tartalmát elmeséli. Tehát ha mondjuk betöltesz egy videót, amin egy valaki főz, akkor tételesen elmeséli x másodpercenkéntes leosztással, hogy mi látható a videóban.
2: Akkor ez nyilván kell API kulcsot szerezni, ez igen, általában azt jelenti, igen, hogy fizetős szolgáltatásra kell feliratkoznunk. Azt nyilván
6: valamennyi kótát ingyenesen is ad a Gemini, de nem sokat, tehát azt azért el kell mondanom, hogy...
2: És akkor itt a súgó. Nézzük meg a program fő ablakát.
5: SuperDL, akadálymentes média központ.
2: Most bezártam a menüt.
5: Letöltendő URL, szerkesztő mező üves.
2: Alapban letöltendő URL mező tárul elénk. Nyilván azért, mert ez volt a program legelső funkciója, és hát akkor megmarad legfőbb funkciónak.
5: Időzítés, szerkesztő mező üves.
6: Ez azért nagyon jó,
2: hogy mikor?
6: Mert megadhatod, ha mondjuk nappal rendszeres használod a gépet bármilyen más funkciókra, és mondjuk éjszaka szeretnéd csak, hogy teljes szélességgel töltsön, akkor meg tudod neki adni, mikortól mikorig dolgozhat ebben.
2: Ezt milyen formátumban teszem? Óra 2 perc, kötőjel, lezet, tehát hogy milyen intervallumot?
6: Óra perc.
2: De csak számokat használok, vagy ez ugye egy szerkesztőmező?
6: Számot kell megadni neki.
2: Oké.
5: Okay. Letöltés gomb.
2: Letöltés gomb, ha lenne URL-ünk, akkor már töltem.
5: Beállítások, elemcsoport, célmappa, szerkesztőmező D, letöltések kijelölve.
2: Alapban egyébként a Windows-on beállított letöltési mappánkat használja. Nyilván ezt módosíthatnánk is. Azért nem valami user per valami per download itt a mappa, mert ez ezen a gépen a letöltések a D meghajtóra mennek, ezért aztán ez a program okosan felismerve ezt adta meg alap.
5: Tallózás gomb.
2: De itt át lehetne tallózással váltani természetesen. De most ezt nem tesszük.
5: Csak hang jelölő, nincs bejelölve.
2: Csak hang, amikor például letöltünk egy videót, de nem szeretnénk a videós tartalmat, maradt tehát a hang.
5: Beállítások gomb.
2: Van még egy beállítások
5: legomba,
2: gomb.
5: Super DL, beállítások párbeszéd.
2: Ja, de ezt hozza be a letöltés fület. Igen. Jó, ezt már néztük, de tökéletes, hogy itt is elérhető. Tehát ez egy nagyon hasznos.
5: Letöltések listája, lista.
2: Lista most üres.
5: Eseménynapló. Szerkesztőmező csak olvasható több soros üres. 19.17.02. Üdvözöl a Super DL.
2: Aha, tehát itt üres. Ez legutóbbi esemény, amit látunk, mert még nem csináltunk semmit. És körbe is értünk. Jó, én mindenféleképpen megnézném.
5: File almenü, letöltések felirat, komása, média almenü, eszközök almenü, média kereső, cím, modulkezelő.
2: Majd a modulkezelőt is, mert ott van gondolom, hogy az ilyen, hogy naptár, emlékeztető, meg egy csomó
6: minden más. Igen, minden ott van fönt, igen.
2: Hát legalább az egy média keresőt próbálgassunk azért.
5: Média kereső, CTRL-F.
2: Billentyű parancsa is van, Ctrl-F. Kereső, tehát tökéletes.
5: Super DL, média kereső, keresés, szerkesztő mező üres, típus, kombinált lista mező videó zárva,
2: videó,
5: lejátszási lista, csatorna.
2: Tehát itt tudjuk, aha, és ez a YouTube-on keres, meg a...
6: YouTube-on, meg SoundCloud-on.
2: SoundCloud-on.
5: Videó, keresés gomb, hossz, kombinált lista mező bármilyen zárva, szerkesztő mező 10 kéje találatok, enter, lejátszás, CTRL-B, kosárba, CTRL-D, letöltés, CTRL-C, ur, lista.
2: Billent,
6: igen, aha. A kosárba az azért jó, mert összetudsz több keresésből is gyűjteni bármit. Tehát most mondok egy példát, először rákeresel, mit tudom én, kukurikúra, aztán törökcsászára, aztán gyémántkrajcára, és az összes olyan találatot, amit szeretnél, azt hozzá tudod egy gyűjtőkosárhoz adni, amiből aztán gyakorlatilag nem csak el a szerűen a letöltéssel letöltöd mindent, amit a kosárban te beleraktál.
5: Kosár CTRL K ide ugrik, lista. Kosár letöltése gomb.
2: És egyszerre lehet akár tölteni.
5: Kijelölt eltávolítása gomb, panel. Lejátszásnál csak hangjelölő nincs letbejelölve. Keresés, szerkesztőmező üves.
2: Körbeértünk. Na most mondjuk azt, hogy én szeretnék letölteni, amit ugye minden jogvédelem nélkül le lehet, rákeresek, hogy szalagavató, és akkor valami házi videót letöltünk egy szalagavatóról.
5: M-A-L-A-G-A-V-A-V-O.
2: Biztosan nem jogvédett tartalom. Nyomtam egy entert.
5: Találatok, enter, lejátszás, CTRL-B, kosárba, CTRL-D, letöltés, CTRL-C, hur, lista, Lermely Klára gimnázium 10.
2: Aha, és itt vannak a találatok egy listában, itt van előttünk is.
5: Nevik, Lime, Marizon, Nyíregy, Lermely Klára gimnázium 12, D, 2023, szalagamató, keringős, szholcsnap, hossz, 8.31, feltöltő, szholcsnap.
2: Tökéletes. Itt ez a videó, most van helyi menü is?
5: Környezet menü.
2: Van. Nézzük itt mi van.
5: Lejátszás, enter.
2: Le is lehet játszani.
5: Kosárba, CTRL-D. Közvetlen letöltés CTRL-D, URL pontos másolása CTRL-C.
2: Aha, közvetlen letöltés.
5: Közvetlen letöltés CTRL-D.
2: Akkor nyomjunk egy entert.
5: Super DL, média kereső, találatok, enter, lejátszás, CTRL-B, kosárba, CTRL-D, letöltés, CTRL-C, ur, lista, Lermely Klára gimnázium 12, D, 2023, szalagamató, keringős, szolcsnap.
6: Hát be nem mondta, úgyhogy erre mondod, azt majd meg fogom nézni, de letöltötte a...
5: Super DL, exe, Super DL, elkészült, Lermely Klára gimnázium 12, D, 2023,
2: a listát előbb mondta be.
6: Aha, igen, igen, bocsánat, igen.
2: Igen. De amúgy például itt le is tudnám játszani a programban magában, tehát itt
5: kezdhetnem, lejátszás, enter.
6: Ott van a lejátszás, enter.
5: Média kereső, találatok, enter, lejátszás, CTRL-B, kosárba, CTRL-D, letöltés, CTRL-C, ur, lista, Lermely Klára gimnázium 12.
6: Nem tudom, én nem szólal meg.
2: A letöltésekben sincs ott. És kedves hallgatók, ezen a ponton Máté lép a porondra. Az a egyszerű oknál fogva, mert az a gép, ami előtt ő ül itt a stúdióban, az Windows 11-es, míg én idáig Windows 10-es géppel mutogattam amit, de a Super DL Windows 11 alatt lett tesztelve. Így tehát, hogy ne fussunk bele indokolatlanul hibákba, mi is Windows 11 alatt folytatjuk az érdemi tesztelést, tehát most ennek ugye a funkciók, idáig csak nézegettük a programot, meg a szolgáltatásait, most pedig a működését teszteljük, ehhez pedig Windows 11 szükségeltetik, legalábbis nálunk. Persze egész nyugodtan lehet Windows 10 alatt is próbálgatni, Dávid
6: és kérem is a visszajelzéseket,
2: pont ezt mondtam én is.
6: Igen, tudok akkor fejleszteni hozzá.
2: Hát én parancsolj.
5: Super DL, akadálymentes médiaközpont.
1: Super DL, a digitális szalon.
5: Super DL, akadálymentes médiaközpont, teljes méreidőzítés.
9: Jelenleg szükséges letöltés. Ma 2026. július 21, kedvan, Dániel, Daniella napja.
7: Budapest időjárása 26 fok, borult. Jelenleg nincs aktív letöltés.
5: Beállítások elemcsoport. Keresés. Szerkesztőmező alt. K szalagamatok kijelölve.
3: Jó, itt most rákeresünk arra, hogy szalagavató, mint ahogy Robi is mondta.

0: Postinen kettő visszavonom a postájtán fúrva, József Atti a gimnázium 2025, hossz 7-14 feltöltött.
1: Azt hittem az előbb, hogy mondta egy lenyilat, hogy hossz 12 D, hogy azt hittem, hogy 12 napos 12 videót találtál.
2: Nem.
1: Hogy 12 napig tart.
2: És itt nyomunk helyi menü gombot, akkor...
0: Könnyenet menü. Lejátszás, enter, L.
2: Helyi menüben vannak például ilyenek, hogy lejátszás, hogy enterrel is egyébként el tudjuk ezt érni. Kosárba tudjuk rakni. Mi ez is rendkívül hasznos, ahogy Dávid el is mondta.
0: Közvetlen letöltés, CTRL, DT.
2: Közvetlen letöltés.
0: URL pontos másolása, CTRL, CU.
2: Ezzel is az URL-t is ki tudjuk pontosan másolni.
0: AI videó elemzése.
2: Ugye ez AI videó elemzés, gondolom ez is az AI.
3: Igen, ez AI kulcskál. Igen, ez AI menüben is benne van. Ugye minden, az a kontextus fogja hozzáadtam ezt az AI funkcióját, tehát ugye itt is ott van az, hogy videóelemzés, de ahogy más olyan menüben is, ahol kell, ott van ez is. De minden menü. Tehát azt akarom, hogy úgy összefussanak a szálak, hogy ne azért 600 helyre kell ugrálni, hanem minden honnan elérhető legyen, amit lehet.
2: Ez tök jó így.
0: Lejátszás, enter, L.
2: Lejátszás, enter. Nyomjuk is meg esetleg ezt, hogy mi történik.
0: Super DL, média kereső, találatok, enter, lejátszás, CTRL, B, kosába, CTRL, B, letöltés, CTRL, C, U, lista alt, T, 12, diszabadó, osztáltán, fúrva, József Atti, a gimnázium, 2025, hossz, 7-14, feltöltő, szabad, fotó, videó, 50-50.
2: Nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mondjuk tabba.
0: Tovább, következő 25 találatom, alt, B. Kosár, CTRL, K, I,
2: T, lista, alt, O. Kosárról is tudunk, látjuk kosárlistát.
0: Kosár letöltése, gomb, alt, L.
2: Le tudjuk tölteni a kosarat.
0: Figyelőt eltávolítása, gomb, alt, E.
2: El tudjuk távolítani.
0: Figyelőt. Lejátszásnál csak hangjelölő négyzet, megjelölve, alt, H.
2: Ugye itt be is van jelölve, hogy csak a hang legyen lejátszásnál. Ez tök jó, hogy akkor egy kép nem látható, itt most nekünk az nem releváns. De hogyha mondjuk látóval néznénk, akkor azt jelenti, hogy ezt ki is lehet kapcsolni, és akkor a látó pedig látja a videót.
0: Keresés, szerkesztő mező altípus, kombinált list, keresés, gomb alt, R, hossz, kombinált list a mező map, szerkesztő mező 10 kijelölve, találatok, enter, lejárt, tovább, következő 25 találat, gomb alt, B, találatok, enter,
2: lejártás,
0: CTRL, B, kosárlap.

0: Valószínűleg a szüneteltetik a lejátszás, nem?
1: Eszképpel.
0: Eszkép?
2: Igen, az eszképpel tudjuk szüneteltetni a lejátszást. Olyat tudunk esetleg, hogy lejátszásra mondjuk tekerni, vagy...
3: Ebben nincsen tekerés, de egyébként bele akarom tenni, hogy lehessen, sőt azt is, hogy lehessen a tekerésnek a range-ét állítani, hogy mekkora időugrásokkal tekerjen, ezt is be akarom majd állítani.
2: De Ctrl D-t is nyomhattam volna, itt én most a helyi menüből.
3: És ha már én eladja is a háttérben
0: a folyamatjelző.
3: De ez beépített folyamatjelzője is van, tehát nem az Nvidia sajátja szólhat csak, hanem
2: igen, ez most a
3: beépítettje.
2: Tehát ez most nem az Nvidia nálam beszédre van.
3: A többieknek mondom, hogy tudják, a kedves hallgatóknak, hogy a rendszerben beépített folyamatjelző indikátor van. Az egyre magasodó hangjelzi, hogy hol tart a letöltés.

0: túl hamar le is ért a Robinak, amikor megnyom tagombat, először ott valami, nem tudom, milyen probléma lehet.
1: Új értesítés. SuperDL.exe. SuperDL elkészült. 12. szalagamató osztályán Fúrúba József Attila Gimnázium 2025.1 per 1 ablak. SuperDL. A 12. szalagamató osztályán Fúrúba József Attila Gimnázium 2025.1 per 1 ablak.
2: Itt is van, ugye itt most nem állítottam be, hogy csak a hangot töltse, tehát gyakorlatilag itt most kaptunk egy MP4 fájlt.
3: Mi az a 4 milliárd?
2: Hát az a mérete, a fájl méret, hogy gyakorlatilag lejött egy 500 megabajtos.
1: Függőleges szalagamató.
2: Jó, fájl. Osztály
1: függőleg Újbudai József, Attila Gimnázi függőleges vonal normalizálva, 2025.mp4, 545.
2: 540 megabajt. Zárjuk is be ezt a média kezelőt Alt F4-jel, ugye ez csak ezt az ablakot zárjuk be, tehát külön ablakba nyílik meg. Tehát nem fogjuk ezzel az Alt F4-jére most bezárni az alkalmazást, hanem csak a keresőablakot média kezelő zárjuk be. Igen, egyébként Csaróka nem zárt be az alkalmazást. Csak mivel nekem itt a Total Commander volt nyitva mellette, azért az jött vissza. De itt is van a SuperDL főablaka. Alt F-vel itt az eszközök menübe léptem be. Mert hogy meg szeretnék nézni.

0: SuperDL, modul kezelő, itt kezelhetem a SuperDL opcionális itt a modulási elérte versó verzió 1.0.3 ötnek lelista iPhone lámondás, kategória, AI állapot elérhető verzió 1.0.3 1/10.
1: Egy mondat, ugye két észpik szólt. A beállításokban kikapcsolható a self-voice-nak a hangja, tehát ez nem kötelező meghagyni, gyárlag be van kapcsolva, de ez kikapcsolható szabadon a beállításoknál. Van egy olyan lapfül, gyakorlatilag a hangjelzések és beszéd lapfülön, minden kikapcsolható, ami te nem szeretnél.
2: Szuper. Nézzük, mik vannak itt még.
1: Ó, igen, ez hasznos funkció, ugyanis ez egyszerre tud több dokumentumot konvertálni. Hát a legismertebb könyvfájltípusokba kötögelve is tud, illetve összefűzni is tudja az adott dokumentumokat, ha mondjuk egy több részes egységet akarsz egybe konvertálni, akkor azt meg tudja csinálni.
3: Tehát mondjuk mobi fájltípusú a könyv, és én szeretném
1: mobit is tud, epubot is tud, így van.
0: Felirat felolvasó lejátszó elérhető, verzió 1.4.3.
1: Jaj, ez hasznos kis alkalmazás. Azért jó, mert ide be tudsz tölteni YouTube videó linket is, illetve egy bármilyen olyan videót, aminek van SRT felirata, szépen felismeri, és gyakorlatilag ahogy megy a videó, ő olvassa hozzátartozó magyar feliratot, úgyhogy egy külföldi filmet is lehet nézni. És a SAPI hangokat is, illetve a neurális Microsoft hangokat is támogatja.
0: File küldés gépről gépre P2P elérhető, verzió 1.0.3.
1: Ez amit mondtam, ez hogy is. A Magic Wormhole szervereit használja gyakorlatilag, és valós idejű azonnali file küldést tesz lehetővé a két SuperDL programot használó között.
3: Ha ugye szerveren megy át, akkor portot nem kell nyitni hozzá.
1: Pont ezt akartam, semmit hogy... nem kell nyitni. Mm-hmm. Nem, semmit.
2: Ah, tehát akkor semmi routeren
1: semmi nem port. Kell, hanem. Semmit. Nem, gyakorlatilag betalózod, és megkapod a jelszót, amit átadsz a másiknak, ugye ki is tudod másra, fel is kínálja a program, hogy kimásold, szépen odaadod neki, ő beilleszti, és már tölt is le a fájlt.
2: Szuper. Megyek tovább lefelé.
0: Internetes rádió elérhető, verzió 1.1.2.
1: Ó, ez amit mondtam, hogy mindent is tud igazából, tehát felvenni is, hallgatni is, kedvencnek is tudod menteni, időzítve is tudsz felvenni, és valós időben is.
2: Igen, ugye végesen műsor, de erre azért ránéznék majd.
3: Én is gondoltam.
2: Nézzük még, mik vannak.
0: Internetes TV elérhető, verzió 1.0.4.
2: Internetes TV, ugye ez az IPTV, amit így mondtál, van, gondolom. Van. Szuper.
0: Könyvek elérhető, verzió 1.0.2.
1: Hát ez a könyv olvasó és hangos könyv készítő, ugyanis képes MP3-ba is hangos könyvet készíteni, akár darabolva is, hogy megmondod hány perc esetségenként szeretnéd, és akkor úgy mentél el.
2: Szuper.
0: Média eszközök elérhető, verzió 1.4.3.
1: Hát itt több minden is van, itt például van benne egy jelszintelemző gyakorlatilag, tehát egy normalizáló, vannak benne vágó, ilyesmi.
2: De jó.
0: Supermedia elérhető, verzió 1.2.3.
1: Ez az a bizonyos, amit mondtam, hogy ez ebben van egy fajta broadcaster és műsor szóró rádiózóknak. Van benne valós időhang változtató is, minden ilyesmi.
2: Ez tényleg nagyon sok rész.
0: Szervezés elérhető, verzió 1.2.2.
1: Aha. Ez pedig ennek a gondolom. Naptár. A naptár, aminek egyébként az egyik kedvenc funkciója az az, hogy nem csak egyszerűen tud szólni neked, ha valamit beállítottál, hanem egy végrehajtott parancsot is, amit beteszel. Tegyük fel, hogy egy URL-t nyisson meg, vagy egy konferencia, bármilyen, akár tintókot nyissa meg, vagy akármit. Erre képes, hogy amit megadsz neki, ezt ő megnyitja. Az adott időre, amit beállítasz neki.
2: Ez is nagyon jól hangzik. És ennyi.
3: Nézzük meg a internetes rádiót, meg talán a szervezőt. Mondjuk, ha már itt vagy, akkor akár le is tölthetnéd, ha gondolod.
1: Két tabulátort menj előre.
2: Rendben.
0: Beszéd. Szervezés kategória. Frissítés a bolt volgom alt F.
2: Ugye frissítés a bolt volgom, az akkor kéne, hogyha már fönt van.
0: Igen. Telepítés per frissítés gomb alt T.
2: Telepítés per frissítés, és ezt megnyomjuk.
0: Legjobb szervezét, mert a iPhone-ra lámondás elérhető, verzió 1.0.3.
1: Letöltötte. Csak túl gyorsan jött a két change üzenet a rendszerből, ezért egymás fölé beszéltek.
0: Telepítés per frissítés gomb alt T.
2: Frissítés. Akkor letöltjük a...
0: Frissítés a bolt volt. Itt kezelhetem a SuperDL opcionális modulj szervezés, telepítve és verzió 1.2.10/10.
2: Tehát tudjuk, hogy ez már itt fel van telepítve.
0: Supermedia elérhető, média eszköz könyvek, internetes internetes rádió elérhető, verzió 1.1.2. Frissítés a bolt voltom alt F.
2: Nyomtam egy tabot, nyomok még egy tabot.
0: Telepítés per frissítés gomb alt T.
2: Szó közül.
0: Internet, a iPhone-ra lámondás elérhető, verzió 1.0.3.
2: Szuper. Alt F4-re ezt is bezárhatjuk.
1: Igen, azért van minden külön ablakra csinálva, hogyha mondjuk önmagába véve a magot nem akarod kikapcsolni, akkor ne agyvetlen tévedésből azt kapcsolt ki, hanem csak az adott eszköz kapcsolt ki, amit használtál.
2: De ez tök jó egyébként.
3: Hol kapnak helyet? Eszközökben?
1: Az internetes rádió média menü, az alt menüből kihívod.
0: Letöltések, felirattomások, almenü alt, média almenü alt, M.
1: Itt a média. Így lefelé mész.
0: Fájltársítások, zene per videó, F.
1: Nem.
2: De fájltársítások?
0: Indítás a Windows-szal háttérrend, W.
2: Nem, ez ugye...
1: Ugye ez akkor érdemes, hogy van megadott felvétel, vagy ilyesmi, és itt van.
2: De egy internetes rádió almenü, ugye még amikor Robi nézte a menüsorot, akkor az még nem volt. Aha, tehát gyakorlatilag az a...
0: Internetes rádió almenü, F.
2: Az internetes rádió almenü lesz, amit ki tudom nyitni jobbra, nyilván vagy enterre.
0: Internetes rádió CTRL shift R.
2: Ha is van Ctrl shift R-es billentyűparancs is.
0: Rádió almenü, internetes rádió CTRL shift R.
2: Menjünk is rá.
0: Super DL, internetes rádió keresés, szerkesztőmező alt K üres.
2: Ha itt tudunk keresni.
0: Kombinált lista mező név zárva.
2: Most tabbal körbenézünk, hogy itt.
0: Keresés gomb alt R. Népszerű állomások gomb alt N.
2: Mik vannak itt? Aha, népszerű állomások.
0: Ország, kombinált lista mező Hungary 383 zárva alt O.
2: Ország szerint is Magyarországon 383 rádiállomás van, nem semmi.
0: Az ország állomásai gomb alt L. Állomások enter, lejátszás, CTRL B, kedvencekhez, CTRL C, úr, lista alt A.
2: Igen, itt a lista, de szerintem keresünk.
0: Lejátszás gomb alt J.
2: Alt J nyitanám, hogy lejátszás.
0: Szünet per folytatás gomb alt S.
2: Vannak.
0: Leállítás gomb alt L.
2: Billentyű parancsok.
0: Hangerő minusz jel gomb. Hangerő gomb.
2: Itt abban megyek
0: limitás folyamatosan. Limitás repenki CTRL M gomb alt M. Kedvenc gomb alt K. Felvétel most F9 gomb alt F.
2: Ha is felvenni is tudunk ugye F9-el is.
0: Időzített felvétel CTRL M gomb alt I.
2: Te jó, itt az időzített felvétel, amit mondtál, Dávid.
0: Felvételek kezelése CTRL shift F gomb alt V.
2: Itt tudjuk kezelni a felvételeket.
0: Saját állomás hozzáadása gomb alt L.
2: Ha is itt...
1: Igen, hogyha nincs valami benne az állományában, akkor azt hozzá tudod adni a saját állomásként.
2: Te jó. Sok gondolom, hogy URL-t meg tudunk adni.
1: Akár. Igen, igazból mindent, ami szükséges hozzá.
2: Tök jó.
0: Megosztás a közösséggel gomb alt O.
2: Majd meg is tudjuk osztani.
1: Ez felküldi a browser adatbázisba, és akkor gyakorlatilag, hogyha kengedézik, akkor többi szuper DL is elérheti.
2: Tök jó.
0: Kedvence, enter, lejátszás, telete, törlés, lista alt D.
2: A kedvenceink.
1: Kedvenceink.
2: És a keresőbe akár beírhatjuk, hogy hobbi.
3: Hogy pont ez jutott eszedbe?
1: Tartnyaló.
2: Hát igaz, hogy felvételkor éppen nem gépház megy, de azért ebből legalább legálisan vehetünk fel és tehetünk közé valamekkora részletet.
0: Állomások enter, lejátszás, CTRL B, kedvencekhez, CTRL C, úr, lista alt A, hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps1/2.
2: A beírás után. Valami második találat?
0: Hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps2/2. Hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps1/2.
1: Nem tudom, hogy lesz a dobbe egyébként, de mindegy, hát.
3: Jobb kétszer, mint egyszer se.
2: Lehet, hogy valaki még egyszer hozzáadta, nem tudom. Nézzük, hogy van itt is helyi menü. Nyomjunk egy menügombot.
0: Könnyenet menü.
2: Van, igen.
0: Lejátszás, enter, J.
2: Itt is lejátszás az enter.
0: Kedvencekhez CTRL B K.
2: Kedvencekhez tudjuk adni.
0: URL másolása CTRL C U.
2: És másolhatjuk a stream URL-jét.
0: Lejátszás enter J.
3: Na és ezek vannak.
2: Lejátszás. Nézzük is meg, hogy...
0: Subosi szól. Internetes rádió.

0: klasszikus McDo mellé?
1: Igen.
2: A világ minden tájáról zenél, minden korszak újra életre kér.
3: Szuper. Mit tudjuk?
4: Leállításom alt L. Szünet per folytatásom alt S.
3: Ha is alt S-sel tudjuk szünetetni.
4: Szünet.
3: Ez működik is, az alt S. És megpróbáltunk akár egy felvételt. Mit szóltok hozzá?
0: Én benne vagyok.
4: Folytatás. Hobbi rádió. Stomp alt L. Hangerő minusz L. Domb. Hangerő domb. Limitás neper kit. Kettben stomp alt K.
3: Tehát minden F9. Igen, F9. Csak mivel kiment a fejemből, mert mikor a fejem. Nyomunk egy F9-et.
4: Felvétel folyamatban. Hobbi rádió. Leállítás. F9-en az állomásom.
0: Hadd
4: a felvételek kemelése CDFL plusz shift plusz F.
0: Mert itt igazából pontos, hogy 8 órakor. Tehát órami pontossággal 8-kor indult, de nyilván az adás felvételek időpontjában van 8 óra, nem most.
3: Igen. Önök
0: hallgatják.
3: És ha jól értettem, akkor az F9 egyben le is állítja.
1: Meg is állítja. Így van.
3: Tájékoztatta a vállalat az emlét. Nyomjuk is meg.
4: Felvétel leállítva és elmentve. Hobbi rádió. Leállítva és mentve. Hobbi rádió jobbra nyílt szép. Pusek smatedom glacs rádió felvételek 2026-07-21. Hobbi rádió 2026-07-21.
0: Csinált, aha, a letöltésekbe egy rádió felvételek.
3: Leállítva. Az élő. Már nem kell nekünk, úgyhogy nézzük is meg.
4: Super DL. Akadálymentes total comban. Total com pont rádió felvételek kisebb.
3: Valóban. És be is mappáztak, tehát csinált egy...
1: Hát
3: tök jó.
1: Bocsánat, én abban mondtam ki, hogy nekem így kényelmes, és hát ha másnak is.
3: Ez nagyon jó. Ez tökéletes. És az MP3-unk. Tökéletes, rá is entereztem, mindjárt is fog indulni a VLC-ben nekem most az alapértelmezett médiára játszó alkalmazás.
1: Hát mi nem jött be?
3: Hát várni kell is sokat, mert lassabb gép, de el fog
5: jönni. Cég egyik szerződött partnerének működési területén az ott tárolt építmény.
3: Teljesen jól működik. Tökéletes.
6: Azt itt is tudjuk állítani, hogy milyen minőségbe vegye föl, vagy a rádió, internetes rádió minőségét veszi alapul.
1: Alapból itt nem lehet állítani, de nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Mindenképpen fölveszem a javaslati listára, hogy a felvétel minőség is feladható legyen.
0: Megnézzük még a tervezőt? Azt hiszem az volt a neve, nem tudom pontosan.
3: Igen. Nézzük meg, mert az időzített felvételt azt majd nézik meg a hallgatók, hogy...
1: Amire gondoltam, egy fájlküldésre, ha gondolod, akkor küldenék neked, és akkor derüljön ki, hogy hogy működik. De persze, itt döntitek.
3: Azt is
1: csak ez mondjuk egy örök, ez küld át nekem, azt küld át nekem, ama azt, így például. Robi milyen nagy örömmel küldeni át nekem a játékot, ha nagyon szépen elkérem tőle.
0: Egyébként?
3: Úgyhogy akkor nézzünk meg egy fájlküldést. Csak azt hiszem azt a modult...
1: Még nem telepítetted föl talán.
3: Telepítettem föl. Így van. Úgyhogy akkor iránya...
4: Modulkezelő M.
3: Föl is terepült.
1: És ez majd az eszközök menüben lesz, ez a fájlküldés.
3: Super Alt F4-gyel.
4: Super DL, modulkezelő.
3: Bezárom ezt a modulkezelőt. És akkor Alt E.
4: Media kereső CTRL FK. Modulkezelő M.
3: Lefelé nyílra haladok.
4: Szervezés almenü V.
3: Majd a szervezés megnézzük mindjárt.
4: Fájlküldés gépről gépre P2 PCTRL Shift TP.
3: És még billentyű parancsra is van, Ctrl Shift T. De most itt a menübe állva nyomunk egy Entert.
4: Super DL, fájlküldés gépről gépre, küldés elemcsoport, fájlkiválasztása és küldése gomb Alt F.
3: Nézzük itt meg tabban az ablakot, hogy miként épül föl.
4: Fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztőmező alt K üres.
3: Ha ide kell beírni majd...
1: Azt a kódot, ha te vagy a fogadó.
3: Aha, tehát a fogadóként a kódot.
1: Akkor azt, amit a küldőtől kapsz.
3: Ha és aztán majd a fogadás gombra.
1: Így van.
3: Rámenni, aha.
4: Hova mentse, szerkesztőmező alt MC, Usher Smatedov Lodz kijelölve.
3: És hova mentse, arról ez a letöltéseink közé menti.
4: Tallózás gomb alt T.
3: Ami be van állítva letöltések mappának.
4: Küldés elemcsoport, fájl kiválasztása és küldése gomb alt F.
0: Körbeértünk. Tökéletes. Egyértelmű. Magyarázat, ha nem szorul.
1: Küldd ezt, vagy most... küldjek én valamit neked.
3: Küldök én.
4: Lenyomva. Ja. Küldendő file kiválasztása párbeszéd panel file.
3: Rá is mentem a gombra. Elemek nézett egy hagyományos...
0: Esetleg küld tanulni. Nekem, Máté.
1: Azt a felvételt, Máté, amit csináltál, küldd át.
3: Nyomunk rá Entert.
4: SuperDL, file küldés gépről gépre, fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztőmező alt K üres.
1: Te menjél tovább, Tabbal, neked lesz egy kódod, Máté, amit majd meg kell adnod.
4: Fogadás gomb alt G.
3: És nem is a fogadás, amit most én küldök.
1: Nem,
3: most
1: nem. Nem,
4: te vagyok. Szerkesztőmező alt MC, pusher smafallomás gomb alt T.
3: Robinon kell kiválasztani, hogy hová
4: küldés mentek. Küldés elemcsoport, kódmásolása a vágólapra gomb alt M.
3: Aha, és ott a küldésnél van egy ilyen, hogy kódmásolása a vágólapra.
4: Küldés megszakítása gomb alt S. Fogadás elemcsoport, a kapott kód, küldés kódmásolása a vágólapra gomb alt M.
3: Nem mondja el, de vágólapra ki tudjuk másolni.
4: Lenyomva. 79 dokument is land, a vágólapra másolva.
3: Jó.
6: Szép kód.
1: Nekem nem tart ki könnyen.
0: Ezt a kódot gyakorlatilag a küldő fél bárhogyan eljuttathatja a cél személyhez.
6: E-mailben,
0: messengeren, ahol akarja. Máté a kódot eljuttatta nekem.
6: Még pedig messengeren.
0: Igen, egy üzenet küldő bemásolta. És akkor itt a super DL.
4: File almenü. Letöltelik média almenü. Eszközök almenü. Eszközök modulke. File küldés gépről gépre. P2-től P3-től Shift-T.
0: Máté is van file küldés gépről gépre. Ugye fontos, hogy azzal, hogy Máté elküldte nekem ezt a kódot, neki nem zárult le a feladata, tehát hogyha bezárná a SuperDL-t, akkor nem működne a kód. A
1: fontos,
0: file...
1: hogy a file küldő részt, ha bezárja, akkor lezárul a kapu.
0: Így van.
1: Ennyi.
0: Tehát a file nem került feltöltésre egy szerverre, ahonnan én majd leszedhetem, hanem most majd összekapcsol egy bizonyos módon a szerver a Máté gépével, ezzel a kóddal, és akkor én tőle lehalászom ezt a fájlt, amit...
4: SuperDL, fogadás elemcsoport, a kapott kód,
0: szerkesztőmező... Ctrl-V-t nyomta, benne is van.
4: Fogadás gomb.
0: És itt egy fogadás gomb.
4: Lenyomva, hova mentse, szerkesztőmező C, a Windows tűzfal...
0: A tűzfal!
3: Kért egy Windows tűzfal az
4: lesz. Hát ez
3: engedélyezni kell. Magánhálózaton is.
4: További információ, kevesebb megjel, engedélyezés gomb. További biztonsági képernyőr.
3: Alt I, akinek meg...
0: Jelszót kép.
3: Van rendszergazda jelszava.
4: Csillag.
1: Hú, neked is ennyi csillag a jelszava?
4: Csillag.
3: Igen.
4: Ismeretlen nem érthető. SuperDL, file küldés gépről gépre, küldés elemcsoport, kódmásolása a vágólapra gomb alt M.
0: Igen, nekem is engedélyezni kell a tűzfalon.
4: Letölteni a file küldés gép, SuperDL, fogad küldés elemcsoport, fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztőmező 79 dokument is land.
0: Még itt van.
4: Fogadás gomb, hova ment, fogadás gomb.
0: Fogadás gomb.
4: Lenyomva, nem érthető el, hova mentse, szerkesztőmező C.
1: Hát és elvileg ilyenkor zajlik a háttérbe a küldés. Nagyon remélem, hogy
6: ezt Windows... tudjuk valahonnan?
1: Hát elvileg most én beépítettem a múltkori státusz kijelzőt. Azt nem tudom, hogy most a Robi gépén mi történik.
4: Hobby Radio, File Mail, Sheet, Verzik, Hobby Radio, ESNR, 26, Minus 07, Minus 27, Minus
1: 06,
4: Minus 28, Minus 0, Hobby 3, Verzik, a másik géphez, Minus
1: 08, Zoli nem szállt be
6: mindig. Megérkezett, ennyi a lényeg.
3: Igen, Robi letöltések mappájában ott van ez a Hobby Radio felvétel, amit csináltam.
0: Tökéletes. Megnézném én még ezt a szervezőt, jó?
3: Jó, nézd meg.
4: File megérkezett, párbeszéd panel, a file
6: megérkezett, és sajnálom, hogy én éppen nem csinálok semmit.
0: Ki is nyitotta a mappát egyébként, tehát super. Valóban itt van. Tökéletesen működik. Jó, ezt bezárjuk, Alt F4-jel. És a SuperDL is itt van, csak Windows M-mel kisméretűvé tettem.
4: File letöltés felirat, nyomások almenü, média almenü, eszközök meg modulkezelő.
0: Modulkezelő.
4: SuperDL, modulkezelő, szervezés, kategória,
0: szervezés.
4: Felepítés, frissítés, lenyomva, nem érthető el, bezárás gomb, száz le SuperDL.
0: És fönt is van. Megyek az eszközök menübe.
4: File letölt felirat, nyomás, média almenü, eszközök alm, média modulkezelő. File küldés gépről, szervezés almenü.
0: Szervezés almenü.
4: Hírolvasó, CTRL, Shift H.
0: Ha itt van hírolvasó.
4: Podcastok felfedezése CTRL Shift P.
0: Podcast.
4: Naptár, teendők, jegyzetek CTRL, napi info időjárás, névnap CTRL Shift W.
0: Ugye ilyet alapban bemondott az elején is, amikor még nem volt fenn ez a modul.
4: Hírolvasó, de... napi info időjár, SuperDL, napi info párbeszéd panel, mai napi info, szerkesztőmező csatolvasható több soros üdvözöl a SuperDL. Ma 2026. július 21. kedd van, Dániel, Daniel a napja, Budapest időjárása, 26 fok, borult, jelenleg nincs aktív letöltésed.
0: Jó.
4: SuperDL, akadálymentes médiaközpont, letöltendő
0: URL,
4: file letöltendő eszközök almenü, eszközök file küldés gépről szervezés al, hírol, podcastok felfedezés, naptár, teendők, jegy napi info, hírolvasó, CTRL, shift, naptár, teendők, jegyzetek. Super DL, naptár, teendők, jegyzetek, fül, agenda fül kijelölve. Közelgő események a következő 30 nap. Enter, szerkesztés, delete, törlés csak saját esemény.lista.
0: Ez nyilván üres.
1: Igen, ez azért ézsandás, bármilyen eseményt hozzáadsz, akkor gyakorlatilag azt itt látod, de a külső események is hozzáadhatóak.
4: Új esemény gomb.
0: Új esemény.
4: Szerkesztés gomb. Törlés gomb. Majd dátum és idő gomb. Fül, agenda fül kijelölve.
0: Vannak még más?
4: Teendők fül kijelölve.
0: Jegyzetek
4: fül kijelölve. Rezsi fül kijelölve. Külső naptár fül kijelölve. Jegyzetek fül kijelölve.
0: Hogyha beállítok egy eseményt, arról emlékeztetést is kapok? Tehát például, mit tudom én, szöveges csipog.
1: Abszolút. A teendőknél tudod ezt például beállítani. Nem csak csipog, de be is mondja szépen. Illetve itt van az a bizonyos, amit mondtam, hogy hivatkozást is be lehet neki adni, hogy nyissa is meg az adott.
4: Teendők. Szóköz. Kész visszavon. Delete. Törlés lista. Új teendő gomb, lent teendő, árvezét panel, teendő, szerkesztőmező üres.
1: Itt meg kell adni. Ide bármivel szülje nevének, igen.
0: Aha.
4: 20-22.
0: Beállítok.
4: G-E-E-H-A-Z-O-K-M-U-S-O-R-C-O-K-V-E-F-E-J-E-Z-E-E-E. Határidő E-E-H-N-N nem kötelező, szerkesztőmező üres. Jegyzet, szerkesztőmező több sokos.
0: Hozzá lehet adni jegyzetet.
4: Mentés gomb.
0: Hogyha a határidőt megadom, akkor emlékeztet.
4: Teendő.
1: Az új eseménynél tudod hozzáadni, az első lapfülön, ennél az agendánál.
4: Teendők. Teendők fül kijelölve, törlés gomb, agenda fül kijelölve, közelgő esemény, új esemény gomb,
1: legjobb esemény, párbeszéd
4: panel, cím, szerkesztőmező üres.
1: Címét megad az eseménynek, ugye bármit, megadhatsz
0: neki. Mit vannak itt?
4: Dátum EHNN, szerkesztőmező 2026-07-21 kijelölve. 2006-07-22
1: üres. Itt az órát is majd be tud állítani mellettem.
0: És kötőjellel választja el.
4: 20-24. Óra, szerkesztőmező 20 kijelölve.
0: Aha.
4: Perc, szerkesztőmező 0 kijelölve. Óra, perc, szerkesztőmező 0 kijelölve, 20-24, üres
0: 0-2-7-re, 20-27, visszasívtabozok,
4: cím, szerkesztőmező üres,
0: G-E-E-H-A-Z-O-E-U,
4: F-O-R-S-O-K-Z-E-F-E-J-E-Z,
0: befejezése,
4: tátó, perc, szerkesztőjegyzet nem kötelező, szerkesztőmező több soros üres, emlékeztető, kombinált listamező 10 perccel előtte zárva.
0: Ja, az most azért nem lesz így jó, mert már túlhaladjuk.
1: De tudod szabályozni, ne, 15
4: perccel előtt 15 pont van, nincs,
1: pont van.
0: Pont van pontban, akkor. Aha, tökéletes.
4: Ismétlés, kombinált listamező rendszeri zárva.
0: Ha, tehát ha nem figyelek.
4: Minden nap, a két adott napjain.
0: Nem is csak, hogy nem. Minden nap. Nem, ez nem is, ha nem figyelek, ez arra vonatkozik, hogyha ez esemény ismétlődik. Tehát például minden héten
1: hát kettembe kell fejezni vagy a gépházat.
4: Minden akció a megadott időben. Kombinált listamező nincs zárva. Megnyitás, hivatkozás, file, levél. Szöveg felolvasása a megadott időben. Mennyi szöveg fel a akció adata URL file mail.com cím, vagy a felolvasandó szöveg, szerkesztőmező üres.
1: L-A-E-A-N-C-O-I-T-T,
4: szók A, szók az M-U-S, O-R, szók V-E-G-E, felkiáltó jel, mentés gomb, lesuper DL, naptár, teendők, jegyzetek, fül, új esemény gomb,
1: közel agenda fül, majd átom jel, törlés
4: szerkesztés, új esemény gomb,
1: közelgő esemény, szóval akkor azt indítaná el.
4: Fül, majd át törlés gomb.
0: Itt az Alt F4-3
4: van
0: ott. A következő a kérdésem. A Super DL-t a rendszertárcára tudom rakni?
1: Ha beállítod a indítás a háttérben, akkor alapból oda is kerül. Utána vissza is tudod hozni onnan.
0: De ha egyszer visszahoztam, most ugye Windows M-mel a tálcára kerül.
1: Igazából külön nem néztem így még meg, de valószínűleg be lesz majd egy építve egy olyan menüpont pluszba, ugye ez most tett pont ma beállítva ez a dolog, hogy kilépés vagy háttérbe küldés a rendszertárcára. Amikor Alt-F-t nyomsz maga a Super DL-re, akkor mi lesz fog történni?
4: Átméretezés, kisméret. Tálca.
0: Kisméret.
4: Futó, super.
0: Aha, akkor is itt marad. Asztal. Aha, az lehet, hogy érdekes lehet majd, hogy a rendszertárcára lehet
1: ki lehet tűzni. Jó.
0: Most elvileg.
4: 20-22. Új értesítés, Super DL Exe, Super DL emlékeztető, gépház műsor befejezése, 20-27-1 ablak.
0: Következő történt. Ezt most a kedves hallgatók nem hallották, csak az MVDA-t, de amit én megadtam információt, illetve felolvasandó szöveget, jött egy kis pittyenés, egy Windows értesítő hang is jött, és a Tamás hang nekem elmondta pontosan azt, amit én beírtam a felolvasandó szöveg mezőben, hogy lassan itt a műsor vége. És ezt én hallottam, csak most ez a keverőpultban nem jutott el. De az igen, hogy az NVIDIA közben elmondta az értesítést a Super DL-től. Tökéletes.
6: Komolyan mondom, nem tudom, hogy milyen funkciókkal lehetne ezt még bővíteni, de nem tudom, valami kis csevegőt, ilyen messenger-szerűt meg. Valami konferencia hívót is. És kész a klangó. Én nagyon ehhez tudnám hasonlítani régen. Nagyon szerettem.
1: Igen, de ez is inspirált a klangó. Én nagyon
0: a szép emlékű klangó.
1: Igen.
3: Ez milyen klang-o. Jó volt. Voice chattel meg mindennel.
0: Aki esetleg, gondolok, nyilván sokan vannak így, így egy ilyen vakok számára létrehozott multimédiás központ volt, és valóban, hogy Zoli mondja, sok mindenben hasonlít Dávid programja. Az az óriási különbséggel, hogy a klangó egyébként csak online működött, tehát be kellett jelentkezni a klangó fiókba, ennek utána, miután a klangó szervereit leállították, az egész gyakorlatilag teljesen használhatatlanná vált.
1: Igen. És nekem ez is volt az, amit én nem akartam, hogy függjön az egész igazából, hanem ez nincs semmi account meg ilyenek, nem is lesz soha, mert itt nem a controlling a cél, hanem az egyetemes hozzáférési jog minden ember számára.
6: De hogyha mondjuk lenne egy chat, meg egy konferencia hívó, akkor csak kéne valamilyen azonosító.
0: Persze.
1: Hát gyakorlatilag ezt úgy tudnám csak elképzelni, hogy akkor viszont kell egy összes szerver, ami meg már megint pénzbe kerül, hogy ott esetleg az infrastruktúrát kialakítsuk egy super DL chatnek vagy valaminek. De azt nem tartom egy elborult gondolatnak, hogy mondjuk olyan alkalmazásokat belekapcsolni, amiknek esetleg ad API például egy Telegramot, vagy ilyesmit, egy teljesen akadálymentes felett. Lehet, hogy nem 100%-os tudással, de mondjuk az alapvető használatra még akár rá is lehetne venni.
6: Mindenképpen azt... meg kell próbálni. Én azt gondolom egyébként, hogy valamilyen csevegő kéne, mármint konferencia hívó, ami sztereó, mert az egy fantasztikus dolog.
1: Szerintem még az is lehet, hogy ez is megoldható, hogyha vannak olyan ingyenes közvetítő szerverek, amik tudnak white label technológiás dolgot bármit átküldeni, tehát nem ragaszkodnak ahhoz, hogy meg legyenek nevezve, hanem egyszerűen egyfajta hasonló féreglyukként működjenek, mint a fájküldés gépről géprénél a Magic Wormhole, akkor effektíven megoldható ez.
6: Nagyon tetszik. Oda vagyok,
3: sokréti.
6: És le vagyok nyűgözve.
1: Annyit javasolnék, hogy a névügyet mutassátok meg, hogy tényleg hallják a felhasználók is, hogy ez tényleg az én fejlesztésem, hogy ott van feketén félre a nevem.
4: File almenü.
6: File.
4: Levöltések almenü.
6: Súgó.
4: Media almenü. Eszközök almenü. Súgó almenü. Súgó menü. Billentyű parancsok FM.
0: Itt a billentyű parancsok is fel vannak sorolva.
4: Hogyan működik?
0: Ez egy nagy szöveges leírás, mindenki elolvashatja.
4: Adatkezelés és adatvédelem. AI-kulcsok beszerzése. Frissítésekkel.
0: Az AI-kulcsok beszerzéséről is van akkor leírás.
3: Igen, ez is.
4: Vajk, frissítések, keresése, CTRL.
0: Azért meg, ha már itt vagyunk, azért rá enterezek erre.
4: Frissítések keresése, SuperDL párbeszéd panel, szerkesztőmező csak olvasható több soros frissítések keresése folyamatban.
0: Folyamatban van, frissítések keresése. Esetleg már...
4: SuperDL maga a program. Jelenlegi 3.29.14
0: frissült közben a szerkesztőmező.
4: SuperDL maga a program. Jelenlegi 3.29.14 napra kész. Üres. Itt DLP média letöltőmotor. Jelenlegi 2026.6.9 új. 2026.7.4 frissíthető.
1: Uh-huh. Neked nem frissült le az előző. Az is gond lett amúgy. Sok szólok.
0: Elképzelhető simán.
1: Ebbe bele tudjuk kötni. A 2
4: torrent motor. Jelenlegi 1.37.0 napra kész. Üres. Nyomd meg a frissítések telepítése gombot. A frissítés a hivatalos forrásból tölt le. Nyomd meg a frissi keresés újra gomb. Frissítések telepítése gomb.
0: Meg is nyomom.
4: Lenyomva. Nem értettő el. Bezárás gomb. 86%. 100%. 0%. Új értesítés. SuperDL exe. SuperDL. Frissítés készen egy ablak. Szerkesztőmező csatolma keresés újra gomb.
0: Majd egy státusz.
4: Itt DLP média üres. Itt DLP média letöltőmotor. Frissítve erre. 2026.7.
0: És itt írja is.
4: Keverezárás gomb. Lesuperdl.
0: Akadály. A névjelet akartuk megtekinteni, szóval vissza a súgóhoz.
4: Fálek szemmé eszközök almenü. Aj almenü. Súgó almenü. Pille hogyan adatkezeli ajkulcsok. Frissít ki a jelentés vágó köszönet és támogatás. Közreműködök. Szredics. Névjegy. Súgó és névjegy. SuperDL párbeszéd panel. Fül. Névjegy fül kijelölve. Szerkesztőmező csak olvasható több soros. SuperDL 3.29.14. SuperDigital long. Akadálymentes média központ, letöltés, média, rádió, hangos könyv, könyvolvasó, hírek és napi info. Készítette, Körös Menei Dávid. Elérhetőség, Körös Menei Dávid Ritzhard gmail.com. A DL mostantól nem csak letöltés, digital longe, egy akadálymentes digitális médiaszalon, közvetlen fájlokat, média oldalakat és torrenteket tölt le, élő rádiót és médiát játszik, hangos könyvet készít és olvas, híreket gyűjt és olvas fel, kiemelt hangsúllyal a teljes, minden szintű képernyőolvasó támogatáson. A cél, hogy mindez mindenki számára egyszerű és átlátható legyen, felhasznált, nyílt forráskódú összetevők és licenceik, itt DLP, média letöltő motorun license Aria 2, torrent és letöltő motor GPL V2 WXPython, grafikus felület X-Window. www.rss.hu/rss.php/http/2.0 fontos. Csak olyan tartalmat tölts le és hossz mencsebei, amelyhez jogod van. A program technológiája legális. A felelősség a letöltött tartalomért a felhasználói.
1: Ennyi.
0: Tökéletesen igazad van. Nagyon köszönöm. Hiszem, azt gondolom, hogy a látássérült közösség nevében, ha szabad ilyen nagyon fellengzős nagy szavakat használnom, de mind az erőfeszítéseidért, mind az ötleteidért, mind a megvalósításért magáért nagyon hálásak lehetünk, és szerintem hálásnak is kell lennünk, ha
6: köszönjük is szépen. Én tovább
3: nagyon köszi tényleg ez.
6: Robi gondolatait. Arra készülj fel, hogy ez a központ, ez a szalon, ez a digitális szalon sosem lesz kész. Mert mindenkinek lesz új ötlete.
1: Ez nincs kész.
6: Ötlete.
1: Ez nem tud kész lenni. Így van.
6: Ez soha nem lesz kész, ebbe te belevágtál.
1: Ez nem.
6: Ezt csinálhatod még sok-sok-sok-sok évig.
3: Igen, hogyha jöhetnek az új modulok meg bármilyen.
1: Nekem meg flash-t okoz az, ahogy egyszerűen élvezem, hogy ez most a saját lufizmusom úgy mond, hogy egyszerűen mindig, minden egyes alkalommal egy új és új és új lehetőséget kapok arra, hogy kiteljesedjek. Én pedig ezt egyszerűen tehát hazataláltam ebben, és boldogan csinálom.
6: Ez most látszik.
3: De jó. Hát tényleg nagyon sok örömet még ebben, mert ez nagyon-nagyon...
6: Neked nagyon sok munkát, ez nagyon sok örömet nekünk.
3: Hát...
1: De kevés munkát, mert te sok örömet, mit szóltok ez a felálláshoz inkább?
0: Jobb a díl.
6: Dávid, nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon köszönjük.
3: Tényleg köszönjük.
0: Az, hogy itt voltál, az, hogy bemutattad nekünk ezt, az, hogy kifejlesztetted nekünk ezt. Szerintem még találkozunk itt a gépházban, azt gondolom.
3: Szerintem is, és tényleg bármi fejlesztés van, akkor bármikor.
1: Mindenképpen. Mindenképpen
3: is.
1: Nagyon köszönöm a kedvességeteket. Annyit szeretnék még mondani, hogy nekem a Super DL gyakorlatilag éppen azért fogalmazódott egyébként meg nem csak PC-re, hanem Androidra is, mert minden egyes Android eszköz, amit a kezedbe veszel, más és más felülettel operál. Egészen más, hogy viselkedik. Tehát konkrétan még igen, lehetne meg, hogyha túlzásra azt mondanám, hogy még gyártón belül is vannak felületkülönbségek.
0: Hogyne.
1: És egyszerűen az volt a célom, itt is egyébként, ami még nem jött ki, de lesznek majd én publikus béták, hogy egységesítsem egy olyan felületre, hogy gyakorlatilag fönt lesz a Play-be, leszeded, és nem csak, hogy leszeded, de a régi adataidat is vissza tudod beletölteni. Gyakorlatilag ez már meg is van ez a része, van ehhoz egy külön wifi szerver portál, amit a telefonon be tudsz kapcsolni, és minden adatot egyszerűen le és vissza is tudsz menteni egy régi telefonra és egy új telefonra is át tudod menteni. És úgy folytatod a bajtala használatot, és hát nyilván hasonló dolgokat hoz el az androidos is, mert abban is van internetes rádió, podcast, hírek, ilyesmi, csak nyilván tovább gondolva néhány olyan telefonra alkalmazható funkcióval, amik GPS alapúak, vagy fénydetektor, vagy OCR szövegolvasó, vagy hasonlók is benne vannak, illetve egyéb ilyen finomságok, hogy gyógyszeremlékeztető, gyakorlatilag ilyen kúraszerű emlékeztetőkkel mindennel.
6: Ezek remek ötletek. És akkor ez egy...
3: Várjuk ezeket is.
6: Konkrét launcher lenne Androidra?
1: Ez egy konkrét, nem csak lenne, ez már az. A Robiék már hallották a hangját az előbb, az én telefonomon már napi használatra az fut.
0: Amint olyan állapotban lesz, hogy majd be lehet mutatni, akkor várunk.
1: Persze.
0: Megbeszéljük.
1: Nem, csak másra nektek, mint benne kulisszák mögé engedni.
6: Köszönjük szépen, és a hallgatók
3: köszönjük szépen, is várunk. Várunk
6: ezzel is. Majd vissza, és akkor most elköszönünk. Búcsúzik önöktől az az ember, aki egy lufiból képes digitális média központot csinálni, Körösmezei Dávid.
1: Isten áldjon benneteket. Köszönöm, hogy itt lettem.
6: Köszi.
0: Köszi szépen.
6: Búcsúzik még az az ember, aki próbából is azért legalább egy 6-800 megás fájt küld át elsőként a Robinak, Szakács Máté. Nem kisebbet, a legnagyobbat, amit úgy hirtelen talál.
3: És búcsúzik
0: a Windows-t.
3: Búcsúzik önöktől az ember is, aki ezen adás alkalmában nem nyitotta meg ezt a programot, de nagyon tetszik neki és lelkes, és szerintem meg fogja majd nyitni.
6: Adás hamarosan. Után mindjárt.
3: Adás után, Bojtor Zoltán.
0: És most én maradtam.
1: És búcsúzik önöktől az az ember, aki engem megkeresett, mert felismerte ebben a programban a lehetőséget, és felismerte azt, hogy ez valóban egy lehetőség alátássérülteknek a többszintű hozzáférése. Ez az ember pedig nem más, mint Rauch Róbert.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatók. Köszönjük Dávidnak még egyszer, hogy itt volt.
6: Köszönjük, hogy benne voltál a kis játékunkban is. És akkor super_dl.com, tehát super_dl.com, ezt a honlapot nagyon jegyezzék meg, innen gyorsan töltsék le, aztán meg frissítgessék, mert ez épül.
0: Meg ott vannak a hírek, infók,
6: Bizony. Élvezzék a nyarat továbbra is. Kellemes hétvégét, majd kellemes hetet. Hölgyek meg, puszi uraknak, pacsi, pá, a viszontalásra. Szevasztok.
0: Hello, hello. Sziasztok. Szevasztok.
1: Sziasztok.
7: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
8: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
7: Hobbirádió. www.hobbirádió.hu. Rólunk szól.
9: Új korszerű intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hűség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a víz hiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
8: Hobbi Rádió.
7: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
8: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Ügyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Hétfőn az ország nagy része szárazon maradt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Törágyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba. A Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Te bíbe!

Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas orvos biokémikus, a C-vitamin felfedezője. Az izomműködés, az élőanyag fennmaradása és a rák ellenszerének elkötelezett kutatója. Az örök hazafi, az inspiráló professzor, a pacifista diplomata. Szentgyörgyi rendkívüli, rendhagyó ember és tudós volt. Kalandokkal és legendákkal teli élettörténetében az elkötelezett kutató, a titkos külügyi diplomata, a fasizmus ellen harcoló ellenálló, a halálra ítélt, a miniszterelnök jelölt, az emigráns, majd a nem kívánatos idegen szerepét mind megélte. Tanárprofesszorként rajongtak érte a diákok, és elragadónak tartották a nők. Az első világháború előtt már anyai nagybátyja, Lenhossék Mihály, az akkori legnagyobb nevű anatómia professzor laboratóriumában kutatott. 20 évesen került az orosz frontra. A harcokban kiemelkedett bátorságával, életét kockáztatva mentette sebesült bajtársait, amiért vitézségi ezüstérmet kapott. Mélységesen gyűlölte az értelmetlen háborút, ezért megsebesítette saját karját, így sérülése miatt hazakerülhetett a frontról, és újra a munkájára koncentrálhatott. Elszántan kutatta, mi az, ami az élettelen dolgokat élővé változtatja, mi az élet hajtóereje. Számos felfedezés után a rákkutatás területén találta meg egész életére szóló feladatát. Mindeközben ízig-vérig sportember volt. Teniszezett, vitorlázott, lovagolt, síelt és másokat is bíztatott a rendszeres sportolásra. Emellett verseket írt, zenét komponált. Imádott motorozni. 1934-ben angol BSA motorjával bejárta Európát. 70 éves elmúlt, amikor a szörfözést megtanulta. Merész és zseniális megvalósító volt az élet minden területén. 1944-ben magyar értelmiségiek és kálai miniszterelnök kérésére Isztambulba utazott, hogy ott az angol titkosszolgálattal együttműködve előkészítse Magyarország kilépését a II. Világháborúból. A terv sajnos Hitler tudomására jutott, és meghiúsult. Egész életében büszke volt szellemi függetlenségére. Ezért még a hazáját is kénytelen volt elhagyni. 1947-ben a svájci Alpokban tartózkodott, amikor értesült róla, hogy legjobb barátját, Zilahi Lajost letartóztatták. Úgy döntött, nem tér vissza Magyarországra, így kivándorolt Amerikába. A National Institute of Health tudományos munkatársa lett, később a Massachusetts-i Woods Hole tengerbiológiai intézetben létrehozta az izomkutató laboratóriumot, ahol a kutatásait folytatta. Nevéhez fűződik a falak nélküli világra kiterjedő laboratórium gondolata és megalapítása, amely a világ több ezer tudósának, kutatójának munkáját volt hivatott szervezni és összehangolni. Szentgyörgyi Albert egyfajta csodának tekintette az életet. Feltett szándéka volt megfejteni kialakulásának titkát. Megválaszolni a nagy kérdést, hogyan lehetséges, hogy élettelen atomok és molekulák reakcióiból élő funkciókat mutató szervezet alakul ki, és fenntartja működését. Ezt a kérdést próbálta megfejteni akkor is, amikor a barnulás folyamatának megfigyeléséből kiindulva a paprikából kivonta a C-vitamint. Később lelkesen mesélt arról az estéről. A feleségem paprikát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Akkor jutott eszembe, hogy ezt a növényt még sosem vizsgáltam meg. Azt mondtam a feleségemnek, hogy inkább elviszem a laboratóriumba, és megvizsgálom. Még aznap éjjel megtudtam, hogy a paprika a C-vitaminnak egy kincses háza. Felfedezéséért 1937-ben Nobel-díjat kapott. A C-vitamin előállításának monopóliumát nem tartotta meg magának, hanem szétküldte a világ országainak, legelőször is oda, ahol a legnagyobb szükség mutatkozott rá. Szentgyörgyi

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Tudományos testület a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. 10 nap alatt 4000 program a Művészetek Völgyében. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmány bíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenenben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Vona Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merényletkísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal G.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is...
4: US Fever Show.
5: Igazi legendák szólnak a következő 2 óra hosszában, méghozzá 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőit hallgatjuk a mai US Fever Show-ban. Kellemes szép napot mindenkinek, Szommer Gábor kalauzolja önöket a jobbnál jobb felvételek garmadájában. 23 fantasztikus dalt hallgatunk meg, amelyek 2001-ben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Én nem is húznám az időt, hiszen rengeteg dalt kell meghallgatnunk, és már is hallgatunk egy 1971. január 11-én született amerikai énekesnőt, méghozzá azt a Mary Jane Blige-t, aki többek között színészi, dalszerzői, énekesi, produceri, illetve rapperi mi voltában is igen szép sikereket ért el. 9 Grammy-díjjal, illetve egyéb más nagy elismertségekkel ismerték már el munkásságát, 8 multi-platinum albumot adott eddig ki, mindmelyik egészen pontosan 45 millió albumot adott el Mary J. Blige. 2001-es nagy sikere a Familiar Fair nem sokára érkezik, tehát januári listavezetőként. A mai legendák óráját azonban 4 fantasztikus hölgy fogja nyitni, miközben Christina Aguilera, Lil Kim, Maya Pink és még kicsit Missy Elliott is be segít. A Lady Marmalade érkezik 2001 legnagyobb dalai közül, már is itt a US Fever Show-ban.

Ez itt a legendák órája, a US Weaver Show, amelyben a mai napon 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőit hallgatjuk. Elmondanék önöknek egy történetet, szerintem sokak számára ismerős lesz, de azért sohasem állt fel eleveníteni a régi emlékeket. 1990-ben járunk, van itt nekünk két hölgyünk, akik annó még csak 9 évesek, és 92-ben pedig csatlakozik ő hozzájuk az unoka testvér is, illetve az egyik alapítót, a pattársa. Így négyen debütáltak ők Killing Time című dalukkal, amely a 97-es Men in Black soundtrack lemezén kapott helyet. Az első lemezüket 1998-ban adták ki, ezt követően pedig jött a mindent elsöprő siker, a fölfelé ívelő karrier, volt azonban egy-két tagváltás, jöttek, mentek a lányok, végül maradtak hárman, mindaz idáig, amíg 2005. június 12-én egy barcelonai fellépésen bejelentették, hogy nem rendeznek több közös fellépést, hanem ezentúl mindenki a saját maga útját járja zenei, színházi, televíziós vagy éppen film karrieren. A World Music Award szerint a Destiny's Child volt minden idők egyik legtöbb lemezét eladó női zenei csapata, az amerikai Billboard szerint pedig a harmadik legnagyobb trió volt valaha a világon, a Destiny's Child. Mi ezeket természetesen nem vonjuk kétségben, hamarosan hallgatjuk majd 2001-es egyik lista vezetőiket, hiszen kettő is volt. Elsőként nem sokára majd a Boodle is érkezik, őket azonban most a Crazy Town csapata fogja követni egy dalos hullócsilla 2001-ből. A Butterfly már is érkezik amerikai kislemezlista vezetőink sorából, itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Már is folytatódik a Legendák órája 2001 legnagyobb dalaival, a folytatásban pedig mindjárt meghallgatjuk a Destiny's Child másik 2001-es listavezetőjét. Előtte azonban egy-két info majd következő előadónkról is, akit lényegében 2000-ben egy közreműködés által ismerhettünk meg, méghozzá Eminem 2000-es dalában, a Standben. Érdemes azonban tudni, hogy Dido előtte is már munkálkodott, nem is kis sikerrel, 99-ben debütált a No Angel című albumával, és ezen az albumon szerepel többek között az a dal is, amit majd mindjárt meghallgatunk. Mindmelyik 21 millió albumot adott el világszerte, bezsebelve több MTV Europe Music Award díjat, illetve Brit Award díjakat. 2003-ban jelent meg az eddigiek közül legsikeresebb albuma, a Life for Rent, olyan dalokkal, mint a White Flag, vagy éppen a címadó dal. 2008-ban pedig Safe Trip Hope címmel egy kicsit melankolikusabb lemezzel jelentkezett Dido. Ez egyelőre annyira nem nyerte el a rajongók tetszését, és egy Dido neve egyébként igen szép hosszú, nem véletlenül használja csak ezt a rövidítést, ha valaki megpróbálkozna vele, akkor mondanám Dido Florian Claude Burnwell O'Malley Armstrong. Hát ezzel a névvel valószínűleg nem sokra vitte volna Dido, mi azonban hallgatjuk most 2001-es sikerét, azt a Thank You-t, amelynek dalamai, mint mindenki remélem jól ismeri, feltűnnek Eminem Stand című slágerében is. Jön tehát mindjárt Dido és a Thank You, előtte azonban a Destiny's Child másik 2001-es lista vezetője az Emotions, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Life.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
9: Igazi slágerek, amelyek soha nem mennek ki a divatból, ezek játsszák a főszerepet minden egyes US Fever Showban. A mai napon 2001 legnagyobb dalaiból válogatunk, és már is menjünk tovább egy igazi különleges zenei élménnyel méghozzá Írország legismertebb szólóénekesével, Etim Patricia Nibroaninnal, angolosan Enya Brennannel, 1961-es születésű énekesnővel. Az Enya nevű zenei együttes valójában egyébként három emberből áll, Enyából, aki a dalszerző, illetve az előadó, Nicky Ryanből, aki az albumok producere, illetve Roma Ryanből, aki különböző nyelvi dalszövegeket ír Enya zenéjére. Az Enya szó egyébként az Irgál Etin név fonetikusan leírt változata. Jön Enya 2001-es listavezetője, ami Amerikát is meghódította ebben az évben, az Only Time után pedig egy fantasztikus alkalmi párosítás érkezik még hozzá, a No Doubt egykori énekesnője, illetve újból énekesnője Gwen Stefani, a rapper Yves kiegészülve 2001-ben bizony főleg a klipben törtek zúztak, polgárpukkasztottak a klipben Let Me Blow Your Mind nem sokára itt majd a US Fever Showban.

Egy duplázással már is megyünk tovább a legendák órájában itt a US Fever Show-ban. 2001 legnagyobb listavezetőit hallgatjuk, és hogy miért említettem a duplázást, hát mindjárt ki fog derülni. Minden esetre egy Kanadában született portugál szülőktől származó énekesnővel megyünk tovább, méghozzá aki a zenei világba 2000-ben tört be a One Ellie című albumával, amelyről az I'm Like the Bird lett elsőként kimásolva, és ezzel mindenki egy csapásra megismerte Nelly Furtado nevét. 2002-ben 4 Grammy-díjat is kapott ezért a dalért, 2003 novemberében jelent meg a Folklore című album, erről pedig a Forza című dal lett a 2004-es labdarúgó EB dala. 2006-ban jelent meg legsikeresebb albuma a Lose, amelynek munkálataiban főként Timbaland segítette, akivel új albumára egyébként Justin Timberlake-kel is közösen írtak egy triós dalt. Nelly 4. albuma 2009-ben jelent meg, ez egy mihez képest újítás volt saját maga részéről is, hiszen egy teljes mértékben spanyol nyelvű albumot dolgozott, ez annyira nem aratott nagy sikereket, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz a folytatás. 2001-ben viszont ontotta magából a slágereket Nelly Furtado, jön először az a dal, amivel megismertük az I'm Like the Bird, után pedig a Turn of the Light-ot hallgatjuk egy Nelly Furtado duplázásként, már is itt a legendák órájában.

Lassacskán a fél időhöz érkezünk itt a mai legendák órájában, no de még a szünet előtt azért meghallgatunk egy-két dalt, méghozzá már is folytatjuk a következő előadónkkal, Enrique Miguel Iglesias Preslerrel, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekessel, 9 éves korától Miami-ben él Julio Iglesias spanyol énekes, illetve Isabel Presler modell televízió személyiség fiaként világszerte mindmáig több mint 38 millió albumot adott el, és többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét Can You Hear Me című slágerével. A színészkedés sem áll egyébként tőle messze, játszott már Johnny Depp, illetve Antonio Banderas mellett a Volt egyszer egy Mexikó című filmben, 2007-ben pedig szerepet kapott egy amerikai sorozatban, a Two and Half Men-ben, vagyis a Két pasi meg egy kicsiben Charlie Sheen oldalán, illetve az Így jártam anyátokkal a harmadik évadjának első két epizódjában is szerepelt, de volt már reklámszereplése is, amikor egy római császárt alakított Britney Spears, Beyoncé, illetve Pink oldalán az egyik kóla reklámban. 2001-ben viszont jött egy lírai dal, és ezzel egyébként a 10. hónapban, októberben meg is hódította az amerikai kislemezlistát. Jön Enrique Iglesias és a Hero, utána pedig a pop királyát hallgatjuk. 2001. szeptemberének legjobbjaként Michael Jackson és a You Rock My World zárja ezen órát, a szünet után azonban mindenki jöjjön vissza, hiszen a következő 60 percben is jönnek az igazi legendák, és folytatódik a US Fever Show.

you saw me crying, and would you save my soul?

0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Hétfőn az ország nagy része szárazon maradt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
4: 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőivel. Már is folytatódik a legendák órája Szomer Gábor vezényletével itt a U.S. Fever Show-ban. Jönnek további kedvencek ebből az évből, amelyek bizony az első helyen végeztek a kislemezlistán. Mindjárt hallgatjuk a latin ődívaságot, aki most éppen 2010-ben egyébként zenei viszonylatban is próbálkozik visszatérni, ez azonban annyira nem nagyon sikerül neki, filmes karrierjével inkább tudna előre jutni. Jennifer Lopez 2001-ben a Love Don't Cost a Thing vezette az amerikai kislemezlistát. Mindjárt meghallgatjuk őt, előtte azonban egy R&B kiválóságot hallgatunk, aki azóta a legnagyszerűbb előadóvá nőtte ki magát. Alicia Keys bemutatkozó dala a Fallin már is érkezik itt a nyitányban a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Legendákból sohasem elég, minden héten szolgáltatja így, éppen ezért ebben azokból kifolyólag ezeket a US Fever Show. Már is menjünk tovább két fantasztikus nővel, egy kisebbel, illetve a legnagyobbal. Alicia Beth Moore, 1979, Pennsylvania állam, bizony itt látta meg a napvilágot, művész nevén Pink, aki 2000-től napjainkig a legsikeresebb női előadó a világon. 2001-ben Christina Aguilera, Maya, illetve Lil Kim társaságában énekelt el a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba jutatta, és éppen ezzel a dallal kapta meg élete első Grammy-díját. Legutóbbi albuma 2008-ban jelennek Funhouse címmel, jobbnál jobb slágerekkel rajta. Mi azonban most azt a dalt hallgatjuk, amivel 2001-ben mi is megismerhettük Pink munkásságát. Mindjárt jön a Get the Party Started, előtte azonban a pop nagyasszonya, vagy ahogyan én szoktam hívni, ő nagysága, Madonna érkezik. Don't Tell Me, már is itt a legendák órájában a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: Folytatódik a legendák órája, ez itt a US Fever Show, és egy olyan énekesnőt hallgatunk, aki egyébként már 13 éves korától énekel. 1972-ben már Tanya Tucker videoklipjében szerepelt, az a Margaret Leon Rimes, aki bizony a country világában alkotott maradandót, és alkot mind a mai napig. Voltak néha egyébként stílusbeli kibeugrásai, mit sem fémjelez ez jobban, mint hogy anno a Coyote Ugly, vagyis a Sakáltonya zenéjében. Hát mekkorát táncolt már ott a bárpulton, legalábbis a klipben. A filmben is föltűnt, azt hiszem, legalábbis, hogyha nem csalnak emlékeim. Lényeg, ami lényeg, 2001-ből jön a Sakáltonya betétdala, egyben az amerikai kislemezlista egyik éllovasa, Leon Rimes és a Can't Fight the Moonlight, utána pedig segérkezik Raven oldalán, az Angel is anno Amerikában a legjobb volt, így megérdemelten szól, mindjárt itt állunk a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy milyen a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: A

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Összetéveszthetetlen hang és dallamok a folytatásban, mindjárt itt a US Fever Show-ban. Egyenesen Kolumbiáig meg sem fogunk állni, ezzel pedig már nagyon-nagyon sok mindent elárultam. Shakira, Isabel Mbarek Ripoli, azaz énekes, dalszerző, zenész, illetve producer, aki a 90-es évek közepétől az egyik legnagyobb alakja a pop-rock latin zenének Latin-Amerikában, a 2000-es évektől pedig a világ egyik legsikeresebb előadó művésze. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul, illetve egy picit arabul is. 2001-ben jelent meg első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, az egész világon ismertté tette, amelyből 13 millió példány talált gazdára világszerte. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész, több mint 60 millió lemezével. Számos zenei díjjal nyer világszerte, többek között 8 Latin Grammy-t, 2 Grammy-t, 15 Billboard Music Award díjat, 4 MTV Music Award díjat, illetve egy People's Choice Award díjat is magáénak tudhat, sőt még Golden Globe-ra is jelölték. Szintén ő az egyetlen dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el amerikai, ausztrál, illetve angol listákon. Már is bebizonyítjuk, az amerikai kislemezlista 2001-es éléről érkezik Shakira és a Whenever, Wherever, utána pedig az Outkast egykori listavezetője, Miss Jackson, nem sokára majd itt a legendák órájában.

Még belefér egy-két dal a mai multidézésbe, továbbra is 2001 amerikai listavezetőit idézzük itt a mai US Fever Showban. Kanadai rockot hallgatunk mindjárt, ebből már sok minden kiderül, hiszen azt a Nickelbacket hallgatjuk, amely bizony ezen ország legjobb zenei produkciója már évek óta. A csapat nevének eredet egyébként eléggé vicces történet, hogyha azt nézzük. A frontember Chad Kroeger öccse annó még egy kávézóban dolgozott, és az egyik vendégnek, amikor a visszajárót adtam, azt mondta, hogy here's your Nickelback, ugyanis a nickel az a kanadai apró pénz, hogyha azt nézik, na lényeg, ami lényeg, innen a Nickelback neve. 2001-ben pedig egy fantasztikus dallal, a How You Remind Me-vel vezettek méghozzá 2001 októberében. Mindjárt meghallgatjuk ezt, előtte azonban ugyanezen hónap másik listavezetője, az akkor még éppen hogy csak létező, de már nagyon-nagyon végnapjait élő NSYNC jön, és a Gun már is itt a US Fever Show-ban.

Hölgyek és urak, ennyi fért vele a mai legendák órájába. Egy hét múlva azonban ugyanitt és ugyanebben az időben egy újabb év fantasztikus amerikai kislemezlista vezetőivel tölthetünk el 2 óra hosszát. Természetesen, hogyha velem tartanak, már pedig miért ne tennék ezt meg. Craig David és a Fill Me In, amivel én megköszönöm az elmúlt 2 óra kitüntető figyelmét, és bízom benne, hogy jövő héten találkozok mindenkivel. Én biztosan, hogy itt leszek. Jöjjenek önök is. Sommer Gábort hallották az elmúlt 2 órában. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
10: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy esemnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadék hiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a víz hiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 620 fokkal hűlt le a Balaton vize, még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónapvégi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
5: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma július 26-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 31 fok van. Ma Anna és Anikó hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1348. A nápolyi Johanna csekély összegért eladta a pápának akkori székhelyét, Avignont, a nyert pénzen hadsereget vásárolt, mellyel a magyar hadak fővezérét, Lackfi Istvánt Nápolynál megtámadta, de vereséget szenvedvén július 16-án fegyverszünetet kötött. 1868. A munkások újságja részleteket közöl az első internacionáli alapító üzenetéből. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Műsorajánló.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
12: Hungary Live.
13: A tudomány mai állása.
14: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
13: Egy műsor
14: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
13: A tudomány mai állása.
15: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
13: Jó szórakozást!
14: Jó szórakozást!
16: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 26. napján az Anikókat és az Annákat ünnepeljük névnapjukon. Az Anikó héber székely eredetű név az Anna magyar becézéséből önállósodott. Jelentése bájos, kedves és Isten kegyelme. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika és Anika. Jeles viselői Fűr Anikó színésznő, Marsi Anikó műsorvezető, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadó művész és ön, kedves Anikó. Szintén ezen a napon köszöntjük Anna nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelme, kellem, kecsesség, valamint báj. Ez a név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a név viselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Becézése Ani, Annika, Ancsi, Ancsa, Annácska, Panni, Pannácska, Panka, Anci, Ancsi, Panna, Pancsi, Nusi és Nusika. Jeles viselői ennek a névnek Fehér Anna színésznő, Hajnal Anna költőnő, Kubik Anna színésznő, Peller Anna színésznő, valamint ön, kedves Anna. Ezen a napon köszöntjük még Áhim, Anélia, Anett, Anetta, Anica, Anika, Anilla, Anina, Anitra, Anka, Beril, Joakim, Kisanna, Kisó, Mózes, Nanett, Nanetta, Nina, Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, Panni, valamint Taddeusz nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. július 26-ával kezdünk. Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált hat Gellért püspököt. Folytassuk a 17. századdal. 1678. július 26-án Bécsben megszületett első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása alatt 1707-ben a Rákóczi szabadságharc idején az ónódi országgyűlés kimondta a Habsburgház trónfosztását. Folytassuk a 19. századdal. 1856. július 26-án megszületett George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. Leghíresebb műve a Pigmalion. Továbbra is a 19. században maradunk. 1875. július 26-án megszületett dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, az analitikus lélektan megteremtője. És még mindig a 19. század. 1894. július 26-án megszületett Aldous Huxley, angol biológus, aki Darwin fejlődés elméletének elfogadását segítette. Ugorjunk a 20. század elejére. 1907. július 26-án megszületett Pelle István, olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián vett részt. 1932-ben 2 aranyérmet is nyert. Továbbra is a 20. század. 1928. július 26-án megszületett Stanley Kubrick, amerikai rendező. Leghíresebb rendezései a Tágra zárt szemek és a Lolita. Folytassuk 1945. július 26-ával. Ekkor lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 2 évet lépünk előre. 1947. július 26-án aláírta Truman, amerikai elnök, a nemzetbiztonsági törvényt. Ezzel a törvénnyel hozta létre többek

0: között a CIA-t. 1953 a következő időpontunk. Július 26-án meghalt Eva Perón, Evita, Juan Domingo Perón argentin elnök felesége. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 26-án Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadt a köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
6: 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 44-től 52. vers. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok. A gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Elmélkedés. Isten országának öröme. A mai evangélium három hasonlatot tartalmaz. A szántóföldbe rejtett kincs, a drága gyöngy és a halászháló példázata egyaránt a mennyek országáról szól. S bár különböznek, van bennük közös vonás. A megtalálás öröme és az élet megváltozása. A szántóföldbe rejtett kincs példázatában egy ember, talán egy földműves, nem kincset keres, hanem munkája közben egyszer csak belebotlik. Ahogy dolgozik a földön, rátalál valamire, aminek értéke minden addigi vagyonát fölülmúlja. Az öröm, ami ekkor betölti, arra ösztönzi, hogy mindent eladjon, hogy a földet és vele együtt a kincset megszerezze. A drága gyöngy esetében a kereskedő már tudatosan keres valami különlegeset. Ő szakértő, aki ismeri az értékeket. És amikor megtalálja a páratlan gyöngyöt, akkor nem késlekedik. Elad mindent, hogy azt az egyet megszerezze. A halászháló példabeszédében pedig egy ismeretlen halász veti ki a hálót, és sokféle halat gyűjt össze, jókat és rosszakat egyaránt. Az első két példázat a mennyek országáról, mint megtalált értékről szól, amelyért az ember kész mindent odaadni. Ám fontos észrevennünk, nem csupán az ember keresi Istent, sokkal inkább Isten keresi az embert. Ez a felismerés nagy szabadságot ad. Isten nem a teljesítményünkért szeret minket. Az öröm, amit a példabeszédek szereplői átélnek, nem abból fakad, hogy mit adtak el, hanem abból, hogy milyen kincset kaptak. Az eladás, a lemondás, a régi élet letétele nem veszteség, hanem örömteli átrendezés egy új értékrend szerint. Olyan ez, mint amikor valaki hosszú idő után rájön, hogy mi az igazi hivatása, hogy kihez tartozik igazán, és ettől fogva mindent ehhez igazít. A példabeszédek szereplői sorsfordító döntést hoznak, mindenüket eladják. Ez egy felelős lelki magatartás. Isten országa nem csak a jövő reménye, hanem a jelenben formáló erő. Aki valóban rátalált Isten szeretetére, nem maradhat közömbös, nem folytathatja ugyanúgy az életét. A példabeszédek tehát változásra hívnak, újra gondolni, mi az értékes és az értéktelen, mi a fontos és a jelentéktelen, mire áldozom az időm, az energiám, a szívem. Az utolsó példázat a halászhálóé, mindenkorban időszerű. Napjainkban, amikor a világ annyira zavaros és sokszor összemosódik a jó és a rossz, az érték és a silány, a tiszta és a homályos, Jézus arra emlékeztet, hogy eljön az idő, amikor minden a helyére kerül. A mennyek országa nem elmélet, hanem valóság, ahol számít a szív tisztasága, az élet gyümölcse, a hit és a szeretet cselekvő ereje. A halászok nem válogatnak, de a végső szétválasztás annak megítélése, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten kezében van. Ez biztatás arra, hogy most van itt az idő a megtérésre, a változásra, az újrakezdésre. Ezek a hasonlatok egyaránt tartalmazzák az isteni meglepetést és a személyes döntés szükségességét. Nincs automatikus belépés a mennyek országába, de nincs kizárás sem. A meghívás mindenkié. A kérdés az, felismerem-e a kincset, amikor elém kerül. Kész vagyok-e mindent odaadni érte? Merem-e megélni az örömet, amit a találkozás hoz? A legnagyobb kincs maga az Isten. Aki egyszer rátalál, többé nem akar mást. És öröme nem fog elmúlni. Uram, Istenem, köszönöm, hogy te kerestél engem előbb, és amikor én még nem is tudtam, te már úton voltál felém. Köszönöm a kegyelmet, hogy rátalálhattam arra a kincsre, amely te magad vagy. Segíts, hogy soha ne elégedjek meg a mulandó dolgokkal, hanem újra és újra keresselek téged a mindennapokban. Adj bátorságot lemondani mindarról, ami nem te vagy, és add meg nekem az örömet, amely a veled való találkozásból fakad. Ne engedd, hogy szívem megkeményedjen, hanem őrizze azt az örömöt, amit a kegyelem felismerése gyújt benne. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napot szervez, amelyen a résztvevők számára izgalmas programok és ebéd vár. Olvasható portálunkon, hogy a rendezvényen a résztvevők bemutathatják tehetségüket a Ki mit tud programban, valamint csapatépítő játékokon és egy totó játékon vehetnek részt. Kiemeltük, hogy a látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be. A hálózat várja a látássérültek tapasztalatait, hogy valódi védelmet kérhessen a leginkább kiszolgáltatott közlekedőknek. Továbbá beszámoltunk arról, hogy Alexandra Adams hivatalosan is az Egyesült Királyság első siketvak doktora lett, aki elvégezte az egyetemet. Immár hivatalosan is orvosként elárulta, hogyan tud kommunikálni pácienseivel. A nemzetközi hírekben kiemeltük, hogy a Vakok Vietnami Egyesülete tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh elnök gondolatai a fogyatékosságról, de nem a vereségről elméleti és gyakorlati értékek címe, valamint összefoglalta és díjazta a Ho bácsi szavainak mély emlékezése, a fogyatékosság, de nem a vereség példájának ragyogása című verseny eredményeit. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett hírekről és más érdekes cikkekről. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes és szórakoztató program várja önöket. 19 órától vers, esti mese, kabaré a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek, riportok és interjúk várnak önökre. Ezt követő...

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Jelenleg hazánk területén 31 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap a hőmérséklet melegszik, a csúcsértékek elérhetik a 31 fokot. Az égbolt nagy részét borító felhők ellenére egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 66 km/órás sebességet. Az UV-index magas, 7-es értéket mutat, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Howie
1: T! Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni, néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost!
8: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
9: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
2: Hobby Rádió!
3: Erdősné Onda Marica, Életlecke. Sokat gondolkodtam azon, hogy több sorstársam is éppen kamaszkorában veszítette el a látását, mint én. Mégis be tudták fejezni a tanulmányaikat. Akárhogy próbáltam, nekem viszont nem sikerült. Fél év kórház és három szemműtét után még be tudtam pótolni a lemaradásomat, így a második osztályból is szép bizonyítvánnyal mehettem a következő évfolyamba. Ám szeptemberben a tanáraim számára is kiderült, amit én már korábban is tudtam, hogy nem lesz több látásom a majdnem semminél. Nem fogok már úgy látni sohasem, mint amikor beiratkoztam a közgazdasági és postaforgalmi szakközépiskolába. Nem törték a fejüket sokáig, kitűnő eredményeim ellenére is a legkönnyebb utat választották, eltanácsoltak. Pénzzel bánni vakon lehetetlen, menjek, próbáljak máshol szerencsét. Mentem. Akkor még nagy lelkesedéssel, telve reménnyel, de a hetedik csukott ajtó után csüggetten és szárnyaszegetten magam baroskattam. Szüleim azzal vigasztaltak, a rokkantsági nyugdíjhoz nem kell iskolai végzettség. Gazdag nem leszek, de nélkülözni sem fogok. Nem kell aggódnom a jövőm miatt. Ez így is van. De hamar kiderült, hogy nem találom a helyemet otthon. Munkahelyre, normális életre vágyom a korlátaim ellenére is. Nem panaszkodom, szinte azonnal találtam állást. Még örültek is, hogy betanított munkásként kevesebbet kell fizetniük, mint egy iskolázottabb munkavállalónak. A feladataim sokrétűek, változatosak voltak, akár elégedett is lehettem volna, de a háborgó büszkeségem majd szétfeszített. Azt nagyon nehéz volt megemészteni, hogy ilyen memóriával, adottsággal lesajnált, iskolázatlan ember maradtam. Még a nagyapámnak is sikerült vakon, a háború évei alatt befejeznie tanulmányait, és nagyon szép bizonyítványt kiérdemelni. A családomban is, de a munkahelyemen meg aztán pláne, csak a diplomák száma számított. Az is növelte elkeseredésemet, hogy már tanulmányi szerződésem volt azon a helyen, ahová gyakorlatra jártam, miszerint mire befejezem a főiskolát, nyugdíjba vonul a postamesterasszony, aki engem szemelt ki maga helyett. Még a kórházba is küldtek képeslapot, mennyire várnak vissza. Imádtam azt a hivatalt. Imádtam ott dolgozni. A munkát is szerettem, és az embereket is. Fiatalságom naivitásával úgy gondoltam, az egész életem ki van pipálva egy hatalmas, betonbiztos, piros nagy pipával, amíg egy váratlan pillanat kegyetlen gyorsasággal el nem sodort mindent, mint a legvadabb hurrikán. Rossz volt a suli választás, de hát nem a vakságra készültem, amikor oda jelentkeztem. Olyan jól bele tudtam magam álmodni abba a világba, hogy azért volt nagyon nehéz lemondani róla és elfogadni azt, hogy az igazgatói székből rögvest a portás székbe pottyantam. Igaz, telefonközpontkezelő vagyok, de nincs a munkahelyemen külön telefonközpont. Bár viccesen azt szoktam mondani, hogy így is úgy is én vagyok a cég első embere. Azt hiszem, a jóisten nem véletlenül adta nekem ezeket a helyzeteket. Nem véletlenül kerültem egy orvosi rendelőbe dolgozni. 2,5 évtized alatt nagyon sok embert megismertem, és már másképp látom a diplomás embereket. Tisztelet a kivételnek, de kicsit ők is lepottyantak, legalábbis az én szememben, arról a bizonyos felső polcról, ahová képzeltem őket. Persze sokáig kerestem a lehetőségeket a felnőtt oktatásban is, mert bántott, hogy nem a tudásom, hanem a végzettségem alapján ítélnek meg. Valami azonban mindig közbejött. Nem volt elég jelentkező, vagy más okból nem indították az osztályt, de olyan is volt, hogy nem engedtek el a munkahelyemről, sőt, még azt is felvetették, hogy túlképzettség miatt esetleg el is küldhetnek. Sok álmatlan éjszakámba került a döntés, hogy kitartok a biztos munkám mellett, és nem kockáztatok. Gyermeket nevelni, hitelt fizetni biztos jövedelemből lehet. Szabadidőmben, amikor csak tehettem, faltam a könyveket. Elolvastam mindent, ami a hangos könyvtárban fellelhető volt. Később a technika fejlődésével pedig már a legtöbb könyv elérhetővé vált számomra is. Így megismertem olyan embereket, akik valamilyen nehéz körülmény okán szintén nem fejezhették be az iskoláikat, mégis kihozták az életükből a lehető legjobbat. Az első, aki nagy hatással volt rám, Louise L. Hay volt, aki bántalmazó családjától nagyon fiatalon házasságba menekült. A tanulmányait sosem fejezte be, de könyvei milliók számára nyújtanak bátorítást. Miután elolvastam Éld az életed című könyvét, eldöntöttem, hogy abba hagyom a szélmalom harcot a bizonyítványokért, és elfogadom, hogy az életben nem kaphatok meg mindent, amit csak akarok. A Jóisten jobban tudja nálam, hogy mire van szükségem. Nekem más utat rendelt el, így hiába is harcolok azért az útért, tévút volt. Az az út már beleveszett a sötétségbe, kár érte. De még nagyobb kár lenne, ha nem látnám be, és nem folytatnám az életem ezen az új úton, amin kicsit nehezebb, de lehetőségeket, értelmes, szép célokat itt is találhatok. Az meg majd talán a végén kiderül, hogy ezekben mennyire vagyok sikeres, és milyen osztályzatokat érdemlek. Karcag, 2023. április 6-a.
1: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: 281. szonet. A boldogság titka. Ha életem csordultik tele rosszal, boldogságom kis törmelékeit idézem fel, melyeket kintről hoztam, és bennem laknak. Ez mindig felsegít. Haldoklók közt kórházban szörnyű éjjel a szilva kék hamvát látta szemem, meg hogy katulust olvastam a réten patak partján Denville-nél mesztelen. Mikor recsken sötét zárkába raktak, felülről a korommal festett ablak sarkán parányi téli napsugárka hatolt be, és sétált a falon szembe velem. Elnéztem, és az jutott eszembe, hogy újra megérkeztem Számoába. Budapest, 1994.
1: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egyszer egy királyfi, zenés mese, előadja a Kolompos Együttes.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
2: Jövök!
1: Egyik délután föl alá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhában. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tetre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok. Hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit. A kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalaplevéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani, a bajuszát azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíró.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bírólányát, és átsétált a kosárkötőjéig.

Megörült a kocsis legény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdült.

majd nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi, bizony visszavagtatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötőmester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

úgy is tett, elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat, és megmutathassa, hogy bizony, ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg, most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot. Föltett

0: sírt ritt a gazdag bíró lánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót!
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdagbíró lányát, s ácsi

hozzámenni a kosárkötő mesterlánya a királyfihoz. Mert volt már néki egy vőlegénye, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli föl a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bírólánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkütőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss!

0: Beszélgetnek kamionosok egymás között. Nőt legfeljebb azok közül foghatsz, mondják, akik ott melegszenek a híd alatt egy festékes dobozba égő gázolajtűznél. 4-5 perc náluk a norma. És mi van, ha valamit hazaviszek a családnak? Gyakran előfordul? Sok a fegyelmezetlen ember, aki elengedi magát. Egy sofőr összeszedett egy... Hazafelé tartva útba ejtett egy ismerős orvost, és megmutatta neki. Az orvos le is kezelte, de azt tanácsolta, még legalább 3 hétig ne nyúlj a feleségedhez. Hogy csináljam? A sofőr egészen a lakásai töprengett rajta, hogyan kellene ezt megoldani, beállít, végnéz a terített asztalon. Leves van? Leves este? Kérdez a felesége. Szóval még leves sincs! Ezzel felborított az asztalt, és játszott arra gossz 3 hétig, amíg az ebzállat tartott. Következő téma az ital. Kérdezem tőlük, a vámosok mit szólnak az italhoz? Hát vegyes, hát van köztük jó és van rossz indulatú. Egyszer hoztam egy üveg konyakot a lányom óvónőjének. A határon észreveszi a vámos. Ez micsoda? Szesztes ital elő sem fordulhatna kocsijába. Hát tudja, hogy van, egy óvónőnek viszem, aki szokott vigyázni a lányomra, ha később megyünk érte. Na jó van, jöjjön be az irodába, megbeszéljük. A vámos üzemi könyvterjesztő volt, megvétetett velem egy Kína története képekbe 1943-ig című könyvet, és elengedte a konyakot. Egy másik eset, az alapszit ugyanaz, jövök be, egy másik vámos is talál nálam egy üveget. Szabálytalan, adja ide, beviszem, megsemmisítjük. Ó, ne fáradjon ezzel, őrmester úr, majd én beviszem magának. Beraktam egy zacskóba, és mentem utána. 2 lépés után elejtettem a zacskót, a betonon szilánkokra tört az üveg, a vámos rám kiabált. Mit csinált? Hát nem mindegy, hát úgyis megsemmisítették volna. Volt egy sofőr a vállalatnál, állítólag valaha az ávónál szolgált. TSZ-eket szervezett, meg hasonlókat, aztán került át hozzánk. Egyszer kint Ausztriában részegen kiszállt a parkolóhelyről, és elindult szembe a forgalommal. Letarolt vagy 20 személyautót rögtön letartóztatták. Kimentek az ügyébe tőlünk hivatalos emberek, de csak annyit csináltak, hogy elhozták haza a civil ruháját. Mikor szabadlábra helyezték, ott állt egy gatyába. A papok vették magukhoz könyörületből, ellátták ruhával, étellel, de naponta 2-szer misére kellett járnia. Hogy milyen szép zsoltárokat énekelgettem én ottan, mondta nekem aztán. Ugyan, hogy nem törte a szádat a sok internacionálé után. A magyar vámosok mindennél érzékenyebbek arra, mondják, hogyha valaki a forinttal próbál manipulálni. Például a horvát főhadnagy direkt erre állt be, forintvadásznak hívják. Ez a horvát egy lélektani fazon, a határon kiválaszt magának egy sofőrt és beül hozzá. Kínáljon már meg egy cigarettával, mondja pedig nem is dohányzik. Csak látni akarja, remegje a sofőr keze, mikor előkeresi a dobozt. Csak ennyit kérdez. Forint van? Nincs. Na jó. Akkor megkérdezem még egyszer, és figyelmeztetem, ha mégis találok, elkobzom az útlevelét, és bírósági eljárást kezdeményezek ön ellen. Forint van? Így sincs. Na szálljon ki, szigorított vámvizsgálatot tartok. A horvát beleszagol a levegőbe, csak úgy fél orjukkal, mint a nyomozó kutyák, és mindig megtalálja a forintot a leragasztott gumiszőnyeg alatt, sőt a kávézacba elrejtve is. Egy sofőr csendesen mosolyog. Egyszer azért horvát mellett is vitek el forintot. Kicsoda, te? Hát nem éppen én, de segítettem az illetőnek. Sopronnal jövünk befelé, egyszer csak odalép hozzám a cigány Béla, és mutatja, hogy a nyakán a kötél. Lacikám, mondja, hoztam be 20 000 forintot, és itt van a horvát. Hát hogy lett ilyen hülye? Nem tudtam. A kamionos szakmában 3 dolog nem létezik. Ha nem tudtam, az azt hittem, meg az elfelejtettem. Segíts nekem, segítek, de csak a 3 gyereked miatt. Add ide a pénzt, és add ide az ékedet. Tudni, Sopronnál az országba befelé lejt az út. Kitámasztva szoktunk megállni. Letettem a pénzt a földre, ráraktam az éket. Na most állj rá kerékkel! Cigány Béla rá is gurult a kocsival, Horváth odajött, bele is szagolt a levegőbe, de ezt a pénzt ő se találta meg.
1: Hobbi rádió.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Ügyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Töregyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba. A Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézy Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér-Vár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hobby Rádió mikrofonjánál, Csák Attila. Nagy veszteség érte a látássérült társadalmat, ugyanis a napokban itt hagyott minket a Horizont Kultúrcsoport és a Nosztalgia Klub vezetője Berec Istvánné Erzsi, vagy ahogyan csak sokan szólították, Bözsi. Egy alig több mint 10 évvel ezelőtt készült riportommal szeretnék róla megemlékezni, melyből kiderül, hogy a sok nehézség ellenére is lehet akár egy társaság közösségi irányítójává válni, ha vannak céljaink, és ha rendelkezünk az élni akarás képességével. Ezekkel az adottságokkal, mint ahogy majd hallani is fogjátok, ő mind rendelkezett. Most Eric Clapton a lányát, mi pedig Bözsit siratjuk. Azt hiszem, örökre emlékünkbe fogsz maradni, vigyázz ránk ott fent is. A zene után kezdünk, ha tehetitek, akkor töltsük együtt a következő órát is.

0: sok szeretettel köszöntöm Berecki Istvánét, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Én is üdvözlöm szeretettel, és a rádió hallgatókat is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Elég sok mindent hallottunk már rólad, csak nem 50 éve a pályán tevékenykedsz, 1960-as évek közepén kezdted a pályafutásodat, de mit lehet tudni rólad? Hol születtél? Látássérültként születtél-e?
1: Ki is vagyok én? Egy zalai kisfaluban, Zalabérbagykon éltem, de Zala-Szentgyörgyön születtem. Most már Szentgyörgyvölgy, az Őrségben található ez a kisfalu.
0: Látássérültként születtem?
1: Iparos családban nőttem fel, és 16 éves koromban ért egy autóbaleset, ahol megsérült a szemem, és más egyéb testi sérüléseket is szenvedtem.
0: Ekkor látássérült lettél, vagy elvesztetted teljesen a látást?
1: Akkor látássérült lettem, majd

0: Minek is élje? Hát hiszen mit tehetek én? Hogy tartom el magam? A szülők nem élnek örökké.
1: Hogyan sikerült ezt a tragédiát úgymond feldolgozni? Kaptál ehhez segítséget?
0: Nagyon sok családi, szülői segítséget kaptam, de ezen kívül volt nekem Zalaszentgróton a Béri Balogh Ádám gimnáziumban egy tanárom, aki tudta, hogy Budapesten van a Vakok Intézete, és hogy ott fogyatékkal élőket tanítanak, akár tovább tanulhatnak, akár a mindennapi életre készítenek föl. És 1965. augusztus 24-én kerültem én ide Budapestre.
1: És a gimnázium tanulmányait, ugye félbeszakva, itt folytattam tovább.
0: Igen, itt folytattam, mégpedig az Egressy Gábor gimnáziumba, amíg megoperáltak, és akkor már nem folytattam. Érettségi előtt 4 osztályt elvégeztem.
1: És tulajdonképpen a szüleidnek köszönhetted azt, hogy az lettél, aki tulajdonképpen...
0: Igen, főleg az édesapámnak, mert az édesanyám az kicsit megkülönböztetett az egészséges gyermekeitől. Én akkor el is határoztam, hogyha nekem gyerekem lesz, és bármilyen gyerekem lesz, akár fogyatékos, akár egészséges, nekem mindegyik ugyanolyan édes lesz. Én nem voltam édes.
1: Nem voltál édes? Ezt hogyan kell érteni?
0: Falun ugye kicsit szégyellik, kicsit másképp bánnak a fogyatékos emberrel.
1: Ezt érezted a saját bőrödön is?
0: Az miként? Az utolsó pillanatig.
1: Hogyan érezted?
0: Nekem az anyám nem szeretett. Nem azért, mert nem csak azért, mert én fogyatékos vagyok.
1: Azóta nem szeretett, amióta a balesetek történt?
0: Nem szeretett.
1: Ja, akkor ez ettől független volt.
0: Ettől független volt, mert ez én édesanyám 44 éves volt, amikor én születtem. És én már nem kívánt gyerek voltam.
1: Értem.
0: És ezt végképp, vég nélkül az utolsó percig éreztette velem. Pedig hát én nem kérdezkedtem a világra. És az, hogy fogyatékos lettem, ez csak tetézte, még egy lapáttal rátett erre az. Talán az édesapám és a testvéreim ezért is szerettek, ezért is egyengedték az utamat annyira.
1: És milyen akadályokkal találkoztál lent vidéken? Hogyan kezelték a te fogyatékosságodat?
0: Hát ugye, amikor az első műtét sorozatom után 11-szer műtöttek, ezt kell tudni. 3 műtét után Debrecenből haza kerültem, és minden sötét volt. A közlekedés, az eligazodás, akár csak a házban, a kertben, hát ugye faluhelyen másképp van az élet, mint itt Budapesten. És nem volt a türelem meg az anyám részéről. Nekem magamnak kellett megtanulnom azt a kenyeret levágni, mert ők nem értek arra rá, hogy a vak kislányukat ott pátyolgassák.
1: Átérezték, mi az, hogy amit a lányuk elvesztett? Tehát, hogy a látását vesztett el, vagy ezt hogyan élték meg maguk a szülők, a környezetet?
0: Igen, átérezték. Az anyám az bosszankodott rajta, és úgymond káromolta az Istent, hogy miért pont ő, miért pont az ő gyereke. Az apám, az meg még a testvéreim, azok minden erejükkel szakképzetlenül, a maguk elképzelései szerint sokszor rosszul, de mégis próbáltak segíteni. Például nagyon szerettem már akkor olvasni, és ők felolvastak nekem.
1: Tényleg már akkoriban neked igen. Volt egy úgynevezett hangos könyvet, csak még ugye személyre mondva.
0: Így van, pontosan. Szerettem a verseket, és mivel az édesapám is nagyon szerette az irodalmat és a zenét, így úgymond rokon lelkek voltunk. Nagyon komoly és szoros kötődés volt.
1: És a közvetlen, ugye egy kis faluba születtél, ott éltél, azt említetted az előbb, ugye ott azért mindenki ismer mindenkit vidéken. És mit szóltak ahhoz, amikor megláttak téged már ebbe egy másik fajta állapotban, amikor egy fehér bottal közlekedtél, amikor segítségre szorultál? Nem volt fehér botod? Hogyan közlekedtél?
0: Tapogatózva.
1: Tehát úgy kimentél egy utcára például, és akkor így nagyjából ismerted a...
0: És ismertem, volt helyismeretem, de eleinte nem mentem ki. Eleinte elbújtam, szégyenkeztem, hogy hogy én vagyok én, és én még vagyok. Ekkor jöttem.
1: És mikor bejött az a pillanat, hogy már nem láttál semmit, vagy fényeket, tehát megbízhatatlan volt a látásod, mit éreztél, mire gondoltál akkor, hogy

0: lesz.
1: Arra, hogy nem kell élni.
0: Ilyen drasztikus gondolatok fogalmazódtak meg benned?
1: Ilyen drasztikusan. Beszedtem sok gyógyszert.
0: Tényleg?
1: Meg ilyeneket, de hála Istennek, most már azt mondom, hála Istennek.
0: És mégül is mi az, aminek köszönhető az, hogy most is itt vagy, hála jó Istennek közöttünk?
1: Este kerültem egy más közegbe.
0: Ez ennyit jelentett?
1: Soha. Hogy ne?
0: Mit jelentett neked Budapest a vidékhez képest?
1: Hát tanulni, megmutatkozni, barátokat szerezni.
0: Nem féltél a nagyvárostól?
1: Nem.
0: A közegtől?
1: Nem, nem
0: az,
1: hogy... Nem. Meg sem fordult, csak a változás, hiszen mindegyik azt mondta, hogy itt más világ vár, itt kinyílik egy belső világ, aminek te is részese és alkotója lehetsz.
0: Jobban érezted magad a nagyvárosban, jobban, mint vidéken?
1: Jobban. Hasonszőrű emberek között voltam. Tehát megismertem a sorsukat, tapasztaltam, nem pedig csak magamat sirattam. Itt annyi új intuíció ért, hogy nem volt arra időm, hogy magammal foglalkozzak. Itt eleve próbáltak rejtanítani, akkor újra operáltak. Szakszerűbb orvosi kezelés volt, mint egy vidéki zalaegerszegi kórházba. Visszanyertem pici látást, örömet okozott, el tudtunk menni, akár kirándulni, akár társas kapcsolatokat lehetett létesíteni. Míg otthon zalába, ülj a sútba, ne csináld ezt, ne csináld azt.
0: Tehát féltettek igazából a szüleid.
1: Korlátok között. Itt egész más volt. És mit is mondjak, sok barátot szereztem.
0: Igazából te 16 éves korodig láttál, mint igen, ahogy ezt mondtad. És utána hirtelen kerültél bele egy ilyen világba. Mit tapasztaltál? Mi volt az, ami furcsaság volt? Mert ugye te előtte látó barátaid, barátnőid voltak, és onnantól szinte pillanatról pillanatra belekerültél egy teljesen más közegbe, ahol nem látó emberek voltak.
1: Azokat, mikor engem ért ez a tragédia, úgy szépen elszivárogtak mellőlem.
0: Nem a látó barátokat hagytak? Ha lehet ezt ilyen csúnyán?
1: Igen, csúnyán lehet mondani. Nagyon kevés ember maradt mellettem a családom.
0: Azért, mert nem láttál,
1: azért,
0: vagy?
1: Azért, mert nem láttam. Azért, mert más. A másságot vidéken, akkor a 60-as években még másképp ítélték még, mint most.
0: Értem. Tehát, most ebben van valami változás egyébként, úgy gondolod?
1: Hogyne. Vidéken már egész másképp felvilágosultabbak az emberek, nincsenek hiedelmek, nem mondják azt, hogy...
0: És mennyivel volt másabb egy nem látó vagy látássérült ember, egy egészséges embernél? Tudom, hogy te is belekerültél ebbe a dologba, de neked van valamilyen összehasonlítási alap volt?
1: Hát az egészséges ember mindent meg tud csinálni, azt csinál, amit akar, kapcsolatteremtésbe, bármibe. Míg a látássérült korlátok közé, lehetőségek közé van szorítva, segítségre szorul. Faluhelyen, ha én nem is járhattam mozi, meg bál, jaj, minek mennél el, mert hát itt, tehát hiába voltak nekem álmaim, vágyaim.
0: És ez Pesten megvalósultak ezek az álmaid, vágyaid? Egy önálló emberként érezted magad, és megkaptál minden lehetőséget, így látássérültként is arra, hogy szórakozz.
1: Nem ment el az élet mellettem, hogy fogalmazzak így. Eljutottam a külföldre, közel 12 országba voltam.

0: Mennyire nehezítette meg a látássérüléséged a további életedet olyan szinte, hogy kapcsolatteremtés, párválasztás, esetleg gyerekek?
1: Nagyon furcsa volt a kapcsolatteremtés. Mindenféle 16 éves vidéken is próbálkoztam, és akkor ugye még látja az ember, hogy ránéz, hogy a szeme csillog, hogy mosolyog. Ez mind itt elmaradt a látássérülteknél. De,
0: hogyan választ egy látássérült lánypárt? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Jött a hang. A hang, ami mindent elárult. Egy hangból nagyon sok mindent ki lehet következtetni, aztán az úgynevezett érintett tájékozódás, amikor egyik a másikat megérinti.
0: Megtapogatja az arcát, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Bármit, arcát, alakját, hogy fogalma legyen arról, hogy néz ki az a másik. Az annak, aki látott, mint én, és ha azt mondták, hogy szív alakú arca van, én el tudtam képzelni, mert tudtam, milyen a szív emlékezetemben, ma is őrzöm. Vagy hogy ha gesztenye barna haja van, akkor tudtam azt, hogy a halva, a szőke és a barna közté, vagy amikor azt mondták, hogy...
0: És akkor tulajdonképp arc, tehát már mint tapintás, szaglás és hallás alapján választott. Tehát tulajdonképp,
1: mint hallás
0: alapján.
1: Hogy mit árul el? Ismered, belső, először persze önismeretet is kellett gyakorolni, megismerni magamat, mire is vagyok én képes. El tudom-e fogadni, hogy egy fiú megérintsen, amikor a látók csak megnézik egymást.
0: Igen, igen. Tehát ez egy bensőségesebb kapcsolat, gondolná az ember.
1: Ez az úgynevezett önismeret. Én jártam pszichológushoz ezügyben. Elmondta, hogy a lélektani pillanatok, azok nagyon döntőek a kapcsolatban. Amikor a látónál meglátod, és azt mondod, ez lát. Első látásra szerelem. A vaknál az első érintésre, vagy az aurád, a kisugárzásod milyen.
0: És a partnereid azok mennyire a te körödből, ha nevezhetem így, mint látássérült körből választottak ki, vagy esetleg ők épp egészségesek voltak?
1: Hát ehhez kell tudni, hogy nekem az első férjem teljesen egészséges volt.
0: És vele hogy sikerült megismerkedni, csak egy fél mondatban, mint egészséges emberrel?
1: Hát én akkor telefonközpontban dolgoztam itt Budapesten, a rövidéskötött áron nagykereskedőm vállalat.
0: És ott jöttetek össze, mint egy ilyen...
1: Ő a Stáli utcában dolgozott, az iparművészeti vállalatnál, mint raktárosként, és egy szórakozó helyen, a Tavaszbárban ismerkedtünk meg.
0: Tehát a fiatal lány elment mulatni egy este, a kolléganőivel, értem.
1: Mert a munkahelyen soha nem éreztem, nem volt sok munkahelyem, soha nem éreztem azt, hogy én fogyatékos vagyok. Soha nem volt sajnálkozás, vagy éreztetés velem, hogy te nem vagy az, aki egészség.
0: És ez hosszú távon is működött, mert mondtad, hogy első házasságot, tehát nem emiatt lett vége, tehát nem a fogyatékosságnak, teljesen más dolgok miatt lett vége.
1: Nem, szervizetekség volt, eltitkolt szervizetekség.
0: Értem.
1: Ami miatt nem lett.
0: És a második férjed, ha volt egyáltalán?
1: A második férjem közülünk való volt, itt a szövetség berkein volt, úgy hívták, hogy Berecki István, ő kis titkár volt, muzsikus volt, és én már akkor jártam ide az úgynevezett esztrád körbe. Ez egy kulturális kör volt, a Rignovszky János vezette, zenéltünk, irodalom volt, színjátszás.
0: Rajta keresztül kerülték közel magához, a kultúrához is, vagy ez már előtte is meg volt?
1: Szerettem a művészeteket, de igazán, mivel a férjem is muzsikus volt, tehát harmonikázott, hegedült, bőgözött, nagyon sokat voltam ilyen közegbe. És
0: hogyan indult ez az egész? Erről tudhatunk egy percet, hogy először csak részt vettél ilyen rendezvényeken, te is szórakoztál.
1: Részt vettem ilyen rendezvényeken, És
0: hány éves korodban volt az első, amikor így már úgy érezted, hogy mostantól rendszeresen jársz? Mert jó, gondolom színházba, moziba, csak jártatok előtte, koncertekre, komoly zenei előadásokra.
1: Komoly zene akkor még nem érdekel.
0: Akkor még nem.
1: Csak a könnyű, hiszen ezek könnyű.
0: És ez így sodort magával az egész?
1: Igen. Ez egy olyan volt, hogy jaj, de jó, hát majd legközelebb is, és mindig többet adott magából a könnyű zenei ismeretek, és ugye mi itt tudtam én akkor, mi az a jazz, most már tudom, vagy hogy mi az a csa-csa-csa, vagy tehát ütemek, formák, ritmusok. És ezekről sokat beszélgettünk, és így kerültem én tulajdonképpen a Perec Kispánnal.
0: És mikor érezted azt, hogy igazából kiemelkedsz a többi közül, amikor már nem csak részese vagy egy ilyen kulturális eseménynek, hanem már nagy Isten szervezője, vagy egy olyan ember, akire már úgy számítanak? Megvan az a pillanat?
1: Meghogyne. Ez az igazság, hogy 1993-ban itt a Nagy Péter volt a kultúros, és volt egy május elseje. Akkor én már elvált asszony voltam, és volt egy...
0: Az első férjettől, csak hogy érted, van már a másodiktól is.
1: Hogyne, hát 1972-ben mentem férhez, elváltam 73 márciusában.
0: Ez akkor egy rövid
1: nagyon házasság volt. Fél év. Ugye ez szervi betegség.
0: Igen, azt említetted, így van.
1: Akaratunkon kívül, igen. De hát én még akartam gyereket, és akkor igen. Nem volt. Aztán megismerkedtem a Varró Attila művésztanárral, vagy ahogy mondják, most már csak Varró Attila tanárral. Őtől elett, az hatalmas nagy szerelem volt, és őtől lett az Attila nevű fiam. Aztán 1975. szeptember 12-én hozzámentem a Berecki Istvánhoz, aki a második férjem.
0: Így van, és így jutunk el 93-ig, amikor van, már újra elvált voltál. Igen, és akkor itt a kultúrának...
1: Igen. Gyerek, hát ő meghalt 1991-ben, de én jártam.
0: És azóta meg már a kultúra nagyasszonyává nőtted ki magad itt a...
1: Nem, mert még 93 májusában úgy igazán, hiszen ugye Tábori Józseffel összejöttem, mint a szövetség akkori kezdő dobosával, és bekerültem egy együttesbe, amit a Lakatos György, B. Lakatos György igazgatott, és ott elkezdtek engem úgymond szavaltatni, hogy mondjak verseket. És aztán ez úgy kinőtte magát, hogy már versmondó versenyekre is jártam, nem csak a szövetségbe, hanem látók közé is, és nagyon sokan biztattak.
0: Te tulajdonképpen ennek a Horizont kultúrcsoportnak egy népszerű vezetője lettél, és sokan álltak mögéd, vagy hát, mégis azért, ha azt nézzük, pont ezt akartam mondani, hogy 15 éve azért csak működik, és hogyha mögött nincs támogatás, tehát nincsenek mögötte emberek, akkor ennyi ideje nem tudnátok csinálni. Tehát valami mozgatórugója mégis van. Mi ennek a titka?
1: Én örökösen képeztem magam irodalmilag is, tanulmányokat olvastam, például a Miért szép verselemzéseket. Aztán hívtam olyan embereket, akik előadást tartottak, hogy kell zenélni, hogy kell verset mondani. Rádióba fellépéseket próbáltam szervezni, ismerettség. Egyel először csak a munkahelyemen, aztán nyugdíjas klubokba, és tetszett az embereknek, az akkori zenészeknek, versmondóknak, és úgy húztam magammal őket, és nekem is tetszett borzasztóan, hogy mondjam, megvalósíthattam mindazt, ami úgy motozott bennem, az álmokat, a régi vágyakat.
0: Ezek a te vágyaid voltak, vagy tudat alatt egy csoport vágyai?
1: A tudat alatt egy csoport vágyai, de én irányítottam őket, és a magam vágyait is beleszőttem az övékébe.
0: És honnan tudtad, hogy mik azok, amelyekre kíváncsiak az emberek? Beszélgettetek? Összeültetek?
1: Megbeszéltük, és érdekelt. Nyugdíjas házakba jártunk, hát a nyugdíjas házakba, oda bekaszlizott idős embereknek egy kis magyar nóta, egy kis szép szó, egy kis szívre ható beszélgetés, és ez nekem nagyon is mind rendelkezésemre állt, hiszen az emberek ezt csinálták, és akkor elkezdtem műsorokat vezetni, és idézetekkel.
0: Ezeket te magad kerested ki, vagy nem, ebben segített?
1: Volt segítségem is, de magam is. Akkor még én nagyon jól láttam, még olvastam. És ez
0: de ezt a tevékenységet te mindig, ha jól tudom, önkéntesként csináltad, ugye? Tehát, hogy ezért
1: mindig,
0: soha nem hivatásszerűen.
1: Nem. Aztán 1996-ra vissza kell ugrani, Ám Bátor 95-re volt itt egy Gerdelics Ferenc nevű úriember, aki hát alakítani kellene egy idősek klubját, összejövetelét, annyi az idős ember, és hát meg kellene itt beszélni, hogy hát havonta egyszer találkozzuk, mondjuk el problémákat.
0: És te rögtön az élére álltál
1: ennek
0: a...
1: Nem. És ő volt a vezetője, ez a bizonyos Gerdelics Ferenc, megalakítottunk 1996 április 26-án 23 fővel. Nem volt még neve, csak idősebb klubja. És közben megbetegedett két hónap múlva ez a Gerdelics Ferenc, és akkor válaszunk más vezetőt. Hát persze én tevékenykedtem mellette, ismertem őt nagyon jól, és hát akkor volt egy Takács Jánosné, Czöllei Gizella és én, és mi mindig rivalizáltunk. Ő is ilyen nyüzsgős hölgy volt, és ő is hasonló berkekbe szeretett dolgozni.
0: És a kettőtök közül te kerülték ki győztesen, vagy esetleg?
1: Igen, választott a
0: téged. Hát te kerülték ki győztesen.
1: Voltunk már, és hát rendes szavazás keretében engem választottak.
0: És honnan jön ez a rengeteg önkéntes munka? Tehát, hogy itt te önmagadat szeretnéd megvalósítani részben, másrészt...
1: Nem csak önmagamat, örömet szerezni, örömet adni, és örömet okozni másoknak, önmagamnak.
0: Azt téged boldogabbá tesz, hogyha...
1: Hogy hát persze. Hát úgy jó minden, ha osztozunk, hiszen ebben a rohanó világban nincsen egymásra szinte időnk. És egy-egy ilyen összejövetelen, hát nem mondjak mást, mikor egy 84 éves ember karácsonykor, mert az a szokás, hát voltál nálunk már karácsonykor.
0: Így van.
1: Az a szokás, hogy amikor mennek el, akkor hát mindenkitől. Ugye én körbejárom az asztalokat, hogy érzik magukat, mikor.
0: Nagyon fontos a személyes kontaktus.
1: Hogyne. Minden klubtagomat személyesen ismerem, meghallgatom konyhát, baját, problémáját, soha nem vagyok fáradt arra, hogy ne váltsunk egy-két szót. És amikor egy 84 éves ember, sajnos azóta már meghalt, szegényként nincs velünk, és akkor ugye állok a kultúrájtól, mennek el, Isten vigyázol rád, mindenkinek a szájíze szerint mondunk egy
0: búcsúszót,
1: és akkor azt mondja nekem egy 84 éves ember, mamácska, te maradjál nekünk örökre, meg jövőre is.
0: Ez nagyon aranyos. Ezek az örömök, ugye?
1: Na most ezek egy olyan felbecsülhetetlen dolog.
0: Ezekért éri meg dolgozni,
1: pontosan.
0: Gondolom.
1: Ó, de nagyon sokszor azt mondtam, hát 20 évet csinálom ezt.
0: És mi kell nekem, mert eddig beszéltünk nagyon sokat az öröméről, vagy legalábbis említettünk egy pár dolgot. Mik azok, ami a hátrányai, vagy amit úgy nem szívesen csinálsz ebből, de mégis a munka része?
1: Hátrányai? Mindenkinek nem lehet kedvére tenni. Nem mindig értek egyet a főnökeimmel, a Hermina Egyesület vezetőivel, a pénztelenség, az adományszerzés.
0: Voltak olyan pillanatok, amikor azon gondolkodtál, hogy abba szeretnéd
1: igen,
0: hagyni, de
1: igen.
0: Utána felkeltél másnap reggel, és azt mondtad, hogy
1: igen,
0: azért
1: igen,
0: mégsem.
1: Most is ugyanilyen van.
0: De akkor többször volt
1: többször,
0: már ilyen.
1: Igen. Többször.
0: És ezekből fakadnak?
1: Megbántottság, mert bizony...
0: Meg lehet bántani egy vezetőt is?
1: Hogyne, nagyon is. Csak a vezetőnek nem szabad tudomásul venni, nem szabad büntetni, én viszont nagyon bosszúálló vagyok.
0: És mindig, amikor voltak ilyen döntéseid, hogy abba hagyod, de aztán egy idő után mégis azt mondtad, hogy nem, ezt csinálnom kell, akkor mi hoztam meg ezt a fordulatot, hogy igen, mégiscsak csinálom?
1: Több dolog. Egyedül vagyok, de amikor még nem is voltam egyedül, olyan társam volt az utóbbi 20 évben, aki ugyanilyen közösségi ember volt, és szerette csinálni, és a vezetőtársaim, akik azt mondták, hogy de nélküled nem, és akkor mikor magától rájött az illető, hogy helytelen volt, és odajött, és nem megkövetett, azt mondta, ne haragudj, bolond voltam, másképp gondoltam, stb. Ezeket mind figyelembe véve, a másik pedig, itt a szövetségben úgy minden ellaposodott az utóbbi 5 évben, És ha még ez sem lesz, hova mennek ezek az emberek? Belegondoltam, hogy nem tud elmenni egyedül egy fürdőbe, egy kirándulásra, egy rendezvényre. Bezártság lesz, nem, tágul, nem lesz ilyen széles a világuk, és nem tehetem meg, hogy amit életre hívtunk az ismerősökkel, a vezetőkkel, a barátokkal, aminek most már nem csak múltja van, jelene van.
0: Pályafutásod alatt rengeteg hírességet sikerült idehoznod, és megismertetted a látássérült emberekkel. Mennyire volt ez kihívás látássérültként? Úgy érzed, hogy másként bántak veled?
1: Is. Volt, aki Gál Völgyi János.
0: Említsünk nyugodtan hírességeket, mert ezek...
1: Gál Völgyi János. Szerettem volna elhívni.
0: El is jött?
1: Nem. Mert őt frusztrálja a fogyatékosság. Őt rosszul érinti. Hofi Géza képes volt meghalni előtte nap.
0: Jaj, ez nagyon morbid.
1: Ez borzasztó volt.
0: Tényleg úgy volt, hogy...
1: Hát igen, igen. Aztán akik eljöttek...
0: Legalább őt nevet említsük, aki akire a legbüszkébb aki vagy, jó? Azt
1: gyönyörű,
0: az öt...
1: Aki ez gyönyörű, szépséges emlékem fűz, Kovács Kati.
0: Igen?
1: És olyan volt, hogy most játszadozom azzal a gondolattal, hogy 2015-ben meghívom őt. Vagy kit mondhatok még, Zorán, vagy Somló Tamás, vagy Bojtor Imre, Pere János.
0: Azt gondolom, ezek mindenki aztán, számára ismert
1: aztán neve. Aztán a Korda házas pár. Akik abszolút olyanok voltak, hogy vagy a Maksa Zoltán.
0: Mi lesz a jövő? Van Tarmánia. Még valami a tarsolyodban?
1: Zalatna is.
0: Mert azt gondolom, hogy te ugyan nem nagyon látszik rajta, de ettől függetlenül a kor az azért szalad.
1: Hát
0: de
1: nem tudok, én 65 éves vagyok.
0: De a tevékenységed és a munkád, amit belefektetsz, az még mindig értékelendő, és azt hiszem, hogy az nem is látszik ezen
1: a
0: kor.
1: Van-e
0: terved, de maga az akarat, meg az, hogy mindig megfelelni, és te vagy a kormányozója még mindig ennek a hajónak, ha ezzel a képlettel élhetek így. Vannak-e még nagy terveid, vagy ezek maradjanak meglepetések?
1: Hát vannak tervek, engem büszkeséggel tölt el az, hogy én megértem, a Hermina Egyesület alapító tagja lehettem, és hát most már három elnök volt, igen.
0: Igen.
1: Három elnök, és hát a három elnök alatt még nem váltottak le, még nem akartak mást.

az ég magas. Bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártam.

Eve.

szívük jég. Csak jég.

0: Gondolkodsz az utánpótlásodon, hogy fiataloknak átadni azt,
1: nagyon
0: amit...
1: Nagyon szeretném, csak a fiatalokat nem érdekli ez a fajta kultúra.
0: Nem sikerült olyat találni, akit idézőjelben kineveltél volna, mint
1: hát
0: utódok?
1: Hát itt van a Nagy Krisztina, akit nagyon szívesen kinevelném, de hát azt mondja, hogy ő nélkülem nem, pedig én itt vagyok, és segítem őtet. Vagy most nagyon tevékenykedik a kulturális életbe, és próbál mindenben részt venni a Berta Edina, aki abszolút egy nagyon lelkes hölgy például.
0: Szóval azért a jövő miatt se kell aggódni, mert azért, ha még most nem mernek ugyan kifejlődni, mint önálló egyéniségek, de idővel biztos, hogy méltó utódaid lehet.
1: Persze ehhez az elnökség segítsége is kell. Nyilván. Hát ugye én vagyok a kulturális bizottság vezetője.
0: És beszéljünk meg egy picikét, hogy említetted, hogy most már többszörös nagymama is vagy. A Berec Erzsi, mint magánember, hogyan telnek a napjaid?
1: Mit mondhatok? Ugyanúgy, mint a többi egyszerű földi halandónak. Most már úgy elmennek csak a napok.
0: Boldog vagy?
1: Nem.
0: Miért? Azt gondolná az ember, hogyha rád néz, hogy egy boldog nagymamát lát maga előtt.
1: Nem. Nem voltam szerencsés az életemben. Nagyon kevés boldogság adott.
0: De az unokák azért örömet okoznak, gondolom.
1: Más. Az unokák, az a, hogy mondjam, hát nekem olyan szerencsém van, hogy én minden, az egyiket azt minden nap látom, hát hiszen mikor ért ez a ominózus baleset 2012. februárjában, akkor ugye 5,5 hónap kórházi betegség után hazakerültem, és nem tudtam ellátni magamat, hát még föl se tudtam kelni, hiszen tele voltak.
0: És ők elfogadtak téged, úgy, mint vak nagymama, vagy látássérült nagymama?
1: Eladták a lakásukat, és ott a házba vettek egy panelt, pedig egy kertes házat azért eladni, szóval nagy fájdalom lehetett. És hát ők ápoltak, gondoztak engem. A másik menyem Érdről mindig bejárt a kórházba 2 naponként fürdetni. Látó ebbenek emberek, a családom is teljesen látó. Az unokák úgy vannak tanítva, hogy a mamának a kezébe kell adni, amit nem lát meg.
0: Te teljesen hétköznapi életet éltek, tehát nincs semmi olyan, ami...
1: Sőt. Nekem kell kiszolgálni a családomat, a karácsony, a húsvét, az ünnepi.
0: De ezt gondolom nem esik nehezedre, tehát ezt a nagy örömmel csinálod.
1: Nem, már tervezzük a nagy családi karácsony. Hát most volt a nagy országos Erzsébet nap, amikor minden gyerekem ott volt. Na. Tulajdonképpen köszöntöttek az unokák. Hát nekem is van az legelső unokám, a Viktória, ő most 13. éves, ő a kedvencem. Szégyen gyalázott, de én lánypárti vagyok, mivel nekem csak 3 fiam volt, vagy van.
0: Talán ebből érthető is.
1: Ebből érthető is. 5 unokám van, ebből 3 kisfiú és 2 lány. És hát én tudom, hogy imádják a nagy.
0: Van még valami olyasmi az életedben, amit eddig nem sikerült elérned, de nagyon szeretnél?
1: A könyvemet kiadatni szeretném. Ugye, amikor a baleset...
0: Írsz könyvet?
1: Verseket írok. 3 éve. Ez 2 dolog váltotta ki belőlem, amikor ért a baleset. Ez az életre szóló trauma, hogy nem tudok járni, és tolószékbe kényszerülök. Hát nagyon nehezen járok, és még vár műtét rám, de hál' Istennek még járok. Ez ihletett meg, ez a reménytelenség. A másik pedig egy belső téma, elveszítettem szeretnél után a páromat, és ez egy olyan pótolhatatlan belső űrt hagyott maga után, amit ki kell írni, akinek van hozzá egy kis készsége, vagy talentuma, hogy ne legyen depressziós. Hát, én nekem sikerült ez a dolog.
0: Akkor ez a könyv már lassan elkészül, vagy most
1: hát
0: már...
1: nem az a baj. Önálló estem volt október 17-én, vagy 18-án, ezt mindenki tudja. Tehát gyakorlatilag meg volt ez önálló estem, művészek ismerik a versemet, költők méltották, hát a művészek közül Tahutót.
0: Akkor tulajdonképpen már csak azt hiányzik ebből, hogy kiadásra
1: várjon. A piszkos anyagiak.
0: Igen. Hát én bízom abban, hogy előbb-utóbb még sikerül megérni azt, hogy Berecki Istvánné könyveit, illetve verses kötetét is olvashassuk. Egyéb más tevékenységei mellett, amelyekről itt az elmúlt időszakban hallhattunk. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy bemutattad azt az igen színes életet.
1: És ami... egy idézettel hadd fejezem be, aki, ami mindenki számára fontos. Szeretni kell az embereket, mert sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb. Szofoklész Antigónéjából idéztem.
0: És azt gondolom, hogy ez az idézet önmagában, hogy rád is igaz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget, és minden jót mindenki.
0: És búcsúzom a rádió hallgatóktól is. Viszont hallásra.

0: Tudományos testület a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. 10 nap alatt 4000 program a művészetek völgyében. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merényletkísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt a Mini Starsky & Hutch Jazz Club. Nem vagyok könnyű helyzetben. Elvesztettük Szolnoki Pétert. Szolnoki Péterrel egy 2020 márciusában esett riport részletet fogok most itt felidézni. Mindjárt indul. Ez a Covid időszaknak az eleje, közepe. Benne voltunk már bőven. Majd pedig ezt követően visszajövök, és fel fogok konferálni egy lemezt, amiről itt szó is van egyébként a beszélgetésben, és a Bonbon Swing lemezt hallgatjuk meg, a Budapest Jazz Orchestra 2009-es EMI-nál megjelent lemezét, és onnan fogunk zenéket válogatni, megyünk majd végig. A lemez rövid, úgyhogy meg kipótoljuk. Induljon akkor most a beszélgetés, a 2020-as beszélgetés Szolnoki Péterrel. Mikrofon mögött Zsuffa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül. Egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom. Szolnoki Péter. Szia, Peti!
6: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért azt tegyük hozzá, hogy mi sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok. 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
5: Bizony, bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt a annak idén 30-32 fős osztályt. Kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
6: Ugye, így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó énekelt. Jó tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm. Hát mi nekünk volt, még jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztálynak a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
5: Te, Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bombon Swing nevet viseli. Melyik együttessel készült ez a brilliáns alkotás?
6: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez, még azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos. Most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak is, még a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen nagyon sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
5: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
6: Viborászunk egy kicsit?
5: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez a zene tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukra, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
6: Tehát gondolom azért lépte nyomon unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért valljuk be őszintén egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövető ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, amikor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. Amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom. Akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne reszítsük el. És természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak. Mert én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
5: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig igaz, és így is lesz. És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad-hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak rácsörögtem. És hát ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban, de gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
6: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombon, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubilómi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen nagy segítségemre van Szemiái Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és

És kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Starski iš Hard Jazz Club.
1: Ubi radio.
2: Kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Szolnoki Péterrel esett rövid beszélgetési epizódot idéztem fel 2020-ból. Pétert elvesztettük most 2026. július 12-én vasárnap. Előző nap még egy volt közös osztálytársnőnkkel, hosszasan váltottunk üzenetet a Péterről. Én nem tudtam, hogy gond van, esküszöm, nem tudtam, és ő hívta fel rá a figyelmet, hogy van valami baj, és akkor éreztem, hogy nagy a baj. Utána milyen olyan hülye érzésem volt, hogy már a Peti már nincs itt, már ő kicsekkolt, ez borzasztó érzés volt. Akkor én tökre kiborultam, akkor fel akart hívni Kanadából az Évi, de akkor én kihátráltam. A lényeg, hogy ha nem találok még mindig szavakat, teljesen le vagyok taglózva. És akkor most itt vagyunk a Budapest Jazz Orkesztrás lemeznél, amelynek viszont egy ilyen repesű energiája van, tényleg minden működik úgy, ahogy van, és vérprofi a cucc Elek István előtt le a kalappal. És akkor a következő felvételek fognak jönni, amely szám szerint ugye 6 felvételt jelent, a hétvégi királylányjal folytatjuk, a Érezd magad jól lesz a következő, ezután jön a lemez eredetileg 8. felvétele, a Szabad a gazdag, utána Köszönöm, hogy vagy nekem, a Haverok buli szamba, a 10-es, a 11-es pedig egy ilyen kis kivezet és a Jingle Bell Rock, hogy másképp ugye, és ezt követően pedig átugrunk egy másik lemezre. A Szalaki Petinek a Follow Me című lemezének Open Your Eyes című felvétele lesz, amivel majd rábúcsúzok, tehát az alatt fog félni búcsúzkodni nagyjából. És még 2 felvétel fog jönni erről a lemezről, ezeket majd külön fogom mondani a búcsú során. Indul az említett. Mennyi volt az? Indien az említett felvételek sora. Bocs.

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll.

szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: Né?
1: Itt, kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hágy Jazz Klub, a mikrofonmegy a Zsuffa Péter, akinek nagyon ritkán van ennyire szorult helyzete, hisz egy vidám rádió műsort vagyok hivatott készíteni minden kedves rádiolgatónak hétről hétre, egyébként heti 3 órát, ha végsősorban összeszámoljuk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Petit, a Szolnoki Petit elvesztettük. Nagyon nehezen lehet ezt elviselni, mert nem vagyunk hozzászokva ehhez. Tehát egy kicsit korán van még ehhez. Két felvétel, ami jönni fog, az a You Believe in Love, ez a Follow Me lemeznek, ami egyébként melyik évben jelent meg, meg lenne mondanom. 2014-es Grund Rekordos kiadványról van szó, tehát majd pedig a Californgasm lesz a másik időn túli zene, ezeket már le fogja keverni a technika. Aki ezt szeretné hallani, kérem látogasson el a www.zsuffajazz.hu weboldalra, ahol találkozhat a teljes hosszúsága műsorral. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönöm a rádióhallgatók figyelmét. Nagyon-nagyon remélem, hogy minél ritkábban kell ilyesmi apropóból rádió műsort készítenem. Most még mindig nem találom magamat, nagyon sokan így vagyunk ezzel, teljesen kifeküdt a szakma. A hazai könnyű zenei és jazz élet nagy a padlón van. Hát ez jutott nekünk. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
4: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fehérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Peti. Ismétlünk, múlt év február utolsó adását hallgatjuk meg, ez már volt, akinek március 4-én volt hallható. Azaz benne járunk már a tavaszban, a hangulatokat keresem, a tavasz hangulatait. Keressük meg, találjuk meg, következik az ismétlés műsor. Egy bosszankodós adás lesz egyébként, majd halljátok mindjárt. A zenék viszont brilliánsok, szokás szerint következik múlt év februárjának utolsó márciusának első adása ismétlésben.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögül Zsuffa Peti, és olyan zenéket keresek, amelyek a legjobban kifejezik az állapotomat, vagy hogy mit érzek.
7: Menjél tovább, ne állj meg.
1: Amelyek a legjobban fejeznek ki engem, és itt ugye több lehetőség közül válogatok, mint hogy ez lenni szokott általában, tekintettel a nagyszámú lehetséges döntési vagy opcionális lehetőségekre gondolok. Itt ugye...
7: Gyere, ne állj meg!
1: Ugye itt mostan a lehetséges válogatási alapok, azok egy nagyon nagyszámú CD gyűjteményen nyugszanak, mégis nem megyek távolról neki, tehát nem olyan nagy évben fordulunk rá, mint ahogy ez esetleg ez megszokható volt eddig tőlem, tehát hogy nem direkt frontálisan, hanem egy oldalvást. Közelítjük meg a problémát. Egyszerűen arról van szó, hogy ide, azt kertelem egy ideje, tehát tényleg azt kertelem és járulgatom körül, hogy 2 órát aludtam. 2 vagy más felett, és utána mentem is műszaki vizsgára a kocsival.
7: Jó csinálod.
1: Amit előzőleg fölkészítettünk. Most a jól fölkészített autóról kiderült, hogy lötyög a kormány. Hát ez egy 4 éves kocsi, mi az, hogy lötyög a kormány? Meg hát ugye előtte voltunk szervízben, hát ott az van, hogy ott megnézik, és összerakják, meg áthúzzák a csavarokat, és akkor lötyög a kormány. 2 óra alvásra az embernek a humorérzéke odaveszik, ez komolyan mondom, hát nem röhögtem olyan túl jó nagyot, amikor visszajött 6 perc múlva a kocsi, hogy ez az autó nem fog átmenni a műszaki vizsgát. És akkor azt mondta ott a szakember, hogy akkor na gyorsan megemeljük és megnézzük, mi van. Aztán bementek, a utastérről belebújt a szerelő, ekkor már kb. Másfél perce foglalkoztunk a problémával, belebújt oda, és elővett egy csavarkutyát, és húzott 2 mozdulatot egy csavaron, és minden rendben volt. Egy kormány összekötőnél valami vizet lötyögött. Miért mesélem ezt el? Azért, mert zeneileg ezeket a hangulatokat keresem. És szerintem nagyon jól meséli a történetet, és viszi a hangulatot. A most is a mögöttünk folyó David Murray and the Gwokwa Masters közleműködik Pharrell Sanders lemez 3-as felvétele.
7: Ez az! Mit csinálod?
1: Az Ogandu című felvétel. Ezt mindjárt újraindítom. Hosszú, mint az én művődésem a szervízben. Tehát ez pontosan olyan zenéket válogattam, mondom, hogy jók ide. Itt rövid zene nem lesz, itt minden csak hosszan mehet. Aztán utána jönnek a barátok. Csikora, Friends lemezéről, a Samba Song. Tesse az a rövid zene, amit úgy arra gondolnék, hogy esetleg hallgassuk meg. Úgy, csak úgy, mit tudom én, amíg felérünk a 7-re a lifttel. Nem. Ha csak nem úgy áll a lift, hogy be az is beszorul, mint nekem a műszaki vizsgán a kocsi. Meg olyan a 2 felvétel. David Murray, Pharrell Sanders, Ugando című felvétele, ami ilyesmi. És a Samba Song, a Csikora a Friends lemezről.
8: Zsuffa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a véleménye. Hallgassátok minél többen.

Köszönti Önt Magyarország leghallgatottabb rádiós jazz műsora. A Zsuffa Péter Jazz Club első órájában a Ministars TSH Jazz Clubbal több mint 50 frekvencián szól a hallgatókhoz, hétről hétre. Hobby Rádió.

0: Életerő adapter. Használati utasítás. Az életerő adapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kedves hallgatók, múlt év február utolsó, kinek március első adásának ismétlését halljátok itt a Zsuffa Péter Jazz Clubban.
1: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót.
4: Vers mindenkitől. Molnár Péter Salamon, a szerelő. Agyafurt a szerelő. Sok furfangot kieszelő. Ládájából mit vesz elő? Á, ez csak egy reszelő.
5: Kérem szépen, Molnár Péter Salamon a szerelő című verséhez azt tudjuk így hozzáfűzni, mert most már igazából szinte egy ilyen klubmozgalom próbál kialakulni, hogy a Salamonnak már több munkáját is láttuk, hogy ő vagy ilyen szociológiai szinten próbál belemerülni az életbe, vagy eleve egy szakmunkásról beszélünk, mert ugye a merítései azok mind a fizikai munka, elsősorban a belső építészet és a belső építészethez kapcsolódó filozófiai és fizikai összefüggések, ugye gondoljunk csak a vizetékszerelőre, hogy amikor nem jól forrasztja meg ugye a részcsöveket, akkor azonnal pisál vissza a víz, tehát ezeket vizsgálja ő. Itt az a kérdés alapvetően, hogy amikor kimondjuk azt, hogy vers, akkor egy reszelő az tud-e kellően szimbolikus lenni. Úgyhogy hát csak drukkolok neki a Salamonnak, hogy alakuljon, küldje csak itten a dolgokat, úgyhogy nagyon jó, hogy nem tudom, tegeződhetünk-e Salamon. Most így fejbe úgy érzem, hogy talán igen, lehet, hogy én vagyok az idősebb, én 50 éves vagyok, akkor szevasz, Salamon, csak így tovább küld a verset.
4: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
3: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ugye a szerelő című verset hallottuk Molnár Péter Salamontól, Szőke András elemezte a verset, és Bognár Anna művésznő tolmácsolta irányatokba az alkotást. Egy szerelő. Most a szerelő tehát bement és meghúzott egy csavart, és utána a műszaki vizsgára már alkalmas volt a kocsi. A 10-12 másodperces beavatkozás miatt viszont ki is ilyen újra kellett jönnöm egy másik nap. Hát ez már milyen? Hát egyszer már megkínlódtunk a koránkeléssel, meg odaelnyünk időben, de hát ugye aki délben fekszik le a meló után, annak érthetően nehezére esik fölkelni délután 2-kor. Na! 3-4-2-kor. Na, hát az, hogy a háttérben úgy szedi szét a tempót Dennis Chambers, hogy hát le a kalappal, irgalmatlanul kemény dolog mellett a talpon maradni zenésznek. Nem is tudom, hogy én mernék-e egyáltalán csak a közelbe venni, amikor ő dobol. Ezt komolyan mondom, életveszély. Mike Sternnel játszott együtt itt a Millenárison, nem olyan nagyon régen, most már persze, most már régebben, de mindegy, a lényeg az az, hogy én azt láttam egész közelről, hát a Mike Sternnek gyöngyözött a homloka, pedig csak egy dolga volt sikálva hozni az egyeket. Hol az egy? Így szépen sikál a gitáron, és számolt a szerencsétlen, számolt, mert a mögötte a Chambers az úgy forgatta szét az egészet, hogy ember volt a talpának kötni, mert tudta követni, mi történik. Most nem akarok belemenni, de az a pokol. Tehát az hihetetlen, hogy milyen agya van ennek a Chambersnek. Ráadásul egy olyan elementális energiájú emberről van szó, aki, hát ezt megint csak belső infokból tudjuk, amikor a próbán van egy kis szünet, akkor a laptopot fölteszi maga elé a pergődobra, és pikáns filmeket néz az interneten. Az alatt, az idő alatt se kapcsol le az agyának az a része, amelyik ezt a zenét csinálja belőle. Hát ez milyen már? Elképesztő figuráról van szó. Dennis Chambers, halljuk a hangodat, és következzék a Dance Music for Borneo Horns 6-os számú darabja. A Planet Earth című lemezről. Ez jön az Outbreakről is majd valami. Most egyedül ennél lemezre maradunk. Pokolian megcsinálja, és mennyire egyszerű a hangzás, vegyük észre. Dennis Chambers a szó, majd pedig a zene. Lehet, hogy itt Starsky és Hatch Jazz Clubot mondott Chambers. Most nem esküdnék rá, hogy hogy volt. Majd mindjárt halljuk. De ez itt a Zsufa Péter Jazz Club, azt nem kell mondanom.
8: This is Dennis Chambers. Come on down to the Starsky and Hatch Jazz Club. I'm always there when I come. Thank you.
9: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és most nagyobb a csend, mint előbb volt, sokkal nagyobb zaj volt korábban, nem tudom, mi történt, valamit lekapcsoltam, valamit. És maradtunk Chambersnél, Outbreak című felvétel jön az Outbreak című lemezről. Talán a sosem le nem adott felvételek közül egy, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy mintha ezt én nem játszottam volna itt adásban a jelölések alapján. És az egésznek az apropója a hangulataim, hát hogy másképp, én ugye nem tudom ezt másképp csinálni már, és ez a másfél óra alvásra, mondjuk közben szúnyogkáltam egy picit, tehát most a pontotlan a dolog, de a lényeg, hogy a másfél óra, kb. Másfél óra alvásra, ez a zene nagyon találó, tehát vannak olyan hallgatóink, akik hasonlóan keveset aludtak, mint én, ők szerintem ugyanúgy élvezik hozzám hasonlóan, ellenben a kipihent, harmonikus és krízismentes időszakokat élő hallgatók számára talán nehezebben hallgatható. Tehát, hogyha valakinek nem egyértelmű definiálnia, hogy most boldog vagy boldogtalan, de ezt én nagyon komolyan mondtam, akkor, tehát ez, mondjuk ez egy vitatott, vagy vitatható állapot nála, és nem egyértelmű nála, hogy most én most egyensúlyban vagyok, hogy ez a zene meg fogja mondani. Tehát az előző is egyébként, meg ami most jön, egy kiegyensúlyozott, nyugodt, békés, harmonikus, érvényes, és még sokáig érvényes műszaki engedélyű autóval rendelkező ember számára ez a zene, ez egy kicsit nyugtalanító, egy kicsit fölkavaró. Míg a most lejáró műszaki vizsgáló autó tulajdonosok, illetve a műszaki vizsgán nevetséges apróságok miatt fönnakadó gépkocsik tulajdonosai egyaránt valami varázslatosat fognak érezni benne. Tehát lesz ez a kettőség. A hallgatók, nagyszámú hallgatói bázis kettőosztásának, tehát ez a szelekciós tényezője a zene formájában. Jöjjön az Outbreak, és nézze meg mindenki, hogy ő most hova sorolható.
1: Hobbi Rádió!

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, nem sok időnk van hátra, és ezt a kis időt szeretném olyan zenével eltölteni, ami kis lendületet ad, most már vidámabb és hallgathatóbb is, tehát van benne egy ilyen egészséges tank, ami azoknak is kedvez, akiknek még bőven van műszaki engedély és zöld kártya a kocsijukon, és nincsenek stresszelve azzal, hogy fönnakadunk egy közönséges csavar meghúzatlansága miatt a műszaki vizsgán, és ezért új időpontra kell esetleg jönnünk vele. Ezt csak úgy elmondtam, tehát nyilván a hallgatói között ilyen hallgató is van, de a többségük remélhetőleg egészséges, boldog, harmonikus létben van, és kiegyensúlyozott. Számukra a zenehallgatás most föllazul, ezeket a terheket kioldjuk, és Dave Weckl a megoldás. Egyébként Chambers-t és Weckl-t egymás után játszani, hát szóval ezek azért arrébb vannak. Dobról van szó, meg dobosról van szó, de érzi azt a kedves hallgató, hogy miért illetlenség ez. Egészen másképpen van a dolog, de szerintem így is szórakoztató még bőven. Meg hát annyira aranyvilág nincsen, hogy túl sokat hallanánk a Chambers zenéjét, vagy a Dave Weckl zenéjét. Mert minden olyan hallgató, akinek a könyökén jön ki a Weckl, meg a Chambers, az valószínűleg már el is tekerte ezt a rádió állomást és ezt a rádió műsort. De én gyanítom, hogy túl sokan nincsenek ezzel a problémával, és nem élnek, úgyhogy én ebből a szempontból egy picit ellazáskodom a dolgot, és Chambers után Weckl-t adok. Na, Tiempo de Fesztivál ment már ez műsorba. Perpetual Motion, a szüntelen mozgás 11-es felvétele. Ez a lemez a néhány közül az egyik kedvencem, Dave Weckl-től. És akkor annyit mondok el, hogy tehát, hogyha ezt lekeveri a technika, mert ugye újraindítom, akkor ezt meg tudjátok és meg tudtátok hallgatni a zsuffajazz.hu weboldalon, jobból a kis rádión. Ott egyébként 3 óra műsor érhető el, normál esetben, illetve hát mindig, csak hogy mennyire van frissítve, azt nem tudom, mert ugye azt le kéne gyártani, mint ahogy most is az utolsó pillanatok egyikében készül ez a műsor. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, találkozunk a jövő héten, én nagyon bízom benne, hogy sikerül ettől többet aludni, mert ami most van, hát ez nagyon-nagyon dráma, szóval ezt nem lehet csinálni. És most valószínűleg, hogy ezt megcsináltam, hogy most bedülök ide egy ilyen nyugágyba, és alszom pár órát, hogy utána folytassuk az adásmenetek írásával az éjszakát. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, műsorvezető szerkesztő Zsuffa Péter, találkozunk jövő héten, viszonthallásra, sziasztok!
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: A Zsuffa Péter Jazz Club ismétlését hallottátok múlt év február végére. Március elejére ugrottunk. Figyelmeteket itt az ismétlésben is megköszönöm. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
5: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
6: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Hétfőn több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat. Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy esemnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
8: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek, és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzásponton, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
9: Szevasztok, lépből kapó szép jó napot, üdvözlünk mindenkit! Szevasztok, a fiatalok fülehallatára történő cincomnak az egerek! Köszönjük, hogy pajtás az effektet, azt hiszem elég is lesz. A szerelemszerűs gyengétség rovatunkban most leveleket fogunk felolvasni. Nézzük, az első levél mit tartalmaz.
10: Kérem, doktor úr, segítsen! Teljesen beleestem Leonardo DiCaprioba, és ha nem lehet az enyém, akkor öngyilkos leszek. Már nem bírom tovább. Állandóan csak a róla készült képeket csókolgatom. Megadná DiCaprio címét. Kérem, segítsen!
9: Hát igen, sajnos ebben nem igazán, hogy igazán tudnék én segíteni, nem mindenkinek adatik, ugyanis meg a lehetőség és a szerencse, hogy egy ilyen bombázó, mint ugye Leonardo DiCaprio, tehát hogy rondítsa az ágyát, ő biztosan nagyon csúnya vagy, ez az egyik lehetőség, ami fennáll, vagy pedig mellesleg én például Monica Lewinskyval járok, szóval szerintem semmi se tökéletes, de azért ne aggódj. Csokrom, doktor Mácsi, engem Petikének hívnak is, az a nagy bajom, hogy 13 éves vagyok és még nem jött meg a menstruáció.
10: Még nekem sem.
9: Anyukámnak nem merem elmondani orvoshoz, meg igazából félek elmenni. És mit csináljak? És mikor fog megjönni egyáltalán?
10: Hát, édes Petikém, te nagyon hülye vagy. El ne menj az orvoshoz, mert beutalnak a szanatóriumba. Anyukának meg el ne mondd, mert halálra röhögné magát. Ne izgulj, még fiatal vagy, de 30 éves korodik, hogyha nem jön meg, tényleg menj el az orvoshoz. Sok szerencsét.
9: Nézzük következőt lehet.
10: Nagy a problémám, kedves doktor úr. 18 éves lány vagyok, és az a gondom, hogy félek a bátyámtól, mert már többször próbálkozott nálam. Úristen, szerencsétlen. A szüleim sajnos állandóan délután dolgoznak, és nem merek vele egyedül maradni. Kérem, kezeljék diszkréten a problémámat, és mondják meg, mit évő legyek.
9: Tehát, kedves Kolopár Aranka, Debrecen Darabos utca 43 szám alatti lakosunk, csak egy valamit javasolhatok, vagy akarsz fel magadat, vagy ütösd el magad egy kocsival. Egyébként problémára teljesen diszkréten kezeltük, azt hiszem, feltettük a internetre is például, és elküldtük az Igazságügyi Minisztériumba és az FIA-hoz is, hogy már ott dolgoznak az ügyön. Remélem, azért valamit tudtam segíteni neked. Itt egy másik levél. Problémám nagyon sajátos, úgyhogy nem is mondhatom el. De kérem, segítsenek!
10: Hát én azt javaslom, kedves hölgyem, hogy problémájával haladéktalanul forduljon az orvoshoz, mert ez tényleg valóban nagyon komoly dolog. Hát remélem tudtam segíteni.
9: Sajnálatos legutolsó.
10: És az utolsó levél. Hatalmas problémával fordulok önhöz. Egyik ószerünk nemi aktus közben kiukadt, és félek a barátommal, hogy terhes leszek. Nem merem otthon megmondani a szüleimnek, mert még csak 53 éves leszek, és félek, hogy kitapossák a belemet, és deportálni fognak. Önök szerint mit évő legyek?
9: Hát ez a problémád, igen, megrázott minket. A szüleidnek nyugodtan elmondhatod, hiszen nem lesz belőle semmi gond, csak előtte tudasd velem, hogy melyik vonatra indulsz. Úsz még mielőtt ószert vásárolnál a barátod, de próbáltuk ki a boltban, tehát hogy működik-e. Ha nem működik ki, akkor persze teljesen nyugodtak lehetek és mérget is vettek rá. Továbbra is a szavaszokat hallgatják, jogában áll hallgatni mindenkinek, de minden, amit mondunk, felhasználható az unalom ellen.
5: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot.

0: Komu reklám?
1: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
2: Sayonara!
0: Komu reklámot hallottak. Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! A pelenka nem marad szárazon, illetve most szeretnénk egy effektet küldeni Gyula barátomnak. Ez volt ez a bizonyos szám, amiről Gyulának már meséltem. Az elkövetkező időkben még fogunk felolvasni graffitiket, és telefonbetyákolunk majd még. Ami biztos, az biztos. Most egy nagyon kedves szám következik legalábbis, nekem nagyon kedves szám.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Ön dönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: És hát ahogy mondtuk, hogy lehet minket hívni a műsor idejét, azonnal meg is csörrent a telefon, ki van a vonal a másik végén.
2: Hello, jó napot kívánok, Pia Gyula vagyok.
1: Szia Gyula Pajtás, meg van osztálytársam, és én hívtam fel. Most ilyen őszintességi rólamot kaptam. De viszont van egy rossz hírem, Gyula. Nem tudom, átadták a szüleid az üzenetet?
2: Nem, nem mondtak
1: semmit. Az van, hogy délután át kellene hozzánk jönni, mert apukám megvásárolt téged rabszolgának az ültetvényünkre. Most már kakaó ültetvényen fogsz dolgozni napi 24 órában, meg majd nálam fogsz adni, kapsz vászon, ruhád, meg ilyen egyszerű kis dolgot, meg kapsz egy száraz kenyeret, meg vizet.
2: Én nem gondolok olyan.
1: De tényleg ez van. Ugye, hogy így van.
3: Így
1: ő is
3: van.
1: Ott volt, ő is lát az adásvételi szerződést. Majd kérdez meg a szüleidet, nem tudom miért nem adták át, pedig ez szerintem egy fontos információ lett volna.
2: Anya, tényleg eladtatok rabszolgának? Miért?
1: Ajaj. Na, igaz? Alátámasztották?
2: Hát, azt mondja anya, hogy próbálják szerencsét, hát ha egy többre viszem az életben.
1: Hát ez az. Én ő is így gondoltam, meg apukám is így gondoltam.
2: Tehát ez nem egy magyar népmese, ahol elszegődök vándornak, és akkor a kisbacsúval, ez ilyen igazi földbirtok, latifundium, ahol a rabszolgák megkebernek.
1: Az az. Úgyhogy most kapom a sóstól meg az illettől, remélem
2: ezért. Ja, erre mondtad, hogy egy csomó ilyen emberi jogi per indult már ellentek, de még nem tudtak semmit.
1: Nem, mint miről beszélsz?
2: Hát mondtad egyszer, hogy milyen valami alkalmazott, akkor nem rabszolgát emlegettél, vagy már indultak ilyen jellegű perek ellenetek, hogy rosszul bántok az emberekkel, de hát akkor nem tudtam, hogy ez ilyen latifundiális jellegű az egész.
1: Na mindegy, ne gabajodjunk bele ebbe a témába.
2: Az is. Szóval.
1: Ez kevésbé érdekli a rádió hallgatókat, viszont egy 30 kilós hobby beton csomagért vállalod el, hogy elmondod, hogy vagyis meg tudod neki mondani, hogy milyen nap lesz holnap.
2: Nem tudom. Az emberiség történetében még nem sok.
1: Annyit mondok, hogy Newtonhoz kapcsolódik, Newton életéhez kapcsolódik. Úgyhogy ezzel segítek mondani. Már ő is volt ugye szerelmes, és...
2: És a rádióhoz is kapcsolódik, gondolom, akkor biztos...
1: Guli hevesen bólogat. Egy kutya effektet mindjárt is fog tenni, szerintem.
2: Akkor biztos Newton megfabrikálta élete első.
1: Na, ne szalazd a lehetőséget nyerni a 30
2: kilósok.
1: Elfogadjuk?
3: Nem. Csak a helyes válasz.
1: Alattad a kutya ugatást?
2: Nem, még nem.
1: De az átom, nem ment ki a postás?
2: Nem.
1: Ó, pedig nagyon terjedelmes cikket jönnek benne a Debrecen közéletben, mellékletben. És ott olvastunk egy pár dolgot most be, például az adásban, erről a dologról. Na jó, de hát ne félszírozzuk annyira.
2: Jó, még egy nagyon gyors kérdés. Vigyek-e magammal valamilyen ruhát, vagy ott mindenre mindent kapok?
1: Hát mondom, kapsz ilyen úgyhogy zsákból kiszabott ruhát, de az olyan, hogy de össze kell kötni.
2: Meg, az a párizsi divat szerint?
3: Meg nekem is van egy ruhá, még az ők nagymamámé volt, azt majd oda tudom adni.
1: Na?
2: De én azt, hogy én most a legújabb párizsi divat szerint öltözködöm.
1: A Chopin Lafit 99-es.
2: Én már 2000 őszére készülöm. Próbálgatom ezeket az új dolgokat, hogy az megoldható, hogy ott még valami szabóval veszek, hogy méretre igazítás, meg ilyenek.
1: Rózsaszín fodrokkal, meg ilyen szívecskékkel gondoltad volna?
2: Hát igen, követve a mai trendet, azt hiszem ez
1: most
2: mindennél jobb lenne.
1: Rendben, megbeszélem a napitám, hogy mit tehetünk.
2: Meg kellene egy kocsi, hogyha így befejeztem, akkor itt tudjak járkálni.
1: Rendben,
2: rádiós magnóval.
1: Ez azt hiszem, hogy rabszolgának ez egy alapból adott szolgáltatás. Egyébként forszó voltál tegnap ilyen álmos hangodban, úgy hallom a hangod alapján, ott bulisztál egész éjszaka.
2: Hát igen, elmentünk, mondjam.
1: Igen.
2: Hangfogóba.
1: Ki mondta ezt? Ez majd Guli kisipolja adásunk kívül.
2: Ja, hát persze, úgyse élőben vagytok most eszembe.
1: Persze, mert mi itt már nem élőben vagyunk. Hát azért köszönöm a tájékoztatást. Mit reggeliztél még ez az utolsó kérdés, ami így?
2: Babos kalácsot.
1: Babos kalácsot? Az nagyon finom. Az élet babos oldala? Egyébként a Fingó ember hamarosan ellátogat oda a stúdióba a közénk újra szívózva lehet, hogy... Na jó, nem is választalak tovább, én biztos álmos vagy ezek után.
2: Jó vételt.
1: Ja?
3: És kellemes szeles délutánt.
1: Kellemes szeles délutánt.
2: Ja.
1: Tényleg a szeles szárnyak. Azaz, szevasztok, orbe szájba. Kuli van üzenik.
4: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Érkezett hozzánk egy kazetta, és hát ez egy nagyon titokzatos kazetta, nem tudjuk az eredetét ugyanis. Vagyis hát ez az egyik riporternünknek a dokumentációja, mert ellátogatott egy iskolába is, csak ez maradt fenn belőle. Hallgassuk meg!
1: Szevasztok, fiatalok! A mai napon ellátogattunk egy iskolába, és pár kérdést tettünk fel a diákoknak. Ezt hallhatjátok most. Egy egészen átlagos iskola ez, nincs itt semmi különös, legalábbis első ránézésre. Belépünk, dohos izzadságszag, majdnem elcsúszok egy méretes nyátócsán, de lássuk rögtön az első diákot. Óvatosan közelítek felé, nehogy megijedjen, hiszen a büfé előtti sorban áldogál. Szia! Ne haragudj! Mi a véleményed a büféről?
2: Virítsd a lóvét!
1: És milyen itt például az italválaszték? Látom, van is valami a kezedben.
3: Egy dupla viszkivel.
1: Hú, ez egy iskola. Alá merülünk, mi lehet még? Most látok egy elég fura fiút. Jetta bakkancs, bársony nadrág, és egy szakadt Marilyn Manson-os póló. A kalján több tűzszúrás hely is látszik. Nem egész egyenes pályán közlekedik. A szemeit képtelen egyértelműen fókuszizálni, mintha teljesen felakadtak volna. Megszólítom. Szia, ne haragudj, ki vagy?
3: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond.
1: És ha lehetne még egy kérdésem, hogy érzed magad itt az iskolában?
3: Szállj fel magasra.
1: Na jó, ezt inkább magára hagyom, mert amúgy is teljesen vigyorgós, motyogós lett. Próbálok akkor egy normális diákot keresni, félek nem járok szerencsével. Bent elme részkerek, már a lépcső feljárónál vagyok. Valahonnan gyermek sírás szűrődik ki. Szia, ne haragudj, megkérdezhetem a neved?
2: Persze.
1: És meg is mondod?
2: Hát azért ismerem a személyiség jogaimat, és csak az ügyvédem jelenlétében vagyok.
1: Nem olyan ügyben szeretnél kérdezni.
2: Nem, miről? Én csak tartottam a kést, és a belerontott az osztályfőnököm. A noprúknak nem is én égettem, hanem magától felgyulladt, gyulladás volt, tudja. Igen.
1: Szereted az iskoládat?
2: Az iskolát?
1: Látom, épp szipózol.
2: Kell. Amúgy a kérdésed válaszolva, én szeretem az iskolának minden nyári szünetben. Egyébként pedig van egy kedves mondókám. Hula pelyes dinamit robbasszuk fel a sulit.
1: Ez jó ötlet. És tanulni szeretsz?
2: Mit akarsz? Meg akarsz olyan, de szerencsétlen. Most mit csinál?
4: Mind akarsz a barátomat? Ne kérdezgessük a barátomat. Féreke, nem mondjál neki semmit. Még nem biztos, hogy te lesz az esztike.
1: Oké, ezek szerint folytatnom kell a kutatást értelmes lények után. Na jó, felmegyek a tanáriba, mert nem lesz meg a riport. Egy zizegős, bemelegítős tanár kocog el előttünk. Megállítom. Elnézést, látom. Testnevelés tanár. Megmondaná a nevét?
2: Persze.
3: Gedeon bácsi a nő bálványa.
1: És mit tudna mondani az iskoláról?
2: Durva, Didi.
1: Tessék?
2: Igazából azt akartam mondani. Nekem nem kell más, csak téged akar.
1: Bocs. Egy női mosdóban sikerül menedékre lelnem. Ez azt hitt, hogy ki akarok vele kezdeni. Hova jöttem én? Itt úgy látszik egyetlen értelmes ember sincs. Azt hiszem feladom. Végig futok a folyosón, le végig az aulán, és végre kiérek. Végre a szabad levegőn, ó, mi felemelő élmény, újra látni, napfény, ó. Elboruló elményben még felcsillan az iskola neve. Kukori Éliás Ideg- és Elmegyógyintézet.

0: Azt hiszem, hogy a hátra levő időben még nagyon sok dolog történhet, kellene volna az is megtörténhet, ahogy az elkövetkező időben. Sátánista Pista is itt lesz körünkben, sátánista gurú, és lontás levevő, szerelem kötő, szemlődök. És igaz mondó jó lesz. Szóval a mátkokás, a szállítását is, engem nincsenek meg egy kis vért a stúdióban. Hát várjál, megnézem, az egyik hangtechnikusében most vágta a kezét egy CD-ben, és azt lenyalhatod, hogyha gondolod. De azt árulj el, hogy néz ki egy ilyen sátánista buli. Először is szeretünk egy nővé operátort. Hogy nővé operátort? Miért kell, hogy nővé legyen operálva? Mert annyi egy gyengébb nem igaz? Meg, hogy a operában van, az így is viccesebb. És akkor be kegyelet teljesen halálra rugdaljuk, legyújtjuk a bőrét, besúzzuk fel cincáljuk, és amíg mindig él a rohadt kis szemét, akkor mindenki felapaszthatja. Egyszer, hát dögölje meg a rohadt kis szemét, mindenki, nem igaz, a kis tetű, ez a szemét dög a kukába vele. És ezek után mit csináltok? Hát, ha még nyilatkos, akkor feldaráljuk kis kockákra, és táncolunk rajta hajnalig. De gyakran előfordul, hogy úgy küzdenek ezek a kis undorító élőlények, hogy még ilyenkor is segítséget kiáldoznak, és harapgálnak. Aztán mindent felgyújtunk, és levizelünk, megöljük a kost rendesen, hát kapjanak kis görény. És ha már teljesen meghalt, akkor ellenőrizzük, hogy nem lélegzik még, de a biztonság kedvéért még belelövünk egy Browningból, amit éppen a fatalon kaptam most. Szóval, ha még jelen, akkor meg levetítjük neki a szlevetbe, és az eszmehád a legutolsó részét eredeti nyelven, de ez már tényleg csak szükséges a tény, mert ez is ránk is sokkoló hatással lenne. Ha úgy sincs több kérdésed érzem, akkor én most tépnek is állom megetetni a kis cicámat. Sziasztok!
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Ma éjjel
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Na meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj még!
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Próza jelenet, előadás hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: What we're saying is not protesting.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 27-én a Liliana és az Olga nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Liliana angol eredetű női név, a Lilian olaszos továbbképzése. Jelentése Lilium. Ünnepelnek még a Lilianák augusztus 11-én is. Becézése Lili, Lilika, Blia, Bliácska, Liana, Lianka, Lina és Linácska. Ezen a napon köszöntjük még Olga nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű Helga, orosz változata ez a név. Ünnepelnek még az Olgák július 21-én is. Becézése Olgácska, Olgi, Olgika, Olgica és Ollika. Jeles viselői Ábel Olga, újságíró, író, műfordító, Gyarmati Olga, atléta, Olga Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós legidősebb leánya, valamint ön, kedves Olga. Ezen a napon köszöntjük még Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Beten, Celestin, Gajána, György, Hugó, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Krisztián, Lilian, Lilianna, Lilium, Natália, Noella, Pantaleon, valamint Rudolf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: A mai nap is különleges. Ahogy.
4: Július 27-én az építészeti világnapot tartják, ugyanis Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először az építészeti világnapot. Július első napját az építészek nemzetközi szövetsége, azaz a VIA, nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
3: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Június 27-e a cukorbetegek világnapja. Magyarországon jelenleg több mint 1,1-1,2 millió diagnosztizált cukorbeteg él, de a szakértői becslések szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ha azokat is beleszámoljuk, akik nem tudnak betegségükről. A cukorbetegek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, és a tendencia várhatóan sajnos tovább folytatódik. A cukorbetegség egyik leggyakoribb és legsúlyosabb szövődménye a látásromlás, amely akár vaksághoz is vezethet. Összefoglaljuk a megelőzés, a kezelés és a már kialakult látásproblémák esetén elérhető lehetőségeket cukorbetegek számára. Minden cukorbetegnek legalább évente egyszer ajánlott szemészeti vizsgálaton részt vennie, még panaszmentesség esetén is, az esetleges szövődmények korai felismerésének céljából. Fontos a vércukorszint folyamatos és gyakori ellenőrzése, valamint a megfelelő diéta betartása, illetve az esetleges magas vérnyomás és a magas koleszterin szint kezelése is. A megelőzésben fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak, a dohányzás elhagyásának, valamint a kiegyensúlyozott étrendnek. Amennyiben a szemészeti szövődmény már megjelent, például diabéteses retinopátia, szürke, illetve zöldhályog, a probléma kezelése lehet gyógyszeres terápia, lézerterápia, injekciós kezelés, de súlyosabb esetekben műtéti beavatkozás is szükséges lehet. Amennyiben a látásromlás súlyos és visszafordíthatatlan, a betegek számára fennáll a komplex rehabilitáció lehetősége, amely magában foglalja az elemi készségek, például tájékozódás, mindennapi tevékenységek újratanulását, különböző segédeszközök, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó programok használatának megtanítását, valamint munkaügyi rehabilitációt és pszichológiai támogatást is.
5: hobbyradio.hu
7: A rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával, július 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1657. július 27-ével kezdünk. Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Folytatjuk továbbra is a 17. században. 1663. július 27-én elfogadta az angol parlament a második hajózási törvényt, amely kimondta, hogy csak angol hajók szállíthatnak és csak angol árut

0: 1908. július 27-én megszületett Sár Erzsébet Munkácsy díjas szobrász, érdemes művész. Egy évet lépünk csak előre, 1909. július 27-én Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra, 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 27-én a szovjet csapatok elhagyták Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása. Ugorjunk 1980-ra, július 27-én Kairóban 60 éves korában meghalt Mohammad Reza Pahlavi, aki Irán utolsó sahja volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. július 27-én Los Angelesben meghalt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Van, aki forrón szereti, a Furcsa pár és a Szomszédnője mindig zöldebb. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia.

0: 2026. július 27-e, hétfő. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 31-től a 35. versig. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Elmélkedés. Jézus két hasonlattal beszél a mennyek országáról, a mustármag és a kovász képével. A mustármag a legkisebb minden mag között, mégis nagy fává nő. A kovász elkeveredik a lisztben, és közben megkeleszti. E két kép közös mondani valója, Isten országa kicsiben kezdődik, de hatása határtalan. A világ szemében sokszor csak a látványos, harsány dolgok számítanak. A kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetőek. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódításával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül az ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken. Növekedni kezd. A kovász ugyanígy, kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem látjuk is azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről. Uram, Istenem, köszönöm, hogy a legkisebb dolgokban is jelen vagy, és nem a látványt, hanem a hűséget nézed. Segíts, hogy ne csüggedjek, ha erőm kevés, ha imáim halkak, ha tetteim kicsik, mert veled ezekből is élet fakad. Add, hogy szívem termékeny talaj legyen, ahol igéd mustármagként növekedhet. Formálj engem kovásszá, hogy csendben átalakítsam a környezetemet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: You're a stupid girl.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 2004-ben Magyarországon a műtétek 5%-át 49 ezer esetet végeztek egynapos beavatkozásként, amire a teljes 384,8 milliárd forintos költségvetés 0,7%-át fizették ki? Illetve egy amerikai vizsgálat szerint az észak és a kelet-európai emberek genetikailag hajlamosabbak a liszt és a laktóz érzékenységre, mert a szervezetük kevésbé képes lebontani a lisztben található glütént.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Mi a dolgok van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalakulni, menjetek ki a busztába!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ponyhalászlét fogok önöknek beállni. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkekről megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, ezt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel főnni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalapjét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeleteket felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, téli esetekben a lecsót. A halászlét ízé szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elnyomja az étel jellegét, és ez élvezhetetlené teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállott tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, a módozata van. Ez színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaként említhető többféle halból készített halászlé volt, adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Ügyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Hétfőn az ország nagy része szárazon maradt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Törágyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba. A Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér-Vár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés az

0: a este 21 órától. Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje Blendamedet használ, jobbak a fogai?
3: Nem, de a tojásai már kemények.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.